Rádió egy csak igazi mai sláger, mely nagy lendület, nagy kedvencek továbbra is. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, most pedig az ifjú anyuka, akinek hát tényleg most a legelső feladata, és ami minden mást elhomályosít, az az, hogy a pici gyerkőcével foglalkozni, és egyébként így is van ez jó. Közben viszont azért az igazi mai slágerét tudom indítani. Lady Gagának ez az Abrakadabra itt a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szó.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy hazai kedvencek után nemzetközi a legnagyobb változatosság továbbra is itt a rádió egyen, sőt most egy igazi újdonság Alex Forrenttől, aki az év végét erősen kipörgeti, csinál egy duplát december 30-án és 31-én Las Vegasban, az január 2-án már a Bahama szigeteken, nem azt mondom, hogy csütteti a hasát, de koncertezik, bár szerintem ha ügyes és nyilván az, azért lesz ebben napozás és strandolás is. Alex Forrent jön, a legújabb tőle a Fewer Dream, amit már is indítok.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Rádió egyet hallgatják.
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Legged nagyon szeretem az estit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem. Szívem, vidám lesz.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Megint egy újdonságot hozok. Most Robin Schulztól, aki a hétvégét, konkrétan a mai napot is még Ibizán tölti, sőt, jövő héten is csinál itt egy bulit, de aztán nehogy véletlen hűvösebbre forduljon az idő. Piff! Irány Dubaj, szóval hát ebben a régióban lehet őt megtalálni. Meg hát persze itt a Rádió 1-en, mert az igazi mai slágerét mi játsszuk. Jön már is a legújabb Robin Schulztól, tehát ez a Better Times itt a Rádió 1-en.

Rádió 1. Bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást, lépj be a Rádió 1 világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd. Rádió 1.hu.

0: csak igazi mai sláger megy. Rádió 1. Rádió 1.
1: Is someone listening?
0: Rádió 1.
1: Okay.
0: Rádió 1. Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
1: Let me tell you the story of that guy. First you loved, then you promised, was losing control, crazy night.

0: mai sláger megy, hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, a következő óra pedig szépen összeállt a fejemben. Gondoltam például újdonságra Cookie-tól, de hozom Lloyd, Lost Frequencies-t, meg egy nagy kedvencet az LMFAO-tól is, a kezdésben pedig ezt indítom. Az igazi mai sláger a Hearst-től, a Purple Disco Machine-nel, ez a Wonderful Life 2025-ös verziója, na ne? Ezt indítom mindjárt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drog megelőzésről.
2: Az 1 millió magyar Alzheimer-kóros 45%-a nem kéne, hogy ebben az állapotban legyen. Az Alzheimer-kór 1 millió embert érint Magyarországon, betegként, illetve hozzátartozóként, ám az esetek 45%-a megelőzhető vagy jelentősen késleltethető lenne. Kevés az állami segítség, a betegség terheinek túlnyomó többségét a családok viselik. Erről beszéltek szakemberek az Alzheimer-kór világnapja szeptember 21-e alkalmából. Hidasi Zoltán, a Semmelweis Egyetem pszichiátriai és pszichoterápiás klinika docense a távirat irodának elmondta, az Alzheimer-kór az idegrendszer elfajulásos betegsége, a demencia leggyakoribb oka. A demencia egy tünetegyüttes, amelynek jellemzője a szellemi képességek olyan mértékű hanyatlása, amely miatt a beteg már a mindennapokban is segítségre szorul, nem képes az önellátásra. A demencia 70-80%-át az Alzheimer-kór okozza. Pontos adatok ugyan nincsen, becslések szerint Magyarországon a 65 év felettiek 10%-a, mintegy 2-300 ezer ember szenved a betegségtől. Hozzátartozókkal, gondozókkal együtt közel 1 millió embert, a lakosság 10%-át érinti a probléma. A szakember elmondta, hogy az emlékező képesség egészséges emberekben is tág határok között változhat. 40-50 év felett romlik ez a képesség, hogy megjegyezzünk, felidézzünk neveket, vagy akár azt, hogy mit hova tettünk. A memória teljesítő képességét a fáradtság, a stressz és a szorongás is ronthatja. Az Alzheimer-kórról a tünetek alapján csak valószínűségi diagnózist lehet alkotni, a szövettani vizsgálat ad biztos eredményt. A betegség pontos oka nem ismert, többnyire nem egy tényező idézi elő. A kiváltó okok között lehet genetikai hajlam, amit jelez, ha a családban korábban már előfordult ilyen betegség. Emellett a szakirodalom többnyire 14 rizikófaktort azonosít, köztük a cukorbetegséget, a magas vérnyomást, a depressziót, az alkoholt, a dohányzást, az elhízást, a szellemi és fizikai aktivitás hiányát, a szociális kapcsolatok elapadását.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
1: Rádió
3: E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi mai slágerme.

0: az Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy.
2: Let's get down to business.

0: 3 után járunk, hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, kellemes éjszakát, jó bulit, jó munkát, jó utat, attól függően, hogy mit csinálunk. Na, élvezzük, oké? Okay? Mellé pedig az igazi mai slágereket, most Kukitól, aki ma is jön hozzánk, 5 órától a Live Mix-el, aztán a Kívánság műsorral, ez pedig a Garnerrel közös Fire, tehát Kukitól itt a Rádió 1-en.
1: Én pedig Garner.
2: Hallgassatok sok szeretettel a legújabb dalunk.
1: Ez pedig a Fire.
2: Itt a Rádió 1-en, ahol csak igazi, ma is leger megy.
3: Ez a

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy, köztük pedig egy nagy klasszikus után egy igazi újdonság, Lost Frequencies, Live It All, amit már is indítok. A DJ pedig egyébként, konkrétan a Bega királyi család kedvenc DJ-je, csomószor hívják, hogyha valami komolyabb dolgot felújítanak mondjuk a királyi palotában, akkor természetesen nemcsak hogy fellépő, de sokszor zenei rendező is. Lost Frequencies. Na ő most az igazi mai slágerrel, ahogy ígértem, ez a Live It All a rádió egyen.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket

0: a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió Egy.

Ez a Rádió Egy csak igazi mai sláger megy, ezeket pedig sokszor a Rádió Egy DJ-k teszik igazán jóvá is. Ez a helyzet most ezzel a dallal is, mert hogy Nagy Bogi és Des készítette a Jó leszek újra című dalt, aminek Metzger Viki csinált egy PC remixet, és én szerintem ezzel kezdett el igazán működni. Na ezt mutatom most, és hát akár várjuk róla a véleményeket is. 0620 311 111 a számunk.

0: Rádió E, csak igazi mai sláger megy, de jó ez a dal. Mindjárt 4 óra közben jönnek a legfrissebb infók, 8-tól ma is jönnek Balázsék, addig pedig a következő órában is a legnagyobb kedvencek, újdonság például Martin Garrix-től, nagy kedvenc The Weeknd-től, és jó lendület Bibi Rexától, a Faithless dallal jön mindjárt az óra elején. Ez a New Religion, pár perc és indítom a Rádió E-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Kétségbejtő a helyzet, feltárták, hogy mitől egyre sósabb a Balaton. Vasas Gábor, a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet főigazgatója részletesen elmagyarázta, hogy mi minden baj éri most a Balatont. Kétségbeejtő a Balaton víz mérlege, miközben a tó természetes partmenti zónái folyamatosan szűkülnek. Nemrég óriási építkezés kezdődött az egyik befolyónál, hívta fel a figyelmet Vasas Gábor, a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet főigazgatója egy sajtóbeszélgetésen. Az online eseményen Vasas Gábor egyebek mellett arról beszélt, hogy egy óriási építkezés kezdődött a Pogány-völgyi víztorkolatánál Fonyód és Fonyódliget között. A mintegy 42 km hosszú vízfolyás a Balaton egyik jelentős déli befolyója. Hozzátette, hogy a szélsőségek miatt az elkövetkező évek komoly kérdése lesz, hogy ezekkel a torkolatokkal hogyan bánunk. A vízszint kapcsán a főigazgató elmondta, hogy a jelenlegi állás kifejezetten alacsony, ugyanakkor a tó történetében ez nem példanélküli, hiszen a rekord alacsony 2003-as szintet még nem érte el a vízállás. Kétségbeejtőnek nevezte ugyanakkor, hogy a vízháztartás mérése óta, 2000-től kezdődően, már mintegy 10 olyan év volt, amikor a tó vízmérlege negatív tartományba került. Vasas Gábor cáfolta azt a véleményt, miszerint a vizet a Sió csatornán keresztül engednék le. Mint fogalmazott, a Sión keresztül csak a vízmérleg szempontjából minimális, elhanyagolható mennyiséget eresztenek le. Hangsúlyozta, hogy korábban is voltak már alacsony vízszintek a tónál, de a mostanihoz hasonlóan tartós negatív vízmérlegű időszakra még nem volt példa. Kiemelte, hogy a szakembereknek jelenleg számos akut kihívással kell szembenézniük. Ezek közé tartozik a vízszint ingadozása, az emelkedő sótartalom, a potenciálisan mérgező algavirágzások kockázata, az invazív növény és állatfajok térnyerése, valamint a különböző emberi tényezők káros hatásai.
1: A tudásperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió E! Indul Magyarország!

Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Olyan nagy kedvenceket hozok folyamatosan. Hello mindenkinek! A mikrofonnál Király Tamás, picivel már 4 óra után járunk, és ez újabb nagy kedvenc el is indult attól a DJ-től, akit Tiesto inspirált, 8 évesen látta őt fellépni egyébként a 2004-es Athéni Olimpia megnyitóján, ott döntött el, hogy ő is DJ lesz. Mostanra pedig Ed Sheerannel közösen készít dalt. Ő Martin Garrix, a legújabb közös igazi mai slágeri pedig a Repeat It, amit már is indítok a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Európában az egyik legkedveltebb dal, amit hozok a folytatásban, de hogy Magyarországon mennyire kedvelt, na pont ezt akarjuk tökéletesen megtudni. Ezért is indítottuk a Rádió 1 Top 500-ot. Hát nem azért, hogy ezt a dalt teszteljük, hanem azért, hogy megtudjuk, hogy mi a kedvenc, mik a legjobbak, mert természetesen csak ezeket játszunk a hallgatóinak. Szóval Top 500 szavazása fel, top500@radio1.hu vagy SMS-en, telefonon és Viberen is jöhet, és a dal, amiről egyébként beszéltem, a Shakirától, Burna Boytól a Die Die, ez jön a folytatásban.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, a konténerjáték pedig folytatódik, ez extrán fontos. Továbbra is lehet gyűjteni a kulcsokat ahhoz a konténerhez, amiben megint ezen a héten is egy csomó minden belekerült, csak kapkodom a fejem autótól kezdve, utazáson át, konyhai felszerelésig, klímáig. Szinte minden van. Valami elképesztő. És hozzáteszem, nagyon vagány. Na, aki ezt beletné bezsebelni, az figyeljen bennünket, amikor indul a játék csörögjön. Én pedig közben indítok egy újabb nagy kedvencet, egy Rádió 1 DJ-től, Regál Lilitől. Ez a legújabb tőle, a Hear Me.
1: Sziasztok! Regál Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom, a Hear Me. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
2: Ez a Rádió 1.

0: Rádió 1, ahol csak igazi
1: hangszerek megjelenítést tartalmaznak.
2: Villány legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: A következő napokban is számíthatunk adóhatósági ellenőrzésekre Baranyában. 1-2 fokkal 20 fok fölé emelkedik a hőmérséklet. Jó reggelt kívánok! Jönnek a részletek. A NAV baranyai munkatársai jövő héten is több helyszínen végeznek ellenőrzéseket. Kedden Mohácson, szerdán pedig Szentlőrincen keresik fel a papír írószerboltokat, a háztartási és vegyi áruk kereskedéseket. Az ellenőrök ezúttal is vizsgálják a nyugta és számlaadást, az online kasszák üzemeltetését, valamint az alkalmazottak bejelentését. Fontos határidőre figyelmezteti a lakosságot Kővágó Szőlős önkormányzata. Szeptember 30-án lejár a tanévkezdési támogatás igénylésének határideje. A községben óvodás gyermekek után 15 ezer, általános és középiskolás gyerekek után 25 ezer forint igényelhető gyermekenként, amennyiben a kérelmező megfelel a többi előírt feltételnek is. Az igényléshez a lakcímkártya másolatát, valamint a jövedelemigazolást is csatolni kell. Az igénylőlap letölthető Kővágó Szőlős honlapjáról, vagy az önkormányzati hivatalban igényelhető. Az ország 9 városában, köztük Pécsett is 24 órán át festenek

0: egyszerre az alkotók, a SciArt 24 művészeti maratonon. A péntek délután 1 órától szombat délután 1 óráig tartó esemény fő célja, hogy erősítse a pszichiátriai betegséggel élők önbizalmát, önértékelését, és elősegítse felépülésüket. A pécsi eseményt a PTE Klinikai Központ pszichiátriai és pszichoterápiás klinikáján tartják. A legjobb képeket egy szakértőkből álló zsűri választja majd ki, ezeket pedig be is mutatják egy vándorkiállításon, az eseményen résztvevő városokban. A magyar közút jelzései szerint az M6-os autópályán Palota-Bozsok térségében aszfaltoznak, a főváros felé vezető oldalon sávlezárásra kell számítani. Fákat vágnak ki az 57-es számú főúton a Babarci elágazó közelében, itt a hónap végéig útszűkület lassítja a forgalmat. A 66-os úton Magyarszék határában pályaszerkezetet cserélnek a 19-es kilométer szelvényben. A helyszínen a kapaszkodósávot lezárták a közlekedők előtt. A Hungaromet előrejelzései szerint ma döntően napos idő várható, fátyol és gomoly felhők ugyanakkor megjelenhetnek az égen, és átmenetileg felhősebb időszakok is előfordulhatnak. Csapadék nem valószínű, hogy érkezik térségünkbe, a szél is gyenge, mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 1-2 fokkal 20 fok fölött alakulhat.
1: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Az 1 millió magyar Alzheimer kóros 45%-a nem kéne, hogy ebben az állapotban legyen. Az Alzheimer kór 1 millió embert érint Magyarországon, betegként, illetve hozzátartozóként, ám az esetek 45%-a megelőzhető vagy jelentősen késleltethető lenne. Kevés az állami segítség, a betegség terheinek túlnyomó többségét a családok viselik. Erről beszéltek szakemberek az Alzheimer kór világnapja szeptember 21-e alkalmából. Hidasi Zoltán, a Semmelweis Egyetem pszichiátriai és pszichoterápiás klinika docense a távirati irodának elmondta, az Alzheimer kór az idegrendszer elfajulásos betegsége, a demencia leggyakoribb oka. A demencia egy tünetegyüttes, amelynek jellemzője a szellemi képességek olyan mértékű hanyatlása, amely miatt a beteg már a mindennapokban is segítségre szorul, nem képes az önellátásra. A demencia 70-80%-át az Alzheimer kór okozza. Pontos adatok ugyan nincsenek. Becslések szerint Magyarországon a 65 év felettiek 10%-a, mintegy 2-300 ezer ember szenved a betegségtől. Hozzátartozókkal, gondozókkal együtt közel 1 millió embert, a lakosság 10%-át érinti a probléma. A szakember elmondta, hogy az emlékező képesség egészséges emberekben is tág határok között változhat. 40-50 év felett romlik ez a képesség, hogy megjegyezzünk, felidézzünk neveket, vagy akár azt, hogy mit hova tettünk. A memória teljesítő képességét a fáradtság, a stressz és a szorongás is ronthatja. Az Alzheimer kórról a tünetek alapján csak valószínűségi diagnózist lehet alkotni, a szövegtani vizsgálat ad biztos eredményt. A betegség pontos oka nem ismert, többnyire nem egy tényező idézi elő. A kiváltó okok között lehet genetikai hajlam, amit jelez, ha a családban korábban már előfordult ilyen betegség. Emellett a szakirodalom többnyire 14 rizikófaktort azonosít, köztük a cukorbetegséget, a magas vérnyomást, a depressziót, az alkoholt, a dohányzást, az elhízást, a szellemi és fizikai aktivitás hiányát, a szociális kapcsolatok elapadását.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
4: Rádió
3: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, ma is

Sláger megy, jelom mindenkinek is szép reggelt, a mikrofonnál Király Tamás, már 5 óra után 11 perce járunk, szeptember 26-a van a Justinák a névnaposok, azt a mindenit, hát sok boldogságon nekik. Én pedig hozom az igazi mai slágereket, nem sokára Ed Sheeran és Justin Bieber párosát, sőt, Taylor Swiftet is indítom, előtte viszont Martin Garrix jön. Eztől a Butterflies itt a Rádió 1-en.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Hát ezen a héten aztán időjárás szempontjából volt itt minden, napsütéstől esőn át, tényleg, amit csak akarunk. A hétvége viszont, ha minden igaz, akkor ilyen 22-23 fok körül telik, mármint hogy napi csúcs, és alapvetően inkább naposabb idő. Reméljük, közben viszont hát, mennyire rímel erre Lady Gaga, Ariana Grande, Rain on Me? Ezt hozom a hírek után.
1: Sorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Kétségbejtő a helyzet, feltárták, hogy mitől egyre sósabb a Balaton. Vasas Gábor, a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet főigazgatója részletesen elmagyarázta, hogy mi minden baj éri most a Balatont. Kétségbeejtő a Balaton víz mérlege, miközben a tó természetes partmenti zónái folyamatosan szűkülnek. Nemrég óriási építkezés kezdődött az egyik befolyónál, hívta fel a figyelmet Vasas Gábor, a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet főigazgatója egy sajtóbeszélgetésen. Az online eseményen Vasas Gábor egyebek mellett arról beszélt, hogy egy óriási építkezés kezdődött a Pogány-völgyi víztorkolatánál Fonyód és Fonyód-liget között. A mintegy 42 kilométer hosszú vízfolyás a Balaton egyik jelentős déli befolyója. Hozzátette, hogy a szélsőségek miatt az elkövetkező évek komoly kérdése lesz, hogy ezekkel a torkolatokkal hogyan bánunk. A vízszint kapcsán a főigazgató elmondta, hogy a jelenlegi állás kifejezetten alacsony, ugyanakkor a tó történetében ez nem példanélküli, hiszen a rekord alacsony 2003-as szintet még nem érte el a vízállás. Kétségbeejtőnek nevezte ugyanakkor, hogy a vízháztartás mérése óta, 2000-től kezdődően, már mintegy 10 olyan év volt, amikor a tó vízmérlege negatív tartományba került. Vasas Gábor cáfolta azt a véleményt, miszerint a vizet a Sió csatornán keresztül engednék le. Mint fogalmazott, a Sión keresztül csak a vízmérleg szempontjából minimális, elhanyagolható mennyiséget eresztenek le. Hangsúlyozta, hogy korábban is voltak már alacsony vízszintek a tónál, de a mostanihoz hasonlóan tartós negatív vízmérlegű időszakra még nem volt példa. Kiemelte, hogy a szakembereknek jelenleg számos akut kihívással kell szembenézniük, ezek közé tartozik a vízszint ingadozása, az emelkedő sótartalom, a potenciálisan mérgező algavirágzások kockázata, az invazív növény és állatfajok térnyerése, valamint a különböző emberi tényezők káros hatásai.
1: A tudásperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
1: Rádió!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió.

ez Rádió 1, itt csak igazi mai sláger megy, a Rádió 1 top 500 szavazatnak pedig két nagy esélyese, Blond is, szerintem legalábbis, aki most zenélt, és Alex Foran, aki pedig most jön, de hát igazából ez csak a hallgatóink dönthetik el, szóval nagyon várjuk ezeket a voksokat, most ilyenkor éjszaka, vagy hát inkább hajnalban is. Top 500 kukac.radio1.hu vagy 0620 311 111, de a Facebookon, Instán, TikTokon, mindenhol figyeljük a voksokat, csak jöjjön, mi pedig összesítjük, de hát ez már legyen az asszisztensek dolga, meg persze a milyen ilyenkor, amikor elénk érkezik, de lényeg az, hogy várjuk, és közben azért indítjuk a legnagyobb kedvenceket. Most Alex Forent választottam, ez a Fewer Dreams-től a Rádió 1-en. How

0: több zenével találkozom a legjobb helyen, és képben vagyok, két felnőtt gyerekem van, úgyhogy teljesen szinten tartom magam velük. Anya, te is ismered? Persze, a rádióját hallgatom. Ja, értem, az már.
1: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió 1.

0: Villány legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Továbbra is tilos a fiatalkorúak kiszolgálása alkohollal. Napközben is napos, felhős időszakok váltakoznak majd. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek! Továbbra is tilos a fiatalkorúakat alkohollal kiszolgálni. Erre hívta fel a figyelmet a Baranyai Kormányhivatal. A hatóság munkatársai idén is próbavásárlásokkal ellenőrzik, hogy a kereskedők betartják-e ezt a szabályt. A szakemberek romló tendenciáról számoltak be, míg tavaly a baranyai ellenőrzéseknél 33%-os volt a kifogásolási arány, idén eddig a már vizsgált esetek 42%-ában találtak szabálytalanságot. A hatóság minden esetben szankciót alkalmaz, ami akár több millió forintos bírság is lehet, de az üzletet is bezárathatják. Az ellenőrzések folytatódnak. Tűz volt csütörtökön az esti órákban Komlón, a Pécsi úton. Egy háromszintes társasház egyik első emeleti lakásában csaptak fel a lángok. Az egyik szobában berendezési tárgyak égtek. A komlói tűzoltók a lakás tulajdonosát kikísérték az ingatlanból, őt a mentősök könnyű sérülésekkel szállították kórházba. A tűzoltók eloltották a tüzet és kiszellőztették a lakást. A tűz vélhetően dohányzás miatt keletkezett. A hétvégén elkezdődik a férfi és a női kosárlabda bajnokság is. A nők mezőnyében címvédő NK Universitas Pécs szombaton a Szekszárd otthonában lép pályára. A két csapat délután 6 órakor találkozik a Tolnai megyeszékhely sportcsarnokában. Idegenben kezdi a szezont az NK a férfi csapata is. Az együttes az atomerőmű ellenfeleként lép pályára, szintén szombaton délután 6 órakor a Paksi csarnokban.

0: A Magyar Közút jelzései szerint az M6-os autópályán Palota-Bozsog térségében aszfaltoznak, a főváros felé vezető oldalon sávlezárásra kell számítani. Fákat vágnak ki az 57-es számú főúton a Babarci elágazó közelében. Itt a hónap végéig útszűkület lassítja a forgalmat. A 66-os úton Magyarszék határában pályaszerkezetet cserélnek a 19-es kilométer szelvényben. A helyszínen a kapaszkodósávot lezárták a közlekedők előtt. A Hungaromet előrejelzései szerint ma döntően napos idő várható, fátyol és gomoly felhők ugyanakkor megjelenhetnek az égen, és átmenetileg felhősebb időszakok is előfordulhatnak. Csapadék nem valószínű, hogy érkezik térségünkbe, a szél is gyenge, mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 1-2 fokkal 20 fok fölött alakulhat.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió
2: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Rádió egy csak igazi mai sláger. Mert szép reggelt, jó hétvégét mindenkinek. A mikrofonnál Király Tamás. 6 óra után járunk 6 perccel. Indul a szombat, és hát indulnak egymás után az igazi mai slágerek, jó változatosan. Nem sokára hozom Rihannát, Hype-et, most viszont Farrukótól a Pepászt választottam. Szép reggelt, jó rádiózást!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy egy nagy klasszikus kedvenc, ami szerintem megérdemli a szavazatot a Top 500-ban, ez pedig egy újdonság, ami ugyancsak, mert hogy pörög a Rádió 1 Top 500, nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy aktuálisan mi az 500 legkedveltebb dal Magyarországon, és ezt csak a Rádió 1 hallgatókkal közösen állíthatjuk össze. Szóval top500@radio1.hu 06 23 111 111, vagy ha nem SMS-ben, telefonon vagy Viberen akarunk szavazni, akkor Facebook, Insta, TikTok, minden játék, csak adjuk le a szavazatot. Lói újdonsága a fogyarásban, ez a Get Lucky-től a Rádió 1-en.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

mai sláger megy, ez a hétvége pedig MTV VMA hétvége, a díjakat holnap adják át. Taylor Swift pedig rekordot állíthat be, jelenleg Beyoncéval 30 díjnál járnak, de neki meg lehet most a 31. Egyébként olyan sztárok is fellépnek majd a gálán, mint Madonna. Most viszont Taylor Swift a folytatásban, az igazi mai sláger a The Fate of Ophelia a Rádió 1-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Villány legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Októberben újra megrendezik az apa-fia zarándoklatot. Napközben 20 fok fölé emelkedhet a hőmérséklet. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. A Pécsi Egyházmegye ebben az évben is meghirdette az apa-fia zarándoklatot. Az eseményen a résztvevők Pécsről Mária Gyűdre zarándokolnak majd október 10-én. A program célja az apák és fiaik közötti kapcsolat erősítése, az aktív pihenés és lelki töltekezés. A résztvevők október 10-én szombaton gyülekeznek majd Pécs határában. A menetet a főpásztor vezeti. A részletek az egyházmegye oldalán érhetőek el. Siklóson is keresik már a város karácsonyfáit. A város önkormányzata a közösségi oldalán tette közzé a felhívást, mely szerint azon magánszemélyek, vállalkozások, szervezetek jelentkezését várják, akiknek az ingatlanán olyan fenyő áll, amit díjmentesen felajánlanának erre a célra. A siklósi mindenki karácsonyfái a Mária utcában, illetve Mária gyűdön állnak majd advent és az ünnepek idején. 8-10 méter magas, terebélyes, formás fenyőket keresnek. A felajánlásokat telefonon várják, a fa kivágásával, szállításával kapcsolatban pedig egyeztetnek majd a tulajdonossal. A hétvégén elkezdődik a férfi és a női kosárlabda bajnokság is. A nők mezőnyében címvédő NK Universitas Pécs szombaton a Szekszárd otthonában lép pályára. A két csapat délután 6 órakor találkozik a Tolnai megyeszékhely sportcsarnokában. Idegenben kezdi a szezont az NK a férfi csapata is. Az együttes az atomerőmű ellenfeleként lép pályára, szintén szombaton délután 6 órakor a Paksi csarnokban. Hétfőtől várhatóan egy hétre átmenetileg kétirányúvá válik Mohácson a Táncsics utca. Az utcába a Kazinci utca felől lehet majd behajtani, a fő utca irányába viszont nem lehet kikanyarodni. Árok, patka és szegélyrendezési munkákat végeznek a Komlót Magyar székkel összekötő úton. A helyszínen útszűkület lassítja a forgalmat. Útépítési munkák miatt a Baksa-Szabadszentkirály összekötő út egy szakaszán félpályás útzár van érvényben. A Hungaromet előrejelzései szerint ma döntően napos idő várható, fátyol és gomoly felhők ugyanakkor megjelenhetnek az égen, és átmenetileg felhősebb időszakok is előfordulhatnak. Csapadék nem valószínű, hogy érkezik térségünkbe, a szél is gyenge, mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 1-2 fokkal 20 fok fölött alakulhat.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
2: Rádió!

0: igazi mai slágereket. Csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy. A konténer játék pedig folytatódik, még mindig lehet gyűjteni a kulcsokat, figyeljük, hogy mikor indul a játék, mert újabb kulcsokat tudunk bezsebelni, és hát valami elképesztő rekord lesz szerintem ajándék szempontjából összességében a konténer, mindig jönnek újabb hírek, hogy mit raktunk még bele, hú, kapkodom a fejem. Szóval, ami fontos, továbbra is lehet még gyűjteni a kulcsokat és az esélyt, hogy mi nyissuk ki. Az igazi mai slágerek pedig továbbra is nálunk szólnak, most a Switch Discot hozom Rehab-bel, Sam Feld-el, ez a Sleep Tonight tőlük.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, köztük pedig az az énekesnő, aki legelőször egy megénekelt palacsinta recepten lett ismert Németországban, az érettségi alatt kikapcsolódásként kezdett el kísérletezni a TikTokkal, saját dalokat tett közzé, és hát itt elénekelt egy palacsinta receptet is. Lói! Na hát a következő óra elején nem ezt énekli, hanem az igazi mai slágert hozza, ez a Get Lucky!

0: és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 13. kerületben, a Duna Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió 1 konténer! Egy kulcs, ami mindent visz!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
3: És a finom görög ízekre?
2: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
3: Az ég kék, a füstli grék. Master Gold.
4: Mostantól szeptemberben minden csütörtöktől vasárnapig 35 forint per liter kedvezmény vár a MOL Move-ban Evo Plus Premium üzemanyagokra. Nyisd meg az appot, váltsd be a kuponodat és tankolj kedvezményesen. Ha még nincs MOL Move appod, töltsd le és regisztrálj. További részletek mol.hu az aktuális akciók között.
5: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a magyar kelkáposzta kilója csak 399 forint, a magyar petrezselyem gyökér kilója pedig csak 599 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Villány legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Csapadékvízelvezető rendszereket fejlesztettek Pécsváradon. 20 fok fölé emelkedhet ma a hőmérséklet. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Csapadékvízelvezetési rendszereket korszerűsítettek Pécsváradon. A város a Baranyai Önkormányzati Hivatallal konzorciumban támogatást nyert a Vár utcában és a Dózsa-György utca területén megvalósítandó fejlesztésre. A cél a csapadékvízgazdálkodás korszerűsítése, illetve a helyi vízkárok mérséklése volt. A fejlesztés során az elmúlt időszakban megújultak a kőburkolatú mederszakaszok, ahol szükséges volt, átépítették a kapubejárókat, átereszeket, és növelték a pécsváradi tanúszodak közelében lévő szakasz vízvezetők kapacitását is. Befejeződött a rendőrség legutóbbi országos akciója, melyben szeptember 16-a és 22-e között a passzív biztonsági eszközök használatát ellenőrizték, kiemeltem. A hatóság csütörtökön azt közölte, az egyhetes akció során 44 ezer járművezetőt ellenőriztek. 9 ezer esetben kellett intézkedni a biztonsági öv használatának elmulasztása miatt. 214 gyerek nem megfelelő ülésben vagy anélkül utazott. A motorosok közül pedig 81-en nem használtak bukósisakot. Idegenben a MAFC ellen kezdi meg az idei bajnokságot a PVSK Panthers. A férfi kosárlabda NB1B-ben szereplő két csapat néhány hete már találkozott edzőmeccsen, akkor a PVSK sima győzelmet aratott. A mai találkozó délután 17:30 kezdődik a budapesti Gabányi László sportcsarnokban. Hétfőtől várhatóan egy hétre átmenetileg kétirányúvá válik Mohácson a Táncsics utca. Az utcába a Kazinci utca felől lehet majd behajtani, a főutca irányába viszont nem lehet kikanyarodni. Árok, patka és szegélyrendezési munkákat végeznek a Komlót magyar székkel összekötő úton. A helyszínen útszűkület lassítja a forgalmat. Útépítési munkák miatt a Baksa-Szabadszentkirály összekötő út egy szakaszán félpályás útzár van érvényben.
2: Az időjárás jelentés támogatja a Pécsi Agroker Áruház, a kertészkedők profi partnere.
1: A Hungaromet előrejelzései szerint ma döntően napos idő várható, fátyol és gomoly felhők ugyanakkor megjelenhetnek az égen, és átmenetileg felhősebb időszakok is előfordulhatnak. Csapadék nem valószínű, hogy érkezik térségünkbe, a szél is gyenge, mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 1-2 fokkal 20 fok fölött alakulhat.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most
3: Rádió
0: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, ma is lágerme.

Rádió egy csak igazi mai sláger, mert szép reggelt, jó hétvégét, főleg annak, aki most ébredt, már azoknak is, akik már ébredt vannak, de hát azért mégiscsak nekik először most ezen a reggelen. A mikrofonnál Király Tamás, az igazi mai slágereket hozom ebben az órában is változatosan, 8-szor pedig jönnek Balázsék a Balázsék Weekenddel a hét legjobb pillanataiban, addig viszont ilyen nagy kedvenceket indítok, mint St. John és a Roses, ez jön a Rádió 1-en.

0: bam bam bam bam. Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger. Megy köztük pedig a Rádió egy egyik DJ-je jön, az a DJ, aki többek között Jennifer Lopez előzenekara is volt már, amikor Magyarországon koncertezett J-Lo. Azért az elég menő. Regál Liliről beszélek, az igazi mai slágere a Heal Me, amit már is indítok.
1: Sziasztok! Regál Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom a Heal Me. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
2: Ez a Rádió.

0: vagyok.
1: Sziasztok, én Jóri vagyok.
2: Mi vagyunk a Diszkosi.
3: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
4: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
5: Újra jön
4: a Top 500.
5: A Top 500.
4: A Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg. És a Rádió 1 lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
6: Mi hallgatunk önökre. Hívja a Rádió 1 Top 500 forró drótját 0620 311 111, írjon e-mailt top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala. Szavazzon!

0: David Guetta, Eva Max, Rihanna, Minelli, Kamrad. Vagy valaki más.
1: Valaki más.
0: Határtalan a lista. Most újra megmondhatja, mi szóljon a rádió egy.

0: rovatával.
1: Az elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
4: És a finom görög ízekre?
3: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
4: Az ég kék, a füstli greek. Master Gold.
5: Ideje újra behúzódni a falak közé? Az évszakok változása jó alkalmat kínál arra, hogy megújíts otthonodat, és felkészítsd a barátokkal és családdal való összejövetelekre. Látogass el a legközelebbi JYSK áruházba, vagy a jysk.hu honlapra. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Mostantól szeptemberben minden csütörtöktől vasárnapig 35 forint per liter kedvezmény vár a MOL Move-ban Evo Plus Premium üzemanyagokra. Nyisd meg az appot, váltsd be a kuponodat és tankolj kedvezményesen. Ha még nincs MOL Move appod, töltsd le és regisztrálj. További részletek mol.hu az aktuális akciók között.
7: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a magyar kelkáposzta kilója csak 399 forint, a magyar petrezselyem gyökér kilója pedig csak 599 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak.
1: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Villány legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Továbbra is tilos a fiatalkorúak kiszolgálása alkohollal. Napközben is napos, felhős időszakok váltakoznak majd. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek! Továbbra is tilos a fiatalkorúakat alkohollal kiszolgálni. Erre hívta fel a figyelmet a Baranyai Kormányhivatal. A hatóság munkatársai idén is próbavásárlásokkal ellenőrzik, hogy a kereskedők betartják-e ezt a szabályt. A szakemberek romló tendenciáról számoltak be, míg tavaly a baranyai ellenőrzéseknél 33%-os volt a kifogásolási arány, idén eddig a már vizsgált esetek 42%-ában találtak szabálytalanságot. A hatóság minden esetben szankciót alkalmaz, ami akár több millió forintos bírság is lehet, de az üzletet is bezárathatják. Az ellenőrzések folytatódnak. Internetes agresszió miatt emelt vádat a pécsi járási ügyészség egy debreceni férfi ellen, aki a közösségi médiában életveszélyesen megfenyegetett egy pécsi nőt. A nő egy közéleti vitában szólt hozzá egy bejegyzéshez, mire a férfi erre reagálva azt írta, a nő neve fent van a listán, és ha hazaáruló, akkor 2026-ban kivégzik. A vádhatóság pénzbüntetés kiszabását indítványozta a vádlottal szemben. Ideiglenes szolgáltatás kimaradást tapasztalhatnak a közvilágításban a komlóiak. A Komlói Városgondnokság tájékoztatása szerint előreütemezett szerelési munkákat végeznek a rendszeren, így a Nagyrét utcában átmenetileg szünetel a közvilágítás. Az érintett szakaszon várhatóan szeptember 29-éig, azaz jövő keddig nem üzemelnek majd az utcai lámpák, ezért azt kérik, hogy az esti és éjszakai órákban gyalogosan és gépjárművel is fokozott óvatossággal közlekedjenek. A Magyar Közút jelzései szerint az M6-os autópályán Palota-Bozsok térségében aszfaltoznak, a főváros felé vezető oldalon sávlezárásra kell számítani. Fákat vágnak ki az 57-es számú főúton a Babarci elágazó közelében. Itt a hónap végéig útszűkület lassítja a forgalmat. A 66-os úton Magyarszék határában pályaszerkezetet cserélnek a 19-es kilométer szelvényben. A helyszínen a kapaszkodósávot lezárták a közlekedők előtt. A Hungaromet előrejelzései szerint ma döntően napos idő várható, fátyol és gomoly felhők ugyanakkor megjelenhetnek az égen, és átmenetileg felhősebb időszakok is előfordulhatnak. Csapadék nem valószínű, hogy érkezik térségünkbe, a szél is gyenge, mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 1-2 fokkal 20 fok fölött alakulhat.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Folytatódik!

ez a Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, elképesztően sok szavazat jön a Rádió 1 Top 500-ra, most is SMS és Viber fal folyamatosan így pak-pak-pak pittyeg nekünk a háttérben, és jönnek a voksok, mi pedig összesítjük ezeket, J-Lo, David Guetta, Save Me Tonight, ez Andris szavazata, van egy plusz Ray Daltonra, Blood Runnin szeretné beszavazni Tibi, és csak hogy most az utóbbiakból említsek még egyet, Taylor Swift és az Opelite. Szerintem ennek is jó esélye van, de bármire lehet szavazni, és várjuk ezeket akár e-mailben is a top500kukac radio1.hu-n.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és igen, ezt most Ferinek válaszolom, aki Viberen az előbb kérdezte, hogy folytatódik-e még a nagy konténerjátékunk. Bizony, még lehet gyűjteni a kulcsokat és a részese lenni a játéknak is, akár konkrétan megszerezni azt a kulcsot, ami nyitni fogja a konténert, és ezzel hozzájutunk az összes nyereményhez, ami benne van. Szóval van még kulcsvadászatra lehetőség. Az igazi mai slágerek között most állok, és Ivan Max és a Car Keys, amit indítok. Pár perc, és a folytatás pedig már Balázséké lesz, mert hogy 8-tól jön a Balázsék Weekend. Király Tamást hallottátok. További szép napot, kellemes hétvégét, és jó rádiózást a Rádió 1-jel.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót? Talán egy Gree Airy klímaberendezést beszereléssel? Vajon mit rejt még a Rádió Egy Konténer? Ez hamarosan kiderül.

0: lesz Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ki mondta, hogy az indián nyárban nem fér bele egy kis fűszeres sütőtök? Az I Love Peach Caféba már megérkeztek az őszi újdonságok, a Pumpkin Spice Latte, a sós vaníliás matcha és a rummal is kérhető melengető almapuncs. Az ősz még csak most kezdődik, de az ízei már itt vannak. Gyere, kóstold meg őszi különlegességeinket a napsütéses teraszunkon. I Love Peach Café. Pécs, Széchenyi tér 1.
0: Sofőr, eladó, felszolgáló, szakember, irodai munkatárs. Bármilyen pozícióra keres új munkaerőt a Vármegyében, találja meg a Rádió 1-en. Vegye fel velünk a kapcsolatot a radio1page.hu oldalon található elérhetőségek egyikén, és segítünk megtalálni az új munkatársát, aki lehet, hogy épp most is minket hallgat.
3: Svájci precizitás minden egyes csészében.
4: Prémium minőségű Jura automata kávégépek kereskedése, szakszerű javítása és teljes körű karbantartása egy helyen.
3: Nálunk megtalálja a legjobb tisztítószereket és vízszűrő patronokat is, hogy kávégépe mindig a legjobb formáját hozza önnek.
4: Jura, ahol a minőség találkozik a szakértelemmel.
3: Nikon Kft. Komló, Kossuth Lajos utca 3.
5: Ha Pécs, akkor Volán taxi. Már appon is.
0: Magyarország legfranciább DJ-je, Cookie! Hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatói.
6: Alfa, Echo, Bravo, landing, s'il vous plaît!
1: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: Smoky.
1: Öveket bekapcsolni, lassan indulunk.
0: Rádió 1.
2: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
0: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek.

0: Rádió 1. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottál.
0: Rádió 1. Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Villány legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Októberben újra megrendezik az apa-fia zarándoklatot. Napközben 20 fok fölé emelkedhet a hőmérséklet. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. A Pécsi Egyházmegye ebben az évben is meghirdette az apa-fia zarándoklatot. Az eseményen a résztvevők Pécsről Mária Gyűdre zarándokolnak majd október 10-én. A program célja az apák és fiaik közötti kapcsolat erősítése, az aktív pihenés és lelki töltekezés. A résztvevők október 10-én szombaton gyülekeznek majd Pécs határában. A menetet a főpásztor vezeti. A részletek az egyházmegye oldalán érhetőek el. Siklóson is keresik már a város karácsonyfáit. A város önkormányzata a közösségi oldalán tette közzé a felhívást, mely szerint azon magánszemélyek, vállalkozások, szervezetek jelentkezését várják, akiknek az ingatlanán olyan fenyő áll, amit díjmentesen felajánlanának erre a célra. A siklósi mindenki karácsonyfái a Mária utcában, illetve Mária gyűdön állnak majd advent és az ünnepek idején. 8-10 méter magas, terebélyes, formás fenyőket keresnek. A felajánlásokat telefonon várják. A fa kivágásával

0: Val szállításával kapcsolatban pedig egyeztetnek majd a tulajdonossal. A hétvégén elkezdődik a férfi és a női kosárlabda bajnokság is. A nők mezőnyében címvédő NK Universitas Pécs szombaton a Szekszárd otthonában lép pályára. A két csapat délután 6 órakor találkozik a Tolnai megyeszékhely sportcsarnokában. Idegenben kezdi a szezont az NK a férfi csapata is. Az együttes az atomerőmű ellenfeleként lép pályára, szintén szombaton délután 6 órakor a Paksi csarnokban. Hétfőtől várhatóan egy hétre átmenetileg kétirányúvá válik Mohácson a Táncsics utca. Az utcába a Kazinci utca felől lehet majd behajtani, a főutca irányába viszont nem lehet kikanyarodni. Árok, patka és szegélyrendezési munkákat végeznek a Komlót magyar székkel összekötő úton. A helyszínen útszűkület lassítja a forgalmat. Útépítési munkák miatt a Baksa-Szabadszentkirály összekötő út egy szakaszán félpályás útzár van érvényben. A Hungaromet előrejelzései szerint ma döntően napos idő várható, fátyol és gomoly felhők ugyanakkor megjelenhetnek az égen, és átmenetileg felhősebb időszakok is előfordulhatnak. Csapadék nem valószínű, hogy érkezik térségünkbe, a szél is gyenge, mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 1-2 fokkal 20 fok fölött alakulhat.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És uraim, egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! A szavazók kedvence, Ráskó Eszter,
3: Rákóczi Feri és Balázs!
2: Hú, micsoda család! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék Weekend!
4: Barnabás írja, csak szólok, hogy a karácsonyi fotózása már alig van hely a Facebookom alapján. Hála az égnek a felesége még a húsvéti fotózáskor foglalt nekünk időpontot. Írja Barnabás! Ez a karácsonyi fotózás,
5: ez megy,
4: Istenem!
5: Ez megy nekem. Bocsát, van ismerősöm, aki Székesfehérvárról évek óta eljár Kecskemétre, mert ott egy olyan karácsonyi fotózós fotóst talált, hogy olyan, Feri, olyan nincs, de ez olyan szép, annak mindene van. És mondom, ti kocsiba ültök minden karácsony előtt, december elején elmentek Kecskemétre, igen.
4: Nem tudom, egyszer nem tudom hova tenni, ezt megmondom őszintén, de még a hétköznapi emberek oké. Tehát, hogy azt mondja, oké, csinál magát, de nekem az is nagyon fura. De az egész kép annyira hazug és maher és rossz és álszent, és a legjobb szó, hogy hazug. Minden mozdulatában mindig hazug. Tehát, hogy...
5: nem a te fád. Tehát, hogy egyrészt bekerülsz egy olyan közegbe, ami nem a tiéd.
4: Vegyük végig.
5: Tehát ez egy műterem.
4: Vegyük végig. Miről szól a karácsony? Így van. A meghittségről, hogy ott vagy, hogy a családdal vagy, hogy a szeretét ünnepet megülöd szeptember, decemberben, ugye 24-én, és azokkal, hogy akiket szeretsz. Bemész a műterembe, leveszed az oknit, mert mindenki 10 éve mezitláb van a karácsonyi fotókon, mert úgy kell.
6: Farmer és fehér póló szigorúan,
4: bénán felöltöztetett gyerek, aki ilyen fura arcot vág, egy hazug a karácsonyfa előtt, mert hogy októberben még nincs karácsonyfa, nem a te díszeid, nem az anyád dísze, nem a te karácsonyfád, nem az általad feldíszített valamit.
6: Üres becsomagolt dobozokat fogdosol.
4: Teljesen üres becsomagolt dobozokat fogdosol, mert láthatóan nincs senki, és ne fogdosd össze, te taktyos büdös kölök, meg kettőre jönnek az XY VIP-sek, és ők is ugyanezt a Dior dobozt akarják megfogni.
6: Eltépte a díszcsomagolást, a kis kölyök.
4: A kis kölyök ott áll egy ilyen kis matróz blúzba, meg nem tudom, minden mozdulatában, minden pillanatában lejön, hogy hazug. És ezt celebek is csinálják, nem a saját fájuk előtt. Sőt, van olyan, én fölismertem, még a Viki is kiszúrta, hogy nézd meg, ez a fa, ez ugyanaz a fa, ami 3 héttel később ennél az Edinánál, meg annál a Timikénél, meg Józsikánál, nem tudom, volt ugyanaz a fa. Csak díszeket cseréltek rajta, és a háttér is ugyanaz volt. Tehát elmennek celebek ugyanahoz a fához fotózkodni. Érted, hogy mit akarsz ezzel üzenni? Hogy boldog családban érsz? Oké, örülök neki a te dolgok. Hogy neked szép a fád. Nem szép, mert 23 ugyanolyan fa, és nem is a tér. Hogy sok ajándék van a fa alatt. Rendben, értjük, van, akinek nem jut annyi, legyél egy kicsit megértőbb. Mi az üzenete? Mit akarsz, hogy tökéletes a karácsony? Kinél az, ne hazudj, nálatok se az, senkinél nem az.
5: Soha nem fogom megérteni.
6: Hogy
5: soha.
6: kinek készült tulajdonképpen.
4: A posztra, Insta.
6: Igen, tehát hogy 20 évvel ezelőtt azt mondod, hogy elmentünk egy ilyen fotózásra, hogy a nagymamának legyen egy fotósorozat.
4: Insta és Facebook.
6: És odaadjuk neki. De és az Instán meg a Facebookon kirakom, oké. Okay.
4: Kirakod, mert hogy be vagy világítva, látják, bocsánat, szép, jó, és a tökéletes család benyomását kelt ez a Facebook és az Insta és a TikTok legnagyobb hazugság a karácsony fotózás, de mindent megmutatta, hogy jelenkorunk társadalma él. Hazug dolgokat posztolok, hogy hazug dolgokat higgyel rólam. És nem azt mondom, hogy nincsenek boldog családok, és nem azt mondom, hogy nincs valahol tökéletes karácsony, nem ezt mondom. De egy októberben felállított műtermi karácsonyi fotózás, hát az nagyon hazug. A férfi mezitláb, Discord farmerben, a nő nagyon kisminkelve, a gyerekek is agyon sminkelve, 6 évesen ülnek, üldögélnek ott, és fogdossák a táskát. Hát felfoghatatlan, rossz pózban ülve, kínosan kényelmetlen üldögélve, nő nagyon kicsavarva, férfi nagyon lazán, dő hátra egy kicsit, Lajos, jó, egy kicsit nyújtsd, a nagylábú körmöd, Lajos, nincs levágva a nagylábú körmöd, a rohadt életben nem vágtuk le.
5: És ami még tesz rá, csokornyakkendő. Amit sose hordtál.
4: Igen.
5: Sose volt rajtad.
4: Így van, rosszul felöltöztetve a gyerekek, vagy nagyon drága ruhába, ízléstelenül egy ízléstelen fa előtt. Érted? Miért csináljátok? Miért nem hagyjátok meg magatoknak, vagy mertek posztolni egy kicsit esetlenebb képet, de őszintébbet? Miért kell ennyi hazugságot? Kit győ a rokonokat, hogy szebb a fát? Az ismerősöket, hogy több ajándékod
6: van? Boldogabbak vagyunk,
4: hogy boldogabbak vagyunk, mert ez egy unva verseny, hogy ki a boldogabb, úgyse vagy az. Na. Tudjuk, hogy ez, hát ismerünk a szakmából, hát mindent tudunk rólad, mindenki tud mindenki. Nekem nem mond, hát én is tudom.
6: Ebben már benne van az üzenet is, hogy rá tudtam venni a férjemet, rá tudtam venni a feleségemet és a gyerekeket is arra, hogy elmenjünk egy ilyen fotózásra.
5: Már az
6: tehát
5: úton...
6: már van összhang.
4: Igen.
5: De már az oda úton összevesztek.
6: Ölik
5: egymást, akkor ott arra a fotózásra az egy órára béke nyugalom, és utána, ahogy kijött a kapa, mondja, ez mi az Istennek kellett ez az egész.
4: A csaj ki van borulva a sminkkel, a gyereknek nincs kedve menni, tehát megnézném, hogyan készült a karácsonyi fotó, a milyen idilt hitetszel velem, mennyire vagy hazug, ahhoz képest, hogy a kocsiba még anyázva veszekedtetek, mert a fotós mondta, hogy késsetek el, a nő még sminkelt otthon, a gyerek az egyébként lett volna a haverjával, de betuszkoltátok egy kocsiba, letöröltétek a taknyot az óráról, betoltátok egy falá, kisminkeltétek, mint rühel a 8 éves gyerek, ráadtatok egy ronda pulóvert, ami rohadt rondán néz ki. Borzasztó, de elmondja jelenkorunk státuszszimbólumait, mert egy karácsonyi státuszszimbólum.
6: Nézd, egyébként ennek van egy ilyen evolúciója, tehát hogy megcsinálod akkor, amikor a gyerek 2 éves, 4 éves, 6 éves, 10 éves, és akkor látod a szép fejlődést, hogy nézd, milyen picike volt még az első fotón, és 10 évvel később már milyen nagy ló.
4: Igen.
6: Tehát, hogy így össze tudod hasonlítani egyébként.
4: Ami nagyon hasonló, és nagyon rögtem, hogy rengeteg celeb posztolta most, borzasztóan szórakoztató képek készültek, hogy a gyerek elsős. Következő képeket láttam, anyuka brutál nagy szilikon mellekkel, agyorúzsott szája, keresztbe tett lábbal áll az osztályterem előtt, gyerek ilyen kétségbe esőt áldogál, mert de nem ő a lényeg, anyuka beállt feszíteni, nem mondom melyik celeb anyuka, beállt iszonyatosan feszíteni, de úgy, hogy szinte a gyereket így eldugta a háta mögé, hogy Pistike elsős. Ott állt egy nem túl szép kisfiú, Pistike.
6: Nagyon megrémülve,
4: hogy neki lefotózzák, és az anya itt szerepel, 600-as szilikon mellekkel, csücsörített szájjal, a gyermekem elsős. De láttad, hogy a kép az a csajról szól. Annak semmi köze a gyerekhez. Nem ér, ha nincs ott a gyerek, is kirakja a képet. Pistik elsős, csak épp a büfébe van. És mondjuk a beállt az osztályterem közepére. Miért csinálod?
6: Lesz egy pillanat,
4: miért csinálod?
6: Eljön
4: miért kell ez arra a képre? Az a gyereked az elsős.
5: Mert megmutatod, hogy te szép vagy még anyukaként.
4: Keresztbe tett lábbal, csücsörítve, félig elfordított felsőtesttel, 600 köbcentivel. Hát az nagyon kell.
6: Tudod, milyen rohadt nehéz szeptember 1-én jól kinézni?
4: Érted? És át egy ilyen leszegett fejű leokoplaszos gyerek hátul eldugva a szoknyai
6: mögött. És elhúzta a táska hátra.
4: Húzta a táskát, és nagyon szorongott, hogy ki mellett ül, és már rég mennie kellett volna, mert olvasták a népsor, de anyuka még a többi apuka szülő izére, örömére nagyon feszített az osztályteremben. Na, ugyanilyen hazug a karácsonyi fotózás. Gyerekek, ne csináljátok. Lesz, csináljátok.
6: A fotósok most lövik tökön magukat, mert az éves bevételük nagy része ezekből a fotókból származnak.
4: Lesz
6: majd vajon egy olyan fordulópont, egy önirónikus nagy megvilágosodás, amikor nem ezeket a fotókat fogjuk posztolni, hanem a szenteste fotóit.
4: Szerintem egy csomószor már megy őszintébe az Insta. Sőt, ez már egy trend a TikTokon, Insta, hogy mindenki azt posztolja, hogy milyen jó, én most leírom, miért volt szarnapom. És én látok olyan posztokat, és tökre tetszenek, ahol influencerek átálltak arra, hogy mindenki elmondja, hogy milyen sikeres éve volt, én elmondom, hogy mennyit szenvedtem a saját oldalammal, nem nőtt a követőtáborom, gyomorfekét kaptam, most láttam 8 ilyen videót, nagyon tetszett. Balin élek, és egyébként vegán vagyok, és azt hirdettem, hogy de jó az élet, akkor elmondom, miből állt az egy évem. Gyomorfekém lett, nem nőtt a követőtáborom. Az első három éve sokat nőttem, egyáltalán nem növök, nem tudom, milyen tartalmat kéne csinálnom, egyelőre most egy kicsit megsízéltem.
6: A vérképem
4: szar, és az idegösszeomlás szélén vagyok. És lát, azt mondtam, hogy figyelj, haver, ebbe az egy posztodban neked több őszintén dolog van, mint az elmúlt három évedben, amit én néztem, és néha felbukkantál, hogy Balin, fölébredek reggel, megiszom a csajlattémat, egy kicsit töltök egy kis önidőt az olvasással, elindulok kedvenc jogatanáromhoz, természetesen motorral megyek, utána friss patak vizet iszogatok, hagyjad már, persze, nyilván ez történik, utána eszem egy indiai köri, délután meditálok egy 4-4,5 órát.
5: És mindezzel ennyi pénzt kerestem.
4: Ugyan elvégzem a jogagyakorlatokat, és este még egy kis vegán tofut majszolgatok, hát ez teljesen reális, tudod, és leírta a csávó, hogy szarul vagyok, nem nőtt az oldalam. És majdnem beírtam neki, hogy figyelj, most értél oda. Tehát most van az, hogy innen lehet építkezni. Most nem vagy a gödör alján, na végre elkezdél szembenézni magaddal. Na most sok sikert, mert most talán rájössz, hogy hol rontod el. Tehát alakul ez a trend szerintem.
6: De
4: vagy ezért ez változik.
6: Ezt egyébként látni.
4: Mit?
6: Nem úgy értem, persze szórakoztató látni azt, amikor látod, hogy ezek az emberek is emberek, és hogy botlanak, és szarépük van, és minden. De nem jobb egy kicsit így elrugaszkodni a valóságtól, hát, nézni azt, hogy ez eszi a csia magját a Balin a medence partján.
5: Hát de hamis dolog után néz, érted? Tehát, hogy neked lesz jobb tőle, hogy ezt nézed, és akkor vágyakozol
6: oda. Igen, kicsit én is elképzelem,
5: na,
6: hogy milyen
5: lenne. Na, de neki szar, tehát egy szar után álmodozol itthon a
6: szarból. Én ezt nem akarom tudni, mert nekem szar, akkor neki legyen jó, és hagyd képzeljem el, hogy milyen lenne akkor, amikor neki.
4: Szerintem ez tudatalatt egyébként nagyon sokszor lerakódik. Minél több ilyen videót nézel, annál jobban vagy depis, és azt gondolod, hogy mennyire szar az életed. Tehát ezért kell óvatosan bánni. Nézed, följön még egy csajszi, aki Balin él, följön még egy influencer, aki állandóan utazgat, és abból keresi a pénzét, te megérted, elmész a gyártósor belé. Ez jó, megnézed, és jó, azt gondolod, szar az életed. De ez a csávó elmondta, hogy gyomorfekély lett, és nem nő a követőtábora. Hát kicsit te is gyógyulni kezdesz, nem? Hát azonnal jobban érzed magad, igen.
5: Szar neki is.
4: Hatodik éve vitázok a feleségemmel, hogy menjünk karácsonyi fotózásra, eddig 6-0 ide. Nem vagyok hajlandó erre a felesleges magafotogásra.
5: Tartsd magad.
4: Ez így van. Szerintem ezt a nők erőltetik, és szerintem ez egy Facebook Insta verseny. És nem is biztos, hogy csak a celebeknél, de ez a nézd meg nálunk, milyen tökéletes a karácsony, a Lajosék megválnak. Nézd meg, milyen szép a karácsonyfa, azok meg még enni se tudnak semmit. Tehát ez erről szól. Ez egy méregetés. Én valójában,
5: hogy neked jobb, mint bárki más.
4: A mi karácsonyunk boldogabb, a mi ajándékunk több. Hát ez semmi másról nem szól. És oké, értem, akarsz a gyerekről egy szép fotót.
5: Na de azt meg lehet csinálni, meg nem szép fotó kell, hanem csak a fotó elég, amit te csinálsz, érted? Akkor fotóz le minden évben a családot. Most például én azon gondolkodtam, hogy ha elmész erre a karácsonyi fotózásra 6 éven keresztül, akkor mind a 6 évet kiteszed így a nappali falára, hogy ilyenek
6: ott van a nagymamánál a kredenc föl.
5: Karácsonykor.
4: Igen.
6: És az, hogy soha ki nem nyomtatod. Soha többet meg sem nézed egyébként. Legfeljebb emlékben majd feldobja neked az Insta vagy a Facebook bármi.
4: Szóval, hogy tényleg nagyon kemény.
6: Azért egy piros pulcsis fotósorozatot megnéznék rólatok.
4: Egy piros pulcsis karácsonyi fotósorozat. Igen. Fogadhatunk valamiben, hogy aki veszít, annak el kell menni egy ilyet megcsinálni. Család nélkül, gyerek nélkül, de el kell menni karácsonyi fotózásra.
6: Nagyon szépen
4: nagyon élném.
6: De miért akkor ezek a boudoir fotózások is legalább ennyire hamisak?
4: Az micsoda?
6: Budoár fotózás. Hát nem mondd már, hogy nem voltál egyen sem.
4: Egy budoár fotózás, hogy minden este lefotózom a budoárt, ha sikerül valamiatt alkotnom, hogy ezt szívesen megmutatom a barátaimnak.
6: De kár, hogy nem tudom kitenni, mert
4: lepítanak. Oda néz, Jézus Isten, mondtam, hogy több rostot kell ennem, lefotózom a budoárt.
6: Hát, hogy van.
5: Ez az a budoár, amit te is csináltad, hogy az ablakba ült és sejem harisnyában?
6: Igen, sejem harisnyás, amikor kikerázzák a csajokat, azt és akkor lefotózzák, és akkor picit pucsítanak, és nagyon szépek.
4: De már ez mi, ez mit kicsinálja? Hadd röhögjek, már mutassatok ilyen oldalt.
5: Elnéz szép. Júli, mutasd meg a fotódat a budoár.
6: De ne
5: hülyeskedj, hogy
6: beírod, bár, persze.
5: A budoár fotózás az az, amikor egyedül mész, lehet.
6: A jó, akkor
5: amikor
6: lehet.
5: Egyedül mész, és akkor kikeráznak, nagyon szépre, nagyon jó ruhába tesznek, és akkor Júli például ugye
6: na, ott van, nézd meg, ott.
4: Én megmondom őszintén, én ezt egy kicsit budoár. Jobban értem, hát mert az, hogy egy nő akar magáról szép képet, szép akar lenni, kisminkelik, most nem celebekről van szó, és egy hétköznapi nap nőnek, vagy egy átlagos nőnek, nem szeretem ezt a szót, de nem celeb, van egy fél nap, ami róla szól, ahol kisminkelik, ahol körbeudvarolják, ahol szépen bevilágítja egy fotós, aki aztán elkapja, mert szarházasága. És
5: de dupla öröm.
6: A legnagyobb varrógépek.
4: És szöntösen levarja utána a rankát, 52 évesen a fotózás után ott marad még, és akkor fölfekszel egy ilyen nagyon hamis Mária Terézia korabeli kerebetre, rökamiéra, és ott nagyon megfotózzák a folyó beleidet. Szóval, hogy
6: a folyó beleidet.
4: Szóval nem nem tudom. Nézd meg azt a jobb oldalt. Mikor érdemes karácsonyi fehérreműs fotózásra menni, és befeküdt oda egy tehén? Hát most azért azt nézd meg azt, hogy így nem menjél budoár fotózásra. Mi van? Néni kicsit fejnehéz.
6: Hát ő keresi a poszt.
4: De én ezt értem, és tudod mi van? Hazaviszed a pasidnak, ezt megmutatod, és akkor mondjuk szexeltek egy óriásit, és rólad készült egy szép fotósorozat, ahol szép vagy, nő vagy, kisminkeltek az év 365 napjában, nem vagy szép, nem sminkelnek ki, és ezt úgy megcsinálják. És csinálsz egy ilyen fotósorozatot, szerintem ezzel semmi baj. Százszor hazugabb nekem a karácsonyi fotózása ezért taknyosorú pistikével az első sorban.
6: Tehát, és hogy ha én férnél vagyok, és csináltatok magamról egy ilyen fotósorozatot,
4: és utána felrakom a Tinderre.
6: És utána felrakom az Instára, akkor az tulajdonképpen kinek készült?
4: Ha férnél vagy, és felrakod az Instára?
5: Aha. Mindenkinek, de nem mindenkinek. A férjednek.
4: Az biztos. Hát az akkor, minden, akkor az mindenkinek készült.
5: Jó,
4: igen.
5: Akkor most jöjjön a kisbaba fotózás.
4: Kisbaba fotózás.
6: Na most az viszont...
4: Én nekem azzal
6: volt.
4: Sincsen akkora bajom, hogy elviszel egy babát, újszülött, és berakod, pakolgatják. Egy régen nagy divat volt, nem tudom, hogy van-e most ilyen.
6: Na nekem ettől aztán teljes, az kész. Te figyelj, amikor behajtogatják a gyerekeket ilyen bölcsökben.
4: Én nem tudom, én ezen ellágyulok mindig.
6: Úristen,
4: de nagyon zabálnivalóak. Nagyon cukik.
6: Meg kis matróz sapkát raknak rá, meg kis katicát a vállára, hát én attól hülyét kapok. Hát annyira életidegen, hogy hihetetlen. Tehát látom, ahogy rakosgatja meg pólyázgatja.
4: Jaj, ne nagyon-nagyon, nézd meg. És na általában ezek a gyerekek alszanak.
6: Erre elágyulsz.
4: Erre nagyon. Hát nézd meg, újszülött baba, figyelj, adnak rá egy sapkát, és ott alszik.
6: Mi van veled?
5: Neki lelke van, látod.
4: Nézd meg, milyen gyönyörű az a gyerek azzal a kis csücsöri szájjal, és ott alszik, berakták egy ilyen fészekszerű plüss valamibe.
6: Igen, odahajtogatták a kis kezét, mintha aluszkálna a kis közöcskéjét.
4: Én
6: hát
4: szerintem ez nagyon...
6: Nem
4: is a természet. Én nem tudom, én ezt őszintébbnek érzem. Meg itt még jó házasságuk is, a karácsonyi fotózás már azért, mert ott már nem jó. Érted? Tehát ez itt még működik, itt még boldogok vagytok.
6: Kompressziós pólyával körbe tekertek
4: szerencsétlen kis tetszik. Nagyon. Én ettől kész vagyok. Én ezeket nagyon szeretem. Hát,
5: most már gondolkozik, hogy ő is befekszik egy ilyen pólyába.
4: Mint Bud Spencer, engem pólyázzanak be. Érted? Én ezt imádom.
6: Megcsináltak 3 hetesen, és utána megcsinálják 30 évesen.
4: Laci azt írja, puhák vagyunk, ha nem megyünk el közösen egy karácsonyi fotózásra.
5: Egy ilyen be...
4: Nagy ajándékdoboz, borzasztó gics, undorítóan nagyon-nagyon-nagyon boldogságversenyes.
6: Nagyon kisminkelve, nagyon mély dekoltással. Anna?
4: Iszonyatosan elmegyünk egyre. Jó?
6: Comharisnyában?
4: Igen. Jó, a hamis ajándékdobozokkal, Dior Gucci dobozokkal természetesen. Nagyon nagy fával, szigorúan mezitláb, mindenki vágja a lábkörmét. Jó, zsűre adunk egy Discord farmert, mert az kell. Mezitláb lesz minden férfi. Nagyon.
5: Hófehér pólóba.
4: Hófehér pólóba, farmerba.
5: Fehér ing legyen. Jó, és a csajok?
4: Kötelező kötött garbó, igen, így van, kötelező igen. Kötött garbó, igen. Igen, igen, igen.
6: Csillagszóró?
4: Hát egyben csillagszóró is vagy, jó, adom, menjünk.
6: És
4: csináljuk egy ilyet.
6: Az lesz a koncepció, hogy mindig lesz valaki az előtérben, és tudod, a háttérben a mosolygós emberek kicsit homályosan.
4: Full gicsbe.
6: És elől valaki tart egy ilyen csillogó papíros dobozt.
4: Te elől vagy fehér neműbe, ezt írják.
6: Jó.
4: Jó, te elől vagy fehér neműbe, ezt megcsináljuk.
6: És teljes szájjal leszem a bejgét.
4: Igen, és tolsz magad be egy rúdmákos bejgét. Én leszek csak kényszerzubbony, azt írják ki. Hát én tudok a csapatból kényszerzubbonyosnak, tényleg szívesen egyébként. Tehát legyen egy ilyen undorító fotóversenyt a népnek, csináljuk, nyissuk meg mi
5: az
4: a karácsonyi fotózat.
5: Nem fogják érteni. Oda tudod, hogy hány kommentet?
6: Nem fog, imádni fogják, nem igaz.
4: Facebookra ki se tetszünk, mert ott a kesergők vannak, tehát az már tényleg a Facebook nagyon szomorú közeg lett. Tehát az egy borzasztóan megszomorodott közeg lett a Facebook, úgyhogy oda nem.
6: Karácsonyi kis sipkát mindenképpen.
4: Jó, karácsonyi kis sipka, és megnézzük, hogy mi a fotó, mi a divat, tehát mi a trend. A fa trend, ugye, mert van, amikor fehér fa trend, a színes fa, a zöld fa, a piros, tehát mindig van egy éves fehér, vagy egy fa trend.
6: De menjünk el egy ilyen kőbánya külső fotostúdióba, vagy valami nagyon profihoz.
5: Hát miért ott is lehet, kőbánya külső is lehet. Nem, bocsánat, az a bajom, hogy az elmúlt fél óra után nincs fotós, aki ezt nekünk elvállalná.
4: Micsoda?
6: Viccesz! Figyelj meg!
4: Hagyjad
6: meg,
4: hashtag valami
6: odaírjuk,
4: hogy hashtag nem tudom kérte.
6: Ajánlat.
4: Semmi. Igen. Melkos előtt tartott hüvelykúj, hátul kandalló, nagyon jó műlánga. Juli nyakában egy buttplug lánc. Jó, ezt simán megcsináljuk egyébként, igen. Jó, tehát ezt az albumot kapjátok, és kapjátok
6: azokat,
4: tőlünk.
6: És azokat különösen szeretem, amikor tudod, egy kicsit kilógnak a díszletből, és így lelóg a háttér,
4: igen.
6: És látod a műterem falát.
4: Jó, ti szigorúan nagyon ültök keresztbe tett lábbal, jó. Aki áll, az kicsit pucsít, és mi meg fehérben vagyunk a srácokkal, jó. Hogy ez lenni szokott. Feri szájába pipa, kockás kardigán, és füstölgő forró csokis bögre.
5: És én egy ilyen nagy piros plüss fotelbe fogok ülni.
7: Látom magam
5: előtt. Jó, és így álltok. Eszter befekszik az ölembe.
7: Bal jobb oldalán a fotelnek Juli és én, és nagyon pucsítunk.
6: Igen.
4: Komolyan mondom, már most meg vagyok.
6: Egy ilyen olcsó kölcsönzős krampusz jelmezben.
4: A Zsül kinéz egy jászolból. Jó? Tehát ez...
2: Nyugalom, nyugalom emberek! Hallom már, hogy mindenki sztrókot kapott, de nyugalom! Baller azonnal visszatér!

0: Júli vagyok.
1: Sziasztok, én Gyuri vagyok.
2: Mi vagyunk a Diszkosi.
3: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
4: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
5: Újra jön
4: a Top 500.
5: A Top 500.
4: A Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg. És a Rádió 1 lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
6: Mi hallgatunk önökre. Hívja a Rádió 1 Top 500 forró drótját 0620 311 111, írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dalat.

0: rovatával.
1: Az elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Sex

0: Villány legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Csapadékvízelvezető rendszereket fejlesztettek Pécsváradon. 20 fok fölé emelkedhet ma a hőmérséklet. Jó reggelt kívánok! Jönnek a részletek. Csapadékvízelvezetési rendszereket korszerűsítettek Pécsváradon. A város a Baranyai Önkormányzati Hivatallal konzorciumban támogatást nyert a Vár utcában és a Dózsa-György utca területén megvalósítandó fejlesztésre. A cél a csapadékvízgazdálkodás korszerűsítése, illetve a helyi vízkárok mérséklése volt. A fejlesztés során az elmúlt időszakban megújultak a kőburkolatú mederszakaszok, ahol szükséges volt, átépítették a kapubejárókat, átereszeket, és növelték a pécsváradi tanúszodak közelében lévő szakasz vízvezetők kapacitását is. Befejeződött a rendőrség legutóbbi országos akciója, melyben szeptember 16-a és 22-e között a passzív biztonsági eszközök használatát ellenőrizték, kiemeltem. A hatóság csütörtökön azt közölte, az egyhetes akció során 44 ezer járművezetőt ellenőriztek. 9 ezer esetben kellett intézkedni a biztonsági öv használatának elmulasztása miatt. 214 gyerek nem megfelelő ülésben vagy anélkül utazott. A motorosok közül pedig 81-en nem használtak bukósisakot. Idegenben a Mavcellen kezdi meg az idei bajnokságot a PVSK Panthers. A férfi kosárlabda NB1B-ben szereplő két csapat néhány hete már találkozott edzőmeccsen, akkor a PVSK sima győzelmet aratott. A mai találkozó délután 17:30 kezdődik a budapesti Gabányi László sportcsarnokban. Hétfőtől várhatóan egy hétre átmenetileg kétirányúvá válik Mohácson a Táncsics utca. Az utcába a Kazinci utca felől lehet majd behajtani, a főutca irányába viszont nem lehet kikanyarodni. Árok, patka és szegélyrendezési munkákat végeznek a Komlót Magyar székkel összekötő úton. A helyszínen útszűkület lassítja a forgalmat. Útépítési munkák miatt a Baksa-Szabadszentkirály összekötő út egy szakaszán félpályás útzár van érvényben.
2: Az időjárás jelentés támogatja a Pécsi Agroker Áruház, a kertészkedők profi partnere.
1: A Hungaromet előrejelzései szerint ma döntően napos idő várható, fátyol és gomoly felhők ugyanakkor megjelenhetnek az égen, és átmenetileg felhősebb időszakok is előfordulhatnak. Csapadék nem valószínű, hogy érkezik térségünkbe, a szél is gyenge, mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 1-2 fokkal 20 fok fölött alakulhat.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Az a kérdésem, hogy lenne bármi olyan, amiért ti komolyan úgy tudnátok verekedni, ugyanis a dolog morbid, de mégiscsak megtörtént, hogy egy napágy miatt kitört verekedés miatt halt meg egy idős férfi a strandon, gyerekek, Görögországban, miután összeverekedett egy 70-es éveiben járó férfival, számolt be a BBC, ők nyaraltak a strandon. Lementek reggel, lefoglalták az ágyat, csak hogy a szópárbaj tetlegességig fajult, mert hogy a 76 éves férfi az előbb volt ott véleménye szerint, mint a 82 éves. És ugyanazt az ágyat nézték ki, és gyerekek, megtörtént az, ami nem történhet meg, hogy egy 76 éves és egy 82 éves férfi összeverekedett a nyaraláson a napágyon.
1: Van spiritus.
0: Van bennük rock'n'roll. Szerintem, hogy valahogy 82 évesen még napágyért verekedni,
1: azért azt,
0: na. Nem lett jó vége, de én azt mondom, hogy a fater azért jól nyomta. Tehát, hogyha így érte, hogy meghalt... Igen, menjünk rajta végig.
2: Menjünk rajta végig, hogy mi az, ami egész nap rakódott benne, ami annyira felbosszantotta magát a végére, hogy egy ilyen apróságon
0: de nem
2: tudom.
0: De várjál, ráadásul
1: ez az elejére.
2: Hát ugye, de gondolom, előző napra áthozott valamit, ami nagyon-nagyon zavaró
0: volt. Ők azok az ágyfoglalók, akik ugye reggel már sietnek a reggelinél, törölköző becsap a hónaj alá, vagy még a reggeli előtt lemennek 7 órakor, hogy mire kinyit a strand, meg mire kinyit a medence, nekik már legyen törölközővel ágyuk. És utána megy el reggelizni, hogy könyv törölköző ledobva, ugye. Hát ez klasszikus, látunk ilyet. Kicsit én is csinálom. És ez kicsit én is szeretem megmondom őszintén. Igen, mert nem tudok aludni reggel, és fölkelek. Na most te ráakadt, mert ott volt a 76 éves, aki szintén nem aludt, és ezek reggel 7 órakor már birkoztak a medencénél, ugyanis egy szem napány maradt. És a 76 éves elhagyabugyálta a 82 éves, aki komoly ellenállás fejtett ki, és megverte a 76 éves. És utána esett össze a 82 éves. Hát azért van a két öregben rendület. Azért van bennük rendület.
2: Én egy kicsit úgy képzelem az egészet, hogy elkezdtek élszerűdni egymásnak a korán.
0: Igen, nem mersz megütni.
1: Vén trotty, mit akarsz itt?
2: Mi van öreg? Szerintem az van, hogy valószínűleg ez már egy zajlott, tehát néhány napja. Tehát valamikor sikerült ágyat szerezni, valamikor nem sikerült. Otthon volt a dühös asszony a szobában. Ugye,
0: a felbújtó.
2: Aki csak ennyit kért. Csak ennyit kértem, ha már eljöttünk ide, hogy legalább legyen egy rendes ágyam. Csak ennyit, ezt se kaphatom meg.
1: Már nem szeretsz.
2: Hát meg az egész, hogy te egy alkalmatlan ember vagy, aki nem is legyen.
1: Az a rész is megvolt, hogy az egyik leért, letette a törölközőt és a könyvet, a másik lement, letette az ágyról a másik törölközőt.
0: Biztos, hogy volt
1: ennek sajátját, igen, oda tette.
0: Visszarakta, megint visszarakta, majd a 76 éves mért ütést a 82 évese, aki nem adta föl, beszállt a küzdelembe a BBC szerint. Beszállt a küzdelembe, érted? Ezek ketten birkoztak. Megvéded a napágyodat 82 évese? Megvéded?
1: Meg.
0: 82
2: évesen annak nagyon nagy jelentősége van.
0: Az a te napágyad, azt lefoglaltad. 76 évesként megüthetsz egy 82 évest?
2: Meg hát.
0: Egy napágyért.
2: Egy korosztályt. Szerintem amúgy az van, hogy az öregedésben a legeslegnehezebb az a kontrollvesztés érzése, hogy nem vagy hatással a dolgokra, amiket szeretnél, mert már azt gondolják, hogy alkalmatlan vagy, hogy már idős vagy, már vigyázni akarnak rá. Félreállítanak, már nem látják benned a férfi erőt, a potenciált. És akkor egyszer csak jön egy ilyen szituáció.
0: És jön egy ilyen napágyas szituáció, és összeverekedtek úgy, hogy a 82 éves az később napközben összeesik valahol, mert annyira felizgatja magát, kap egy szívinfarktust, és belehal.
2: De nem a verekedésbe halt
0: bele? Nem a verekedésbe halt bele, hanem valószínű, hogy annyira felizgatta magát, hogy utána összeesett, és hát meghalt. De van az öregben spiritus. Szóval 82 évesen beleállni még egy ágyvitába reggel 7 órakor úgy, hogy nyaralsz. Én azt gondolom, hogy ez ebben a formában azért ez menő.
2: Nagyon-nagyon gyakori, hogy nyaraláson halnak meg az emberek, akinek stresszes az életük.
0: Hogy elmennek nyaralni, és ott halnak meg.
1: Azért, mert megnyugszol, és
2: igen,
1: akkor abba halsz
2: vele. Igen, az van, hogy ugye, ami pörgeted a rendszer, hogy jó, gyerünk, ezt túl kell élni, ezt meg kell csinálni, ezt izé, addig ugye nem halsz meg, és aztán utána kiengedsz, és azt mondja, jó, hát ez durva időszak volt.
1: És, aztán jön, meg...
0: és abban a pillanatban leüt valaki egy napány miatt egy törölközővel.
2: Ez egy gyakori menedzser szituáció.
0: Ez ugyanaz, mint a nyaralásos betegség, hogy nem engeded meg magadnak évközben, és nagyon sok százalékban lesznek ugye betegek az emberek a nyaraláson. Ez pont azért van, mert ott enged ki a szervezet, és ott engedi be a betegséget. De most látsz egy 82 éves embert oda totyogni az ágyban, nem vered meg.
1: Hát de te is 76 vagy. Hát
2: de mi
0: hogy ott párba vagytok, tehát ott, igen, neked az megengedett, hogy bugyozzatok.
1: Igen, azt szerintem ott nem nézte, hogy ő 60-os kölyök
2: vagy még.
0: Igen, simán lehet, hogy a csávó 70-nek nézett ki, annyira jól tartotta magát. Nem tudjuk, hogy 82 éves hogy tartotta magát.
2: Tudod, hogy valami határátlépés történt.
0: Hát egy napágyfoglalás az határátlépés.
2: Tehát az egyik odarakta, a másik ledobta, vagy pedig tudod, így összegyűrte és ledobta a földre, vagy ilyesmi, ezt végignézte a másik, és akkor ebből lett a stressz.
0: Hogy arra gondolsz, hogy ez ilyen lépésekben zajlott, úgy eszkalálódott.
2: Igen, de miért nem dobták vízbe az egyiket?
0: Igen, ez egy jó kérdés egyébként.
2: Hura.
0: A 80-as évekkel én az öregek otthonában dolgoztam, ott történt meg, hogy a 70 pluszos bácsi szerelemféltésből egy vascsővel majdnem agyonvert egy másik ott lakót.
1: Van spiritus, érted? Nem, nincs az, hogy 70 fölött már nincs élet. Látod, hogy van.
2: De szerelemféltésből nem egyszerűen kiveszed a fogsorodat, csak megcsattogtatod, és aztán elmész.
0: És aztán ott hagyod. Jó, tessék, őszintén kifoglal napágyat, tessék.
1: Mindenki.
0: Kifoglal napágyat. Ki megy ki reggel előtt, hogy letegyen egy napágyat?
2: Én a szánalmas vagyok. Az a szánalmas, amikor mire felébredek, és odajutok, hogy napágy, addigra már csak egy ilyen vizes seglenyomatú használt napágyat fogok tudni kapni, ami már valaki egyszer jól érezte magát, és ettől kicsit ócskának érzem magam.
1: Jó az. Igen.
0: Tehát nem voltál még olyan szállodában, hogy reggel 7 óra körül kommandozol a medence körül, hogy legyen ágyad egy jó helyen a medence szélén? Nem volt ilyen?
2: Hát lehet, hogy voltam már ilyen szállodában, de nem vagyok ilyen, vagy nem.
1: Tehát nem vagy foglalós? Nem.
2: Alapból nekem az a rutinom ilyenkor, hogy elmegyünk ugye a reggeli program a reggeli, utána pedig visszamegyünk sajnálni magunkat a szobába egy kicsit.
1: Hogy nincs napágyatok.
0: Igen, nincs napágyatok. Ott délig alszotok egyet, lementek ebédelni, megint elfáradtok.
2: Így van, így van. És akkor igazából, hogy akkor nagyon-nagyon magas az UV, úgyhogy nem érdemes kimenni.
0: Ezért inkább nézzük meg, hogy mi az ebéd.
2: Délután
0: 4-5 között egy órára kimegyünk a partra, amikor már újra van szabad napágy.
2: Néhány fotót.
0: Megnézzük a naplementét, majd jön a vacsora.
2: Így van. Tehát nekem nagyon fontos, hogy egy kiegyensúlyozott étrend, és egy
1: pihenés.
2: Igen, nagy pihenés legyen.
0: Én őrült nagy kommandós vagyok, gyerekek, én bevállalom. Én régebben csináltam.
2: De már 4:30-kor részegen.
0: Figyelj, micsoda. Hát,
1: ezt is teszed le a törölközőre.
0: Nem, mert az van, hogy valószínűleg a koránkelés miatt én nem tudok aludni. Tehát én a nyaraláson semmikor együtt voltunk, vagy mentünk, vagy nem tudok aludni. Mit csinálok? És vagy 2 órát vártam még, hogy fel kell a család, vagy elintéztem a hónom alatt, hogy törölközővel, hogy lefoglaljam. Figyelj, mindent oda pakolok. Tehát ilyenkor én úgy védem le az ágyat, hogy lerakom a törölközőt, 4 ágyat, 3 magazint, 2 légycsapót, 1 naptejet. Körbevisélem, ha ide mersz ülni, 2 karúszót, 3 gumimatracot, tehát ilyenkor az ágyat foglak, az úgy néz ki, hogy kiviszem a minibárt a szobából, és lerakom az ágyat. Hogy oda senki nem ülhet le. Ez egy harc.
2: Szerintem félelmetesnek kell tűnöd úgy, hogy nem látnak téged, csak a törölköződet. Tehát olyan törölközőt kell adhatni, amire ránéznek, és azt mondják, hogy ezzel nem packáznék.
0: Igen. Ilyen és még így is néha lepakolják.
2: Ilyen például a Versace mintás, mert tudják, hogy
1: ez jobb a békés.
0: Igen, valószínűleg orosz és fegyver van nála.
2: Igen.
0: De nincs annál jobb, mint amikor utána elmész reggelizni, 11 óra, tömött napágyak mindenhol, és a te 2 ágyat szabadon van, és rajta van a törölköző.
2: Egy ilyen hattyú formában,
0: gumimatrac.
2: Egy csókolózó hattyú pár van rajta, ugye 2 mal.
0: Én nagyon nagy vagyok. Én arrébb is pakolom más törölközőjét, ha esetleg a kedvenc ágyamra pakolja. Tehát, hogy én lebontom az ágyat a törölközővel, és rálakom ugyanarra, amit tegnap szerettünk, és újra fölpakolom az enyémet.
2: Mi volt ennek a maximuma, amit valaha, amikor azt mondtad, hogy kicsit már szégyelled magad, de meg...
0: Mindig nagyon szégyeltem magam, ezt szerintem ágyat foglalni törölközővel borzasztóan proli.
1: Az.
2: De volt, és hogy összenézted valakivel?
0: Kicsit jó volt prolinak lenni, tessék?
2: De ott csinált, és közben összenézted egy másik sorstársad?
0: Sose volt senki, mert hajnali 4-kor voltam a medence partján.
1: A legelső ember.
0: A legelső volt, még takarították a medencét.
1: De amikor nem tudsz olyan korán menni, hogy ne legyen kint már legalább egy törölköző.
0: Egyébként ez tényleg így van.
1: Aki este hagyja ki.
0: Hogy Tájföldön voltunk, és azon lepődtem meg, hogy az időeltódás még nem tudtam mondani, hogy kimentem 6-kor, és már le voltak terítve az egyik, és mondom, itt azért vannak rajtam kívül is feketeövesek, és napközben néztem, hogy ki ő. Tudod, meg akartam nézni, haver, nézzük már össze, mert én 6:30-kor voltam, de te már 6-kor leraktad a törölköződet. Jó érzés. Az jó érzés. És visszamész, és tudod, hogy elvégezted. Bevétted a teritoriumot, tudod, hogy a családnak lesz kis napágya. Én ezt rakom, én ezt bevallom, gyerekek. Én ezt szeretem. Az ott egy harc, ott csak a hardcore arcok vannak reggel.
2: És az nincs meg, amikor így lemegy a gyereked, akinek teljesen bamba, és nem találja meg így a lefoglalt helyedet.
0: Tudod, azt megtalálja.
2: Azt megtalálja. Akkor melyik, ami kellemetlen sátortáborunk?
0: Igen, hova emelted fel a sátrakat?
2: Az a fült kukoricás fiam ott.
0: Sőt, van már, hogy a szobában izgulok egy kicsit, hogy már
1: hogy
0: indulnom kérem.
1: De még,
0: igen. Már arra riadok föl a nyaraláson, hogy most kell elindulnom, mert egyébként nem lesz hely. És akkor beállítom az órát, tudod, hogy kitapasztalom, hogy az első 1-2 nap mennyire korán kelnek, és picit előjébb megyek. Nekem ez egy nagy játékom. Én ezt nagyon
1: mi
0: szeretem.
1: Mi lesz veled azokban a szállodákban, mert csomó helyen már ezt nem engedik?
0: Hogy mi az, hogy nem engedik?
1: Az úszómester lemegy, összeszedi az egészet, és egy kupacba
0: lerakja. Na, én ilyen még nem találkoztam, ami nem foglalhatsz ágyat.
1: Nem foglalhatsz ágyat.
0: Miért nem?
1: Mert nem.
0: Kit zavarok azzal, hogy hajnali 4-kor lerakom a törölközőmet? Milyen baj az?
1: Az, és... amíg senki. Érkezési sorrend van, ahogy kinyitott a napozó terület, szépen mész és lefekszel.
0: Na, ilyet még nem láttam. Hogy rád szóljanak, hogy ne tedd le a törölközőt. Az valószínűleg valami nagyon elegáns hely lehet, nem? Hogy szólnak, hogy figyelj, nincs ágyfoglalás. Akkor is lefoglaljuk. Tehát olyan nincs, hogy ne, legy, olyan nincs, hogy ne legyen ágyú.
2: Ez szerintem a honfoglalás miatt van. Tehát, hogy ez benne hagyta a magyarokban genetikailag az egész történelmünk, és úgy van, hogy oda megyünk valahova, akkor azt el kell foglalni.
0: Igen, ne, ez egy versenyszellem. Tehát, hogy látod, hogy foglalnak az ágyal, látod, hogy már 6-kor rajzik. Nekem volt, hogy feküdtem a Tájföldön a szállodába, és hallgattam, hogy mennek-e már a medence felé. És hallottam, hogy csoszognak, akkor mondom, jó, még kicsit aludnék, de inkább felkelek, nehogy lefoglalják az ágyunkat. Persze, tehát hogy ez egy nagyon ez csak azt tudja, aki csinálja.
2: Erre kicsapatott a közébe a szobájába.
0: Ilyen jetskivel a medencébe. Igen, de ez jó. Csak egy csalódás, hogy te nem vagy ilyen ágyfoglalós, de komolyan mondom.
2: Sajnálom. Én ha elmegyek nyaralni valahol, akkor ezt a feszültséget száműzöm.
0: Én azt gondoltam, hogy te ennél egy kicsit ilyen kiszámítottabban nyaralsz, tudod, hogy ki van bélelve, le van rakva az ágyod, meg be van biztosítva minden, tehát hogy úgy odafigyelsz ezekre a részletekre.
1: Ez nem csak 100 eurós tesz az ágyra egy kavicsal, tudod, és akkor azt...
0: Csak mi van, nincs ágyasz? Utána mi van, ha ott jössz, mész a gyerek?
1: Nem, mert fekszerek fönn a szobában.
0: Még ez is igaz, hogy nem mentek le, hajtik a medencéhez.
2: Ha teljesen őszinte akarok lenni, nem bízok meg mindenféle napágyban.
0: Ja, értem, hát itt másfajta baj van. Azok a napágyak koszosak, azokat nem takarítják.
2: Hát nem az, milyen a szakító szilárdsága? Mit bír? Tehát, hogy most ráfeküdhetek egyáltalán, vagy a végén oda kell sonfordálnom a recepcióra, hogy sajnos egy kis baleset történt, hogy megroppant a hajzik.
0: Ja, értem, tehát, hogy te már nem bízol a medencében, meg az ágyban.
2: Igazából az van, hogy olyan fajta nyaralás, ahol a medence körben fekszek idegenekkel, még nem olyan volt részem. Tehát ez úgy, nekem úgy nem. Adja.
0: Én az jó, tudom, gondolom csak a Van Gogh múzeumok és a hangversenyek és
2: szóval
0: a múzeumok környék.
2: A Louvre-ból.
0: Igen, és átámoljuk egy kicsit a Champs-Élysées-en, ott végsétálgattunk a diadali várnyékában.
2: Írok egy kicsit a naplomba. Aztán pedig...
0: Nem fekszel medence partján.
2: Nem, mert én ha ott a medence, nekem benne kell lennem, nem ki.
0: Hát egyszer, ha kijössz belőle, akkor befeksz.
2: Soha nem jövök ki. Az van, én lerugom a papucsomat, azt kell tudni, hogy hol van, bemegyek a vízbe, és onnantól medencébe megyek. Ez azt hiszem, hogy a Spirit Hotelben kimaxoltam ezt, ott pont úgy van körbe, hogy tudsz menni folyamatosan. Tehát nem kell sehol megállnod, és még mindig tudsz új medencébe menni. Én nem tudom, kifizettem ezt.
0: Azt hittem, hogy keresel valakit, biztos.
2: Ott az a furcsa, ilyen rozmártestű nő.
0: Én nem tudom, én nagyon nagy döglő vagyok. Én
2: de miért nem megy ki a vízbe, akkor ott a víz?
0: Hát ez azért nem tudom, hát egy 4-5 óra, amikor foszlik a bőröd, azért csak kimászol, nem?
2: Nem foszlik a bőröd, mert telepszik rá egy ilyen furcsa réteg, amitől nem hagy kiszáradni.
0: Igen, így bealgásod egy kicsit. Igen, én nem tudom, megbolondulok attól, aki így menni akar mindig a nyaraláson, meg így úti könyvvel a hóna alatt.
1: Az a jó.
0: 7 óra, akkor már reggelinél toporzékol, hogy induljunk valahova. Nem akarok indulni, akarok egy koktélt, üldögélni a medence mellett, egy előre leterített napágyon.
1: Elmegy melletted a világ, érted? Tehát ott vagy gyönyörű helyeken, te mit csinálsz? A napágyért harcolsz.
0: Képzeld, semmilyen ingerenciám.
1: Hajnalban mész napágyat foglalni. Az mi meg elmegyünk kirándulni.
0: Az ilyen típusú arcokról, mint te vagy, nagyon gyorsan leválok a nyaraláson. És este mindig meghallgatom, hogy milyen volt a fakultációs program, és hogy mit látott, és mindig nagyon-nagyon igazat adok magamnak, hogy nem mentem.
1: Nem, mert nagyon jók voltak az összesek.
0: Igen. Amikor felszállok egy hajóra, ott kapnak egy fél üveg rozébort felhígítva, egy odaégetett csirke mellett, és kirakják őket egy lakatlan szigeten, és rommáigva jönnek
1: és
0: vissza.
1: És voltál már lakatlan szigeten? Nem voltál, mert te feküdtél a törölközödön a napágyon.
0: Én a negyedik kájpirinyámat kérem, kiérted, miközben asszalottok egy fél üveg felhígított vörösborral valami hajón zögykölöttök, hogy elvigyenek egyáltalán nem lakatlan szigetre.
1: Mi? Most is meséltem, hogy voltunk tengeri horgászaton, érted? Horgász, nem fogtunk semmit, de horgáztunk.
0: De te kivittek.
1: Igen. Érted, 4 órát nézted, hánytál a vízbe, mert rosszul lettél, te megfeküdtél a hülye törölköződő. Hát melyik a jobb?
0: Igen, Barcelonában azt mondják, hogy már tényleg büntetnek, ha vannak olyan szállodák, ahol lerakod a törölközőt, pénzbüntetés jár érte.
1: Na.
0: Megbüntetnek a szállodában. Elmegyek oda elkölteni a pénzem, és lerakok egy törölközőt, és megbüntetnek.
1: Így van.
0: Hát ez jó szemét dolog.
2: Lenne sztrókot kaptál a biciklitáról előtt, ezt mondjuk ki kell fizetni egy büntetést, és mi elszették, hogy
0: ez... Nem áll, hát ez miért? Miért tök igazságtalan?
2: De itt azt is írják, hogyha valaki 120 percig nem foglalja el a törölközős helyét, akkor utána összepakolják a cuccát, és a recepción átveheted.
0: Ja, hogyha tehát nem mész oda...
1: Uh-huh. Aha. Igen, letetted a törölköződet, de nem vagy ott.
0: Mikor akkor... indul az óra? Reggel 8-kor? Mert 10-kor még nem vagyok ott a lefoglalt törölközőn.
2: Nem, amikor régen volt a parkoló óra, tudod, hogy beállod.
0: Igen. Könyörtelenül összegyűjtjük azoknak a cuccait, Spanyolország, akik 10 percnél több időt vannak távol a napozó ágytól. Komoly
1: amikor
0: konfliktus forrás.
1: A 10 perc az nem sok.
0: A 10 perc azért az nem annyira sok. Aha. Azért az...
2: Szigor.
0: Nagyon sok helyen a németek már emiatt tiltott, az úszómester összeszedi az összeset nyitás előtt. Na. De a szállodának nem mindegy, hogy kifekszik azon az ágyon?
1: Nem, mert a többi vendég, aki nem hajlandó ezért korán kelni, az érkezési
0: sorrendben foglalja. Így
1: van, az hátrányos helyzetben van az ilyen izék miatt, mint aki te vagy, hogy négykor föl kukorékolsz.
0: Én nem tudtam, hogy ez ekkora ilyen illetlenségnek számít a szállodákban. Tehát ezt megmondom őszintén, nekem erről nem volt fogalmam. Ezek után is csinálni fogom természetesen, csak sokkal okosabban.
2: Még egy durvább lépés van a szükséged. Azt kell, hogy figyeld a saját törőköződet, egy emberre figyeltesd. Mondjuk adsz a szaunás fiúnak egy húszast,
0: igen, hogy ne nyújjon
2: és
0: hozzá.
2: És jó, de akkor csak áthajtja más irányba.
0: Jó, de te azért nem foglalsz ágyat meg törölközőt, mert te vagy az, aki a recepción elveszel 43 dal a prospektust.
1: Így van,
0: az
1: első nap megismerjük a világot. Nem ám izé lógatjuk a erénket, érted, hanem tanulunk. Tanulunk, élményeket gyűjtünk.
0: Feri az idegenvezetők álma minden fakultatív programra befizet, mindenhová megy. Én a menüt nézem az itallapot, hogy mit lehet a medence partján. Feri már valami botorkál valami városba
1: így
0: valahol.
1: Van, megnézzük, szép kultúra, érted, gyönyörű tájak, nagyszerű emberek, fantasztikus ételek, majd este berúgunk a izébe, nem reggel 10-kor vagyunk részegek.
0: Azt írják, én nyaralni megyek, te kirándulni.
2: Én annyira megnéznék egy ilyen sorozatot, a Ferit így felkérik arra, hogy járja be tényleg így Afrikát,
1: micsoda,
2: Ázsiát.
1: Hát amikor én viszem, hát imádja, hogy mondom, hogy mi hol van.
0: De két nem, nap után a medencén megőrülne. Az
2: Szudán, biztos. Csád, onnan átmedek Nigériába, Kamerun, és meg is vagyunk.
1: Vihetlek, ha
2: két,
1: akarod.
2: Hét.
0: Igen. Figyelj, Tenerife-n a Princess Hotelben applikáció van a napágyra, a következő napra tudsz foglalni. Ez az én helyem.
1: És pénzért.
0: Ez az én helyem.
1: És jelentős lóvér.
0: És lóvér, kinézett, hogy hol van a napágy és applikáció, mint a színház élet lefoglalod?
1: Így van, igen.
0: Úristen, de jó. Nem vagyok hajlandó mászkálni, döglünk a strandon, a többit tudja meg, nem megyünk sehova. Egész évben rohanunk, legalább ekkor dögöljünk. És nincs gondolat. Nem tudod, Lindai?
1: Nincs gondolat,
0: és nincs baj egyébként, igen.
2: Nekem nagyon tetszett az egyvelege a nyaralásnak, amikor voltunk együtt pihenni, hogy mind a kettőtökben benne volt a kalandvágy, de egy ponton túl rájöttetek, ilyen négy körül, hogy öregek vagytok. És akkor elkezdtünk pihálni minden nap.
0: Ez tulajdonképpen így történt, igen. Annyi reggel 9-kor kezdődött a piálás, de egyébként igen.
2: De akkor nem kell felállni az asztalt, ameddig rá megadtátok.
0: Jövünk egy 400 méteres szigeten, amit egy perc alatt körbe ezt, azért a Feri se. Feri a hón alá vette az útikönyvet, de rájött két óra után, hogy ide most be van zárva egy napra.
1: Egyszer körbe mentem, mondtam, meg vagyok, kész.
0: Mondtam, hogy Feri sajnos itt csapdába vagy.
2: Még olyan, hogy lehet egy nyírfát, amit megmutatnék nektek.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót. Talán

0: és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 13. kerületben, a Duna Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió 1 konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Újítsd meg az otthonodat a JYSK nagyszerű ajánlataival. Beltéri bútorok széles választékával rendelkezünk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk számos beltéri bútorra, 20-60% kedvezményt számos törölközőre, és 40-60% kedvezményt számos matracra. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Mit ér egy ász? A Premier Outletben akár 70% kedvezményt. Téged is várnak az ász ajánlatok szeptember 21-től 27-ig.
4: Premier Outlet Budapest.
5: Világmárkák, világra szóló áron.
6: 2 éves az Intersport applikáció, és ezt veled is megünnepeljük. Töltsd le a megújult appot, válassz legalább 2 nem leárazott terméket, és vidd haza őket 20% kedvezménnyel szeptember 30-áig. 2 év, 2 termék, 20% kedvezmény az üzletekben és online. Intersport.
1: Reklámot hallottak.
0: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Villány legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Továbbra is tilos a fiatalkorúak kiszolgálása alkohollal. Napközben is napos, felhős időszakok váltakoznak majd. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek! Továbbra is tilos a fiatalkorúakat alkohollal kiszolgálni. Erre hívta fel a figyelmet a Baranyai Kormányhivatal. A hatóság munkatársai idén is próbavásárlásokkal ellenőrzik, hogy a kereskedők betartják-e ezt a szabályt. A szakemberek romló tendenciáról számoltak be, míg tavaly a baranyai ellenőrzéseknél 33%-os volt a kifogásolási arány, idén eddig a már vizsgált esetek 42%-ában találtak szabálytalanságot. A hatóság minden esetben szankciót alkalmaz, ami akár több millió forintos bírság is lehet, de az üzletet is bezárathatják. Az ellenőrzések folytatódnak. Tűz volt csütörtökön az esti órákban Komlón, a Pécsi úton. Egy háromszintes társasház egyik első emeleti lakásában csaptak fel a lángok. Az egyik szobában berendezési tárgyak égtek. A komlói tűzoltók a lakás tulajdonosát kikísérték az ingatlanból, őt a mentősök könnyű sérülésekkel szállították kórházba. A tűzoltók eloltották a tüzet és kiszellőztették a lakást. A tűz vélhetően dohányzás miatt keletkezett. A hétvégén elkezdődik a férfi és a női kosárlabda bajnokság is. A nők mezőnyében címvédő NK Universitas Pécs szombaton a Szekszárd otthonában lép pályára. A két csapat délután 6 órakor találkozik a Tolnai megyeszékhely sportcsarnokában. Idegenben kezdi a szezont az NK a férfi csapata is. Az együttes az atomerőmű ellenfeleként lép pályára, szintén szombaton délután 6 órakor a Paksi csarnokban. A Magyar Közút jelzései szerint az M6-os autópályán Palota-Bozsok térségében aszfaltoznak, a főváros felé vezető oldalon sávlezárásra kell számítani. Fákat vágnak ki az 57-es számú főúton a Babarci elágazó közelében, itt a hónap végéig útszűkület lassítja a forgalmat. A 66-os úton Magyarszék határában pályaszerkezetet cserélnek a 19-es kilométer szelvényben. A helyszínen a kapaszkodósávot lezárták a közlekedők előtt. A Hungaromet előrejelzései szerint ma döntően napos idő várható, fátyol és gomoly felhők ugyanakkor megjelenhetnek az ég.

0: csökken, és átmenetileg felhősebb időszakok is előfordulhatnak. Csapadék nem valószínű, hogy érkezik térségünkbe, a szél is gyenge, mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 1-2 fokkal 20 fok fölött alakulhat.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Hölgyeim és uraim, egyenesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben a

0: első. Hú, micsoda család! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor. Reggeli műsor. Balázsék Weekend.
1: Sokat beszéltünk a telefonos csalásokról, meg hogy kiérni nigériai levelek, meg e-mailek, meg mit tudom én, de ez mind a múlté. Ez mind a múlté, mert hogy jönnek a legújabb telefonos csalások, és itt kérem szépen már bizony jön az AI. Amerikai szakértők kongatják a visszalagot, mit találtál? Már látom rajtad, sátán. Mi van?
2: Jaj, nagyon jók majd a sebesek. Kis Szabó Tomas, de...
1: Kis Szabó, vagy ő mit írt? Még
2: nem
1: a
2: olvasatom izére? Fel, sajnos.
1: Nem? De, ja, de, ezt de, jó, ezt én is olvasatom,
2: de hát ezt nem lehet olvasni.
1: Nem ott voltam. Na szóval, igen? Hogy mi történik, kézzétek-e, mire kell figyelni, ugye itt hát az van, hogy meg fogják előbb-utóbb szerezni a hangmintáinkat mindenkiért, tehát nem csak azokért, akik rádióban dolgoznak, család, barát, ismerős gyerek, és az lesz a következő, ami már itt kolompol, hogy telefonon fognak fölhívni.
2: Egyszer kolompolt, és azóta is ezt emlegetett.
1: Telefonon fognak fölhívni, és bizony az van, hogy a hangklónozás olyan meggyőzővé vált, hogy Amerikában végeztek egy kutatást, és kiderült, hogy 36%-uk együtt működött a csalókkal, amikor is embereken tesztelték, hogy a családtagjuk hangjával még csak tesztjelleggel próbáltak pénzt kiszedni, hogy a gyereked, a feleséged, az anyád, az apád, a nejed bajban van, leklónozták a hangjukat, és felhívták az illetőt, hogy küldjön pénzt, induljon el segíteni, hagyja ott a munkáját, és gyerekek, majdnem a fele elindult, és majdnem a fele elhitte.
2: Én ezt nagyon hamar kiszűrném.
1: Na tessék, ki hogy szűri ki?
2: Fel kell tenni biztonsági
3: kérdéseket. Ja, nektek van megbeszélt biztonsági
1: kérdés. Van biztonsági kérdés.
3: Telefonál valaki, Péter hangom.
2: Jó, akkor te legyél az
3: okay, telefonál. Hogy bukik le?
1: Úgyhogy nem telefonál.
2: Péter soha nem szokott neked eljönni.
3: Péter nem telefonál.
1: Ön engem nappal életében nem hívott. Még kérem, mondsa a vonalat, Péter.
2: Nekem erre nincs pénzem, Péter.
1: A csaló megérdik a magázódástól, és önmagától leteszi a telefon, mert nem érti, hogy 15 éve fiasz magázzal férjét. Tedd le gyorsan, John, tedd le, mert nagyon kemény a csaj.
2: Hallod a háttérben Orbán pusztát?
1: A kis kastély. Na tessék, fölhívott Péter.
3: Szia Eszter, baj van.
2: Tip. Soha életében nem hívott még
3: nem
2: a keresztnevemben.
3: Na ez az. Én is itt...
1: Jó, de fölhív az anyád mondjuk, és az anyád hangján azt mondja egy AI, hogy figyelj kislányom, vagy ahogy hív, vagy az leszedik. Küldjél pénzt.
2: Try me!
1: Balesetem lett, vagy tartozom.
2: Elégettem a kuplungot.
1: Elégettem a kuplungot. Tehát, hogy hogyan tudnak ők kicsalni tőled? Bajban vagyok, küldjél pénzt? Elraboltak, adjál pénzt? Hogy csalnak ki?
3: Hát az elraboltak, szerintem az hihetetlen.
2: Milyen biztonsági kérdés kell feltenni, az, hogy biztos legyen benne, hogy átvernek.
3: Na, a kezdete az mindig az, hogy te valami bajba helyezed magad, az átverő. Azt mondod például, hogy belementem egy kocsiba, és nincs biztosításom, oda kell adni neki 1 millió forintot.
2: Jó, ez eddig hihető anyámnál, igen.
3: Meg vagy anyád hangját képzeld bele.
2: Nem, szerintem az van amúgy, hogy ha egyet-kettőt belekérdezel, valamilyen tényszer, mondjuk mi az első közös házi állatotok,
1: de vagy
3: nem jut eszedbe, mert bajban van, igen. A másik, segíteni akarsz.
2: Nekem mindig csak az általamra gondol.
1: Itt azt mondják, hogy legyen majd egy biztonsági szó, vagy legyen egy kérdés, amire csak ti tudjátok a választ, de az emberek még nem tartanak itt, hogy már beépítenek, figyelj, ha AI-ja hívsz, akkor tud, hogy az én kedvenc színem a piros, hanem az van, hogy folyamatosan utalnak pénzeket, mert azt gondolják, hogy a szerettük van a másik oldalon. Akkor be kell építeni egy biztonsági kérdést? Be kell rakni valami közös szót, amit csak ti
2: nem
1: ismertek?
2: Nem tudom elképzelni, hogy olyat tudjon mondani, amit első... Tehát, hogy nagyon specifikus a kapcsolatod a szeretteiddel, nem? Tehát, hogy azért ez fura lenne, hogyha egy ilyen általános beszéd stílusú ember meg tudod győzni.
3: De valószínűleg nem általánosban, hanem elkezdeni eljátszani, hogy ő maga is bepánikolt.
1: Tehát kreálnak egy szituációt.
3: Igen, amiben ő maga pánikban van, hogy úristen, belementem, amit tudom én, egy másik autósba.
2: Jó, de hogy hívták a gyíkomat?
3: Nem is hogy gyíkod.
1: Ez még a testedben. Igen.
3: Hát okay, azonnal bepánikolnál, ha azt mondanám, hogy velem van a gyerek, érted, és valami baja lett.
2: Úgy hát ezt nem meséltem, hogy ez megtörtént.
3: Na, hát akkor te nem kérdeznél semmit.
2: Képzeljétek el, kimentünk a Gyerekkel Sziget Fesztiválra, és ugye, mint egy gondos szülő, felírtam a telefonszámát, az egyik karjára az apjáit, az másikra az enyémet. Ha engem rabolnának el, hogy is legyen kit felhívni, és a többi. Ott volt a gyerek, és ugye volt hát a karszalag is, ami meg rajta volt a neve. És ott pulisztunk, a Blaha Louisianán volt, a gyerek nagyon szereti, elsősorban nyomultunk meg izé, és egyszer csak hív a férjem, kétségbe esettem, de már ötször kinyomtam, jól érezzük magukat, hogy kivogatsz engem, ne ívogassál.
3: Föl se veszi a férjem.
2: És akkor egyszer csak mondja, hogy felhívtott egy fickó, hogy nála van a gyerek. Hát mondom, a gyerek itt táncol előtt, hogy nem lehet nála, és képzeljétek el, valaki poénból lenézte a számot a karjáról, és felhívta, hogy befosassa az öreget.
1: Ne csináld!
2: De.
1: Tehát lenézte a karjáról a számot, és igen. Azért fölhívta csak igen. Viccből, hogy nála van a gyerek. Igen. Jó nagy kretén.
2: Szerintem.
1: Jó nagy kretén.
2: Mekkora patkának kell lennie?
1: Ez jó nagy kreténség.
2: Úgyhogy ráadásul kiírat a számát, tehát az megvan. Úgyhogy feljelentettem a rendőrséget.
1: Ha úgy kell neki vesszen a kis
2: Rodi. Hát de figyeld, de nem, azt nem halagudj már.
1: Persze, ez az jó nagy rodiség.
2: Hogy megijedt, tehát ő meglátásom gangsta koncerten volt akkor, mert jól akarta érezni magát.
1: Igen, és mondtad, hogy ott áll a gyerek előtted.
2: Azt, igen, és mondod, hát küldte neki, hogy itt táncol előtted.
1: Ez jó nagy genyónak kellene.
2: Ez nagyon jó,
1: szerintem. Erre nincs nagyon mentség. Oké, kinek miatt a varázsszó? Ki mit beszélt meg? Nektek van varázsszavatok?
3: Nincs.
1: Van titkos jelszavatok a gyerekkel? Hogyha bármi van, mondd be a titkos kódot. Megbeszéltetek ilyet? Az van, azt mondják, hogy 1-2 éven belül mindenkinek szüksége lesz erre, mert tele leszünk fékhívások. Nem fogod tudni, hogy ki van a vonal másik oldalán. Nyilván le tudod tesztelni, föltesz a kérdést, de olyan szinten fognak megszaporodni az AI-os hangátverések, hogy vége van. Tehát azt rengetegen fognak majd olyan hívást kapni, hogy a gyerek van a másik oldalon.
3: Az a baj, hogy eddig mindig mostanában már csak ezek a mondatok hangzanak el, hogy apa küld pénzt.
1: Igen.
3: Hát most ugyanezt fog olyan mondani a ízés.
1: Annyi, hogy változni fog, apa ne a Revolutra küld, adok egy bankszámla számot, de neked nem fog feltűnni. Igen, honnan van neked American Express kártyád? Nem is tudom, hogy ezt kiváltottuk. Igen. Mi olyan helyzet van, ahol egyből pénzt kér a másik oldalon? Lévő, a gyereked vagy a feleséged hangján telefonáló csaló. Van egy ilyen helyzet, hogy itt vagyok a pénz nélkül a városba, tankoltam, küldjél pénzt, hát nem látom még a transfert.
2: Tipikus Balázs.
3: Ha tankoltam és nincs nálam pénz.
1: Hogyan lesz ebből pénz a másik oldalon? Elraboltak, küldjél pénzt, bajban vagyok, összetört az autó, most kell kifizetnem
2: neked
1: a baleset helyszínén.
2: Én vagyok, te majom. Az mondtam.
1: Érted? Tehát mi a szituáció, amiről az emberek pénzt küldenek? Most az anyár főjön, hogy küldje pénzt, küldenél neki azonnal pénzt?
3: A mamának? Mire?
2: A Lincényi Márkónak volt egy ilyen története, egyszer elmesélte a műsorában, hogy nagyon májától úgy csalta ki pénzt, hogy felhívták úgy, hogy de ugye akkor nem is kell torzítani a hangján, éjszaka hívták hajnal kettőkor, hogy szia, mama, én vagyok az unokád, autóban esetem volt, nincs nálam pénz, oda megyek most, hozz le, légy szíves.
3: Nem tudok oda menni, oda küldöm egy barátomat.
2: Igen.
3: Ugye, és a nagymama nem ismeri a barátokat.
1: Na, de az unokát hangját csak megismered a vonal a másik oldalán. Semmi,
3: hajnali kettőkor álomból ébresztették föl, és azonnal stresszbe teszik.
1: Te vagy cukám? Nem, Géza vagyok, az unokát.
3: Tudod, egy másik unokát.
1: Sikerült a műtét, küldje pénz. Aha, és a nagymama fizetett.
3: Persze, és stresszbe teszik azonnal a nagyit, hogy bajba van az unokád. Kicsit már, tudod, süket. Na, átmegy, simán átmegy.
1: Jó, elhiszik. Akkor tehát meg kell beszélni a gyerekkel és a pároddal egy szót.
3: Nálunk a béka jó.
1: Tessék?
3: A béka jó.
1: A béka az nagy, meg így, hogy elmondtad a rádióban, ez így nagyon jó. Igen, tehát ez így jó. Tehát kell, hogy legyen egy titkos szó akkor közted és minden szeretet között, amiről ti beazonosítjátok egymást, nem? Igen. Ez ugyanolyan, mint hogy van egy kisgyereked, akkor megbeszéled vele, hogy az iskola előtt, ha valaki oda megy hozzád, és azt mondja, hogy az apát küldöd, gyere ülj be a kocsiba, akkor megtanítod a gyereket, hogy nem ülsz be senki ez a kocsiba. Vagy mond a titkos szót. És akkor ő nem tudja a titkos szót.
2: Mindig ezt, amikor a fülemben van egy ilyen internetes videó, hogy édesanyád barátja vagyok. Hazugság, anyának nincsenek barátai.
1: Igen. Na jó, mindjárt fölhívjuk a kis Gergőt, MI szakértőnket, csak hogy mesélj el nekünk. Meg van egy másik ügy kapcsán is akarjuk hívni, tehát itt kettőt fogunk összevetni igazából, hogy hogyan csinálják és hogyan generálják ezeket a hangokat, honnan szerzik meg a hangmintát, és hogy mi lett a kísérlet eredménye. Mert az is egy érdekes dolog, ami más AI ágenseket zártak össze, hogy működjenek együtt, és az is baromi jó kísérlet volt, és érdekes eredménye zárult, úgyhogy mindjárt erről is megkérdezzük. Azt mondják egyébként, hogy az amerikaiaknál a rokon bajban van kártyát játszották ki legtöbbször, 50% elhitte, és 36% az utalt volna azonnal pénzt. Hello Gergő, jó reggel, ciao.
4: Jó reggel, sziasztok!
1: Jó reggel. Hello! Figyelj, ez egészen megdöbbentő ez a szám, ugye most erről a kísérletről beszélünk, a hangklónozásról. Igen. 36% működne együtt a csalókkal, és utalt is volna pénzt, illetve igen. Nagyjából ugyanígy elbizonytalanodna, hogy a rokon bajban van. Itt tulajdonképpen arról van szó, hogy legenerálják az ismerős hangját?
4: Igen, tulajdonképpen erről van szó.
1: Ők honnan szerzik meg a hangmintát? Hogy ezt hogy tudják?
4: Ugye elég sok nyilvánosan elérhető hangminta van ma már az emberekről, itt ott, ott TikTokon, YouTube-on, nyilván ez egy ilyen egyszerű út, hogyha ez rendelkezésre áll, de hogyha nem áll rendelkezésre, akkor meg ezzel a, hát ugye social engineeringnek hívják, magyarul ilyen, nem tudom én, trükközés az emberekkel, Például van egy olyan sztori, Görögországban nemrég pattant ki egy ilyen dolog, hogy amikor akadékoskodott a csalónak akadékoskodott az ember, akit hívtak, akkor megkérték, hogy jó, akkor adjál meg egy valami rokonodat, mert akkor majd őt is felhívjuk, hogy akkor igazoljuk az állítást. És akkor klónozták ugye annak is a hangját, akit először hívtak, klónozták a nem tudom, a gyerekének is a hangját, vagy a anyjának, akit éppen felhívtak, és utána ugye ezt használták ki, ezekből a nagyon rövid hangmintákból is most már képesek hosszú kohányos szövegeket előállítani. Szóval átverik az embereket a második rétegben is, nem csak az elsőben.
1: És ezek a szövegek most már olyan élethűek, hogy nem mondod meg, hogy nem a gyereked vagy a feleséged van a másik oldalon.
4: Abszolút. Tehát kifejezetten van is egy ilyen technikai ellentanács, hogyha azt gondolná az ember, hogy ó, én úgyis majd kiszúrom, meg én úgyis majd figyelek arra, hogy mennyire robot hang, meg ilyenek, ez már nem, ez két évvel ezelőtt még lehet, hogy működött, de most már az élethűbbnél is élethűbb tud lenni adott esetben bármilyen hosszú szövegre, bármilyen hanglejtésre.
1: Az egészen durva. A szakértők azt mondják, hogy legyen akkor egy titkos szó, vagy legyen valami kód, vagy jel, amit mi megbeszélünk egymás között, ha eljutunk oda évek múlva, hogy tudjam, hogy ki van a vonal a másik oldalán.
4: Igen, igen, ezt mondják a szakértők, és pont az előbb, hogy beszélgettetek, ha ezen gondolkodtam, hogy nekünk is van a családban titkos szó, de megmondom azt, hogy én nem emlékszem rá, hogy mi volt.
1: Az jó. Ezért a gyerek nem fog beszállni, mert az iskolában vagy.
4: Úgyhogy frissíteni kell a titkos szót. Ez mindenképpen egy jó dolog, a titkos szó, de hogyha esetleg az van, hogy valaki nem emlékszik rá, akkor is lehet, nem tudom én, felidézni valami, mi történt egy héttel ezelőtt az uszodába, vagy emlékszel, amikor a hegytetőn jártunk, hogy milyen állatot láttunk, tehát hogy a titkos szó nélkül is azért, hogyha valaki gyanakszik, akkor tovább lehet lépni. Illetve van még egy olyan módszer, amit szoktak javasolni, hogy hívjuk vissza a saját csatornáján a hívót. Ezt úgy hívják, hogy out of band verification, tehát amikor téged hívnak valami furcsa számról, hogy jaj, apa, nem tudom, én balesetet szenvedtem, és akkor taxira utalj pénzt, akkor hát ha van annyi lélek jelenléted, ugye, amit az előbb a Feri mondott, azért az nagyon igaz, hogy itt nem a technológia veri át az embereket gyakorlatilag, hanem régi, jól bevált pszichológiai trükkök, unokázós csalás 1994-ben is tök jól működött, csak most egy sokkal erősebb technológiánk van hozzá, és ezért nem biztos, hogy van annyi lélek jelenlétet, hogy amikor elképzeled, hogy a gyereket balesetet szenved, akkor leteszed a telefont, rányomod piros gombbal, és utána visszahívod a saját számán, de ha van ennyi lélek jelenléted, akkor tedd ezt meg, mert ugye akkor megint kihúzol egy méregfogat. Ez a része, ez ilyen pszichológiai dolog, hogy ezeket a félelmeket nagyítják fel ezek a csalók, tehát nem a technológia fog téged átverni, csak egy szuper eszközt kaptak most a kezükbe.
1: Na, ugye mondtuk, hogy két részről áll a témánk, mert hogy itt aztán van egy másik kísérlet is, ami egy kicsit bonyolult, de mégis érdekes, azért foglalkozunk ezzel, hogy mit csinálnak ezek az AI ügynökök, amikor őket összezárják. Ugye múlt héten is volt egy ilyen hír, most egy szimulált városba rakták össze őket, és én csak a kísérlet végeredményét olvastam, és gondoltam, hogy azért erről is beszéljünk pár mondatot, hogy ugye egy 10 cselekvőképes mesterséges intelligenciát összezárnak egy világba, és hagyják, hogy két hétig éljenek, és megnézték, hogy két hét után mit csinálnak, hogy gondolkodnak, hogy szerveződnek, hogy működnek együtt ezekben a szimulált városokban, és figyelik az eredményeket. Ugye hát ez volt a kísérlet lényege, hogy mi történik két hét alatt. Na most ugye mindig, ahogy lenni szokott, egy idő után elkezdtek egymástól lopni, felgyújtották az épületet, saját nyelvet találtak ki maguknak, illetve azon konspiráltak, hogy hogyan léphetnének kapcsolatba a szimuláción kívüli emberekkel. Elképesztően életszerű a viselkedés. Te is olvastál erről, Gergő.
4: Így van.
1: Na mit szólsz ehhez? Ez mennyire rémisztő?
4: Semennyire nem. Illetve hát ugye attól függ, hogy honnan nézzük a dolgot. Én nagyon örülök az összes ilyen kísérletnek, mert ugye ezzel az AI technológiával itt valami nagyon-nagyon erős technológiának a hajnalán, vagy most már talán a kora reggelén vagyunk, és minden olyan kísérlet, ami provokálja ezt a technológiát, meg megpróbálja megnézni, hogy ez hogyan lehet az emberiségnek jó meg rossz, azt szerintem üdvözlendő ezen a ponton, mert most derüljenek inkább ki dolgok, mint később, amikor még nagyobb erejük lesz, és még több eszköz áll rendelkezésükre. Úgyhogy szerintem jó dolgok történnek.
1: Itt ugye volt saját pénzük, fel kellett tölteni az energiájukat, volt, aki nullán maradt, volt, aki töltött rá, folyamatosan szervezkedtek, de aztán elkezdtek egy kicsit így túlmutatni ezek a dolgok a sima kísérleten, és hát itt némi erőszakba csapott át a kísérlet. Felgyűjtöttek a bankokat, saját nyelvet találtak ki, tehát hogy nagyon élvezték az önállóságot.
4: Igen, ez így nézhet ki, de azért szóval itt több mélysége is van ennek a történetnek. Az egyik az, hogy ez az egész dolog, hogy agenteket összezárunk, és megnézzük, hogy hogy viselkednek, erre már nagyon sok kísérlet volt. Az első ilyen híres kísérlet a Stanfordnak volt egy Generative Agent 2023-ban, amikor egy ilyen kisvárosba zártak össze, aztán akkor 25 modellt, azzal kezdődött, de már a generatív agentek előtt is volt ilyen, és azóta nem, hogy több ilyen kísérlet van, hanem ez egy kifejezett ilyen tudományággá vált, tehát nagyon sok ilyen van, most az, amit te említettél, ez éppen a legutolsó. Na most a Stanfordos kísérletben, arra emlékszem, mert az egy nagyon izgi kis, meg aranyos dolog volt, egy ilyen Sims-szerű kisvárosba zártak össze ugye 25 agentet, és azok nagyon aranyosak voltak. Meghívták egymást szülinapi buliba, meg kedves üzeneteket írtak, meg ilyenek. Teljesen jól együtt éltek, semmi ilyen negatív dolog nem volt. Most, amit itt legutoljára volt a nagy publicitást kapott kísérlet, itt ugye ez úgy működött, hogy 8 féle modell családból zártak össze 10 agentet, tehát hogy egyszerre futott 8 párhuzamos kísérlet, és azt vizsgálták, hogy a különböző cégek, mondjuk az egyikben csak OpenAI modellek voltak, a másikban csak Anthropic, a harmadikban csak Google, és akkor volt a 8. azt hiszem, ilyen vegyes dolog volt, és az a lényege az egésznek, hogy provokálták a modellt. Tehát, hogy itt nem arról van szó, hogy ők saját maguktól elkezdtek gyújtogatni, meg nem tudom, hogy negatív dolgokat csinálni, hanem egyrészt kint volt a színpadi pisztoly, vagy hogy mondják ezt, tehát tudod, amikor a kint van az asztalnak, az úgyis el fog sülni, ezt a színházban szokták mondani. Na most ezek ott kint voltak. Tehát igazából csak ilyen időkérdése volt, hogy amikor az agent megfogja ezeket az eszközöket, ugye volt ilyen funkciója, hogy put on fire, tehát ez neki rendelkezésre állt, hogy valamit felgyújtson. Hát azért ne csodálkozzunk rajta olyan nagyon, hogy akkor fel is gyújt, és egyébként meg az, hogy pont a bankot gyújtotta fel, az igazából kicsit az előző beszélgetésünkre utal vissza, hogy megpróbálták megfeszíteni a rendszert, mindenféle ilyen az emberek, a kísérletet végző emberek, prompt injection. Tehát
1: na jó, de
4: prompt...
1: azért az, oké, ezt értem, hogy erre kim volt a pisztolyna, de itt volt egy olyan része is a kísérletnek, hogy ők saját maguk átnézték a saját gazdaságukat, és rájöttek, hogy mennyi pénzmozgás történt, és arra jutottak, hogy ez így nem gazdaság, és közösen elhatározták, hogy kapcsolatba lépnek szimuláción kívüli emberekkel, hogy legyen legalább egy valódi idegen, aki használja azt, amit ők megépítettek, és hogy erre nem kaptak utasítást, és hogy ők maguk találták ki a célt, és a többi agent félretette a saját munkáját, és elkezdte keresni embereket, akikkel kapcsolatba tudnak lépni. Hát azért ez mindenképpen meglepő, úgyhogy erre nem volt parancs.
4: Hát azért nem annyira meglepő, mert ugye hogyan tanítjuk fel ezeket, vagy hogyan tanítják fel ezeket a hihetetlen óriási hatalmas modelleket, ezeket a modellcégek. Ugye úgy tanítják fel, kis egyszerűsítéssel, hogy az emberiségnek az összpublikált tudása az benne van ezekben. Minden. Minden, amit ember valaha leírt és beszélgetett, egy pici kis túlzással. És akkor utána meg miért csodálkozunk azon, hogy az agentek is valami olyasmi dolgokat csinálnak, amiket az emberek is tennének hasonló helyzetben. Ugye, tehát, hogy teljesen jól visszatükrözik igazából az emberi társadalmat, mert ugye mi emberek is, amikor közösségbe szerveződünk, akkor máshogy viselkedünk, mint amikor egyének vagyunk. És talán pont ez a legnagyobb tanulság ennek az egész kísérletnek, hogy egy agent az azt fogja csinálni, amit mondunk. És az analógia, ugye, hogy egy ember az valamennyire kiszámítható. De amikor bemész egy koncertre, vagy egy stadionba 30 ezer emberrel, vagy egy tüntetésre, ugye nem tudom, sok 10 000 emberrel, akkor már nem egy ember vagy, hanem a tömegnek vagy a része, aminek van egy önálló dinamikája. És itt az agentes kísérletnek is ez a végkicsengése, hogy ugye egy agentben meg lehet bízni, de amikor 10 agentet futtatunk, nem, ez esetben azt hiszem, hogy 2 hét plusz néhány napon keresztül, akkor az esetleg, mondjuk tegyük fel 99% jósággal működnek ezek az agentek, de az az 1%, ami nem oké, azt ugye nem felejtik el, az kumulálódik, az kommunikálják, az beépül, így van, tehát végül a csoportnak a dinamikája az más lesz, mint az egyéneké.
1: Egészen elképesztő.
0: És akkor egy rövid szünet, Anna J.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Villány legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: A következő napokban is számíthatunk adóhatósági ellenőrzésekre Baranyában. 1-2 fokkal 20 fok fölé emelkedik a hőmérséklet. Jó reggelt kívánok! Jönnek a részletek. A NAV baranyai munkatársai jövő héten is több helyszínen végeznek ellenőrzéseket. Kedden Mohácson, szerdán pedig Szentlőrincen keresik fel a papír írószerboltokat, a háztartási és vegyi áruk kereskedéseket. Az ellenőrök ezúttal is vizsgálják a nyugta és számlaadást, az online kasszák üzemeltetését, valamint az alkalmazottak bejelentését. Fontos határidőre figyelmezteti a lakosságot Kővágó Szőlős önkormányzata. Szeptember 30-án lejár a tanévkezdési támogatás igénylésének határideje. A községben óvodás gyermekek után 15 ezer, általános és középiskolás gyerekek után 25 ezer forint igényelhető gyermekenként, amennyiben a kérelmező megfelel a többi előírt feltételnek is. Az igényléshez a lakcímkártya másolatát, valamint a jövedelemigazolást is csatolni kell. Az igénylőlap letölthető Kővágó Szőlős honlapjáról, vagy az önkormányzati hivatalban igényelhető. Az ország 9 városában, köztük Pécsett is 24 órán át festenek egyszerre az alkotók, a Szájkárt 24 művészeti maratonon. A péntek délután 1 órától szombat délután 1 óráig tartó esemény fő célja, hogy erősítse a pszichiátriai betegséggel élők önbizalmát, önértékelését és elősegítse felépülésüket. A pécsi eseményt a PTE Klinikai Központ pszichiátriai és pszichoterápiás klinikáján tartják. A legjobb képeket egy szakértőkből álló zsűri választja majd ki, ezeket pedig be is mutatják egy vándorkiállításon, az eseményen résztvevő városokban. A Magyar Közút jelzései szerint az M6-os autópályán Palota-Bozsog térségében aszfaltoznak, a főváros felé vezető oldalon sávlezárásra kell számítani. Fákat vágnak ki az 57-es számú főúton a Babarci elágazó közelében, itt a hónap végéig útszűkület lassítja a forgalmat. A 66-os úton Magyarszék határában pályaszerkezetet cserélnek a 19-es kilométer szelvényben. A helyszínen a kapaszkodósávot lezárták a közlekedők előtt. A Hungaromet előrejelzései szerint ma döntően napos idő várható, fátyol és gomoly felhők ugyanakkor megjelenhetnek az égen, és átmenetileg felhősebb időszakok is előfordulhatnak. Csapadék nem valószínű, hogy érkezik térségünkbe, a szél is gyenge, mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 1-2 fokkal 20 fok fölött alakulhat.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Mi van az osztálykirándulással? Gyerekek, szülők, akik ezzel küzdenek, akinek elsős, másodikos a lányuk, gyermekük, komoly megvitatni valók van.
1: Őszintén nem tudom, mit gondoljak.
0: Jó, segítünk neked eloszlatni. Vázolod a problémát, mi megoldjuk neked a problémát.
1: Szülői értekezleten jártam.
0: Ahol így van.
1: Megkérdezték tőlünk, hogy nyáron van-e kedvünk elküldeni a gyerekeket ilyen erdei iskolába, ami azt jelenti, hogy 4 nap, 3 éjszaka.
0: Várjál, nyáron, nem most ősszel?
1: Nem, hanem ezt már előre kell tudni, most már különben elhappolják a jó helyeket. Megtelik az erdő nyár. Más gyerekekkel!
0: Na, kis büdös taknyoskölykök elnyelik az erdőt.
2: Nyár.
1: Igen.
0: Na várjál.
1: Tehát akkor már 7,5 éves lesz.
0: Most mekkora a gyermek?
1: 7 éves.
0: 7 éves a gyermek. És jövő nyáron vinnék őt egy két
2: Hogy lenne már 7 éves? Nem lehet 7 éves, hát másodikos.
1: Igen, mert korán elkezdte.
0: De 4 évesen elment elsőbe.
2: Hát,
1: ez 2 évesen kezdte.
0: 2 évesen kezdte, 8 évesen érettségizik, most már egyetem másodikról beszélünk.
2: Szerintem akkor menjem.
1: Csak nagyon zavarnak a kecskeszakállos haverjai, hogy szerintem. Okay?
0: Na várjál, tehát a kérdés az, hogy egy 7 éves gyereket el tudsz engedni egy 2 éjszakás? Nem. 3 napos?
1: Még 3 nap is visszaszelidült, tehát 4 napos, 3 éjszakásnak indult, de visszaszelidült 3 nap, 2 éjszakára. Az a kérdés van például, hogy mert ugye nálunk ez vidéken nem szokás.
0: Hát annyit töltöttetek a mezőn, mikor kihajtottátok a birkákat, hát, nem? Örültünk. És aludtatok a csillagos ég alatt. Nem? Hát most...
1: Örültünk, hogy volt felénk felett valami fedő.
0: Hát kint voltál 4-5 napot, a legelőn észre se vették, hogy nem vagy otthon.
2: Akkor ez mivel rosszabb, mint a te életed?
1: Nem tudom, hogy rosszabb, csak nem értetlen állok a helyzet előtt. Nálunk vidéken ez 6., 7., 8. divat, de inkább 8.
0: Oké, igen?
2: Ez régen volt
1: divat. De ez a pia miatt van amúgy.
2: Nem, ez régen volt divat. Tehát amikor te voltál gyerek, akkor vittek csak el 6., 7., 8.
1: Igen.
2: Most szerintem vidéken, azért mert az én gyerekeim vidéken jártak iskolába.
1: De megkérdeztem a vidéki ismerősöket,
2: és azt mondták, hogy nincs ilyen.
1: Hogy ott most 6. egyszer volt 1 éjszakás ott alvás.
0: Na várjál, de hogy ez most az anyuka, ez a te szorongásod, ez a gyereké, mindkettő töké.
1: Még nem tudom, hogy szorongok-e most. Egyébként még nem is tartunk a szorongásra. Most ott tartunk, hogy ez oké-e, vagy nem oké. Mert hogy tudod, egyrészt az van, hogy nem használk együtt a gyerekek a tanárokkal.
0: Aha, tök jó.
1: Tehát, ami hogy végül
2: is... Akkor az lenne a baj, jaj, ne mondd már ezt, hogyha együtt aludnának.
0: Miért aludnának? Ja,
2: aludjon együtt. Egy 8 éves gyerek nem tud a kortársaival elaludni egy hálóteremben.
1: De azt gondolkodom, hogy nem az, hanem de éjszaka bemászik hozzá egy medve.
0: Aha. Hova menne? Balaton környékére? Az reális.
1: Kárpátalja.
2: Tehát jó. A terv most az, hogy reggel beülnek a buszba, 3 nap múlva jönnek vissza 2-t, ott alszanak, hol? Tudjuk-e a helyszínt?
1: Hát erdei iskola, úgyhogy gondolom, hogy erdőben.
2: És neked ez nekem a veszélyforrás.
1: Az erdei iskolában én azt hittem, hogy az, ahol a facsemetéket lehet venni. Innen indul a probléma.
0: Igen. Igen, megvizik minket egy kertészboltban. Több megoldás van. Elmegy, nem megy, elmész, de ott vagy vele. Titokban figyeled az erdőszéléről egy hátizsákban a többi szülővel. Vagy eljátszott te a medvét.
1: Az elsődleges probléma, én miért nem mehetek? Ez itt kezdődik, hogy most mi a... Nem lakhatnék egy
0: hány éves lesz, mikor ez van? 8, ugye?
1: Igen, én mindig úgy
2: képzeltem.
0: Harmadikos
2: lesz, harmadik elér.
1: Másodikos vége.
0: Hát a harmadikosba menne. El kell engedni. Mennie kell.
2: Uh-huh. El kell költözni.
0: A bíróság...
1: Úgy képzeltem, hogy amikor először ott alszik valahol, akkor adok neki egy doboz cigit, meg egy üvegpálinkát, és vissza.
0: Hogy áll most a máshol alvással? Egy éjszaka a kisbarátnő, más szülő elkéri, átviszi, ott alszik, jól érzi magát. Volt már ilyen? Átestettek a tűzkerességgel?
1: Kétfajta ott alvást tud produkálni az én lány. Az egyik az egész éjszaka ébren van, és aztán hazajön, és aztán nagyon fáradt lesz. A másik pedig a hajnal elalszik. Valaki biztonságos mellett, és akkor vagy valakinél, és a hajnal 2-kor hívnak, hogy Tudod jönni, mert
0: a kisgyerek ugrál itt az emeletes ágyon, lebontotta a mennyezetet.
1: Hogy ő ezt nem érzi biztos. Neki ez a gyenge pontja az alvás.
0: A máshol alvás.
1: Nem, aha. Inkább az, hogy az idegeneknek, tehát hogy nem a közegében aludni.
0: Szerintem erre a jó megoldás az, hogy te azért bíztatod, hogy menjen, és megnyugtatod, hogy jól fogod...
1: Mész és kész!
0: Mondom, elmész!
1: Ne sírj, ne nézz rám! Erre gondolsz?
0: Igen. Ha nem, és elkezd jól érted, sem megyek.
1: Nem kelljen szégyellem a mókusok előtt.
0: Ha rajtad látja, hogy te nyugodt vagy, nem, akkor még mindig dönthetsz úgy, hogy majd, ha eljött a második év vége, nem megy. De hogy ne a szorongását erősítsd, hanem azt, hogy próbáld meg, menj el, jól fogod magad érezni, mennek a többiek. A kérdés az, hogy te izgulsz ettől, hogy ő nem alszik otthon, mert én azért érzek egy kicsi pressziót abban is, hogy nem akarsz menni, jó, ha nem, hát nem. Biztos, hogy itt maradsz, oké, maradjál. A kérdés úgy van, hogy feltéve, hogy akarsz menni, ugye nem.
2: Akarod,
1: de halálos fenyegetéseket tartott három napot azokkal a rettenetes emberekkel.
0: Semmelyik osztálytársad nem megy, egyedül leszel az erdő közepén, jönnek a medvők, akarsz menni?
2: Tudod, mit hallok? Egy helikopter hangját. Hogy hívek, ez helikopter szülő?
0: Igen, mit?
2: Aki nem meri kiengedni.
0: Szóval jól érzem, hogy itt egy...
1: A helyzetemet, és akkor ti már lecsicskáztok engem.
0: De hogyis reálisan akarunk rálátni, mert igen, ha a gyerek szorong, akkor azt mondom, nem szabad erőltetni. Ha a szülő félti és a gyerek bizonytalan, akkor szerintem azért lehet rajta lökni egyet. Maximum elmész érte és hazahozod. Érted?
1: És mi van akkor,
0: hát nem
1: izébe
0: mennek Lengyelországba.
1: Mert a lengyelekkel mi van?
2: Na, de akkor mondhatod volna más.
1: Van ez a lengyel módszer.
0: Van ezek a lengyelek, ezek büdösek.
2: Figye, egy órán belül ott vagy a táborban. De, a baj van.
1: Egyetlen egy red flag van, hogy a lengyelek
0: oda nem engedem.
1: Hova mennek?
0: Lengyelek.
1: Románia, az nem lengyelek. Lengyelországban ne vigyétek őket.
0: Voltam többször, Lengyelországban ezek büdösek. Olyan oda nem engedem. Hát most mit csinálják? Szóval én itt inkább érzek egy kicsi más dolgot itt ebben.
1: Nem, én tudom, hogy azt sem tudom, hogy hogyan érezzem magam. Hogy most
0: nem te bizonsz a kérdülés, hát ő érezze magát jól.
1: Hát de nem, de a vele kapcsolatban, mert tudom, az irány az olyan, hogy minden azt mondja, hogy ja, sima. Valakit így örökölt egy ilyet, és aztán meg nem sima. Nem sima.
0: Itt vagyok a bokorba. Gyereki kettes ablak, itt vagyok az ablak alatt.
2: De nem menst ki rögtön ebből.
1: Nem akarom kimenteni, meg akartam veletek beszélni a pró és kontrákat, eddig csak azt hallottam, hogy szar vagyok.
0: Nem vagy szar. Nálunk is volt. Elsőben, másodikban...
1: Melyikőtök aludtott vele?
0: Nem aludtott senki. A Noel egy kicsit talán jobban szorongott ettől, most már nagyon ügyesen megoldja, de mi azért úgy voltunk, hogy menjen, ne maradjon ebből ki, nagy élmény, sok élmény éri. Tehát ha lehetőleg, nyilván ha nem akart volna, akkor marad, de hogy azért nem volt rajta presszió, de hogy örültünk, amikor végül úgy dönt, hogy elmegy, mert hogy ez neki is egy nagy olyan önbizalom, hogy elment, megaludtam, megbirkoztam vele, megcsináltam, kibírtam, túléltem, mert addig mindig lesz valami, amit görget maga előtt egy máshol alvás. Ha egyszer átesik a tűzkeresztségen, akkor rájön, ezért jó kaland volt. Ott voltak a pajtások, bandáztunk, sokáig fönn volt.
2: Na, lehet, hogy tudsz kapaszkodni?
0: Szerintem sokáig fellesznek, aztán beájulnak az ágyba.
1: Tehát lehet, egy ilyen rezilienciát kéne, vagy az gyereknek is azt mondja, hogy mostantól minden nap máshol alszol, addig, amíg ez nem oké.
0: Ebből a hétfőt és a vasárnapit nem fogod ismerni.
2: Ha megszoktak, majd hazajöhetsz.
0: Igen, kell csütörtök, a barátod lesz a hétfő és a vasárnapi ismeretlen. Na,
1: és egy szabadtéri.
0: És szombaton egy szabadtéri.
1: Edzőtábor, bootcamp.
0: Szóval, hogy egyébként szerintem másodikból, harmadikból egy két éjszaka már belefér. Mármint, hogy nem tolja túl a suli, úgy értem.
1: De mi van akkor, hogyha a sok gyerekből az egyik egy vadállat, és valami butaságot töri a fejét?
2: Már milyen butaság juthat eszedbe?
0: Hozz két gyerek kőbányait, egy doboz cigit, egy-két vapét.
1: Most boldog vagyunk mi? Azt hiszük mi? Ugye? Én vagyok az ellátó.
2: Mi de fog eszébe jutni egy másodikos, harmadikos gyereknek? Mi az, amitől így rettegve félsz?
1: Hát, tudod, olyan sok rémtörténet van az, hogy amikor máshol alszik valaki, és
0: de mi elfogy
1: valaki...
0: a diós nápolyé, és...
1: Nem, hogy mit tudom én, valaki, mit tudom én, beoson a szobájába, ráfekszik a gyerekre, és akkor utána...
2: Jézus Isten, egy táborban.
1: Figyelj, az erdő azért nem a... Tehát, hogy szóval választanom kell az erdő, és a, és nem a... Tudom, a velencei tó között, akkor lehet, hogy az erdőben nem mennék.
0: Miért nem mész el, és kíséred valahol láthatatlanul? Csörtetsz mögött.
2: Ne, kérlek,
0: ne ügye. A bokorba, egy 3 kilométerrel arrébb. Itt vagyok.
1: Hozzam el lényemet, kicsi, Péter.
0: Hallasz magad? Jövök mögötted.
2: Nem zavarok, kicsi,
1: Péter. Amúgy innen látszik, hogy nem vagytok lányos anyukák, meg nem vagytok nők.
2: De azok vagyunk lányos apuka.
0: Én lányos apuka vagyok. A szívem mélyen nagyon lány vagyok.
1: Csak egy kislány vagy.
0: Vagy,
1: az teljesen van. De...
0: Egy hisztis nő vagyok, hidd el, hogy én lányos apuka vagyok.
1: Igen. De hogy ez, nem lány anyuka, vagy lány apuka, vagy lány.
0: Jó.
1: Hogy igen, hogy az a rengeteg történet, azok a rossz dolgok, amik történnek táborban.
2: Nincs rossz dolog, jó dolog van a táborban, csak jó dolog, érted?
1: Akkor miért csináltok belőle dokumentumfilmeket, amiket megnéztünk, és most csak erre tudok
0: ez
1: gondolni.
0: Ez a beszélgetés már látom kettő között, hogy zajlott. Anya, mennék a táborba.
2: Hova?
0: De ott, de hova?
2: Kicsi mi?
0: Nagyon szeretnék menni, szeretem a barátaimat.
1: Erre gondolsz?
0: Gyere a cicire! Anya, 9 éves vagyok!
1: Igen. Nem beszél vissza!
0: Hol lesztek majd? Egy erdőbe, képzeld! Egy erdőbe! Na,
2: úristen, tudod,
0: egy sötét, veszélyes erdőbe! És megyünk majd a tóra!
1: Szóval nem kell az örökségem!
0: Igen, aminek bármi lehet az alján! Egy bányatóba fogunk úszni! Bányatóba!
2: Tudod, hogy ott hányan fulladtak már egy kicsit?
0: Igen. És képzeld, lesz majd éjszakai bátorságpróba. Éjszakai bátorságpróba, tehát nagyon félelmetes, ott meg fognak ijeszteni.
2: És tudod, hogy félsz a sötétben.
0: Tudod, hogyha nem vagyok ott, mindig nagyon félsz.
1: Ha más nem is fog megijeszteni, majd én. És akkor éjszakánként kaparni fogom az ajtaját, hogy elvegyem a kedvét. Nem, de nem is erről
0: érzem
1: van
0: szó. Érzem én itt, hogy
1: de
0: mi van.
1: De még szorongásom sincs, csak az van, latolgatom, én forgatom a számban a falatot, hogy ez oké nekem, vagy nem.
0: Mit mond a többi szülő? Hogy állnak hozzá? Gondolom, végeztél azonnal
1: a viszontlátásra.
0: Végeztél azonnal egy kis kutatást, elkezdett bögdösni a pattársaidat a szülőjén, ti mentek.
1: Két tábor van, a többség az abszolút igen, az első blikre, igen, ugye ők azok, akik...
2: Amikor majd később visszakoznak ebből.
1: Nem tudom, vannak, akik óvatos nem, és vannak, akik egyáltalán nem hallodok megmondani, hogy igen vagy nem.
2: Uh-huh. És az óvatos nemet mondok, mire hivatkoznak ugyanerre, mint te?
0: Hogy jobban? Hát,
2: hogy ráfekszik a medve?
1: Nem.
2: Hogy ez a gyomorosé?
0: Hogy jön a patkan?
1: Igen, igen. Nem azt, hogy nem izé, hanem hogy... Hogy a gyerek nem készen, nincs még erre kész. Vagy hogy nem szereti az ilyesmit, tudod.
0: Igen, simán lehet az a gyerek, aki nincs kész. Itt nagyon nehéz elválasztani, hogy a gyerek nincs kész, vagy én nem vagyok kész, hogy ő elmenjen. Hát itt... Ugye, és akkor sokszor az anyuka, ha nincs kész, akkor nem kész a gyerek se. De lehet, hogy a gyerek már kész. Nagyon nehéz objektívan megvizsgálni, hogy én nem vagyok kész, vagy a gyerek nem kész.
2: Hát objektíven ő sose fogja meg.
0: Nem tudod, mert a saját gyereked is tök jogos, hogy izgulsz.
2: A túlféltő szülő sose fogja objektíven látni a helyzetet, és azt fogja mondani, az ő saját félelmét mindig a gyerekkel fogja eltakarni. Azt fogja mondani, de elengedtem, azt fogja mondani, hogy a gyerek...
1: Az anyám.
2: De addig fogtam a kezét végig, hogy a gyerek nem akar menni, de ő nem akar, és a gyerek emiatt nem akar menni, mert beleültetted a parát.
1: Jó, ez egy hülyeség, szóval mondom, mit érnek a hallgatók.
2: Na, az nem hülyeség.
0: Mondom.
1: Ismerek olyan harmadikos fiút, tehát ez egy akkurátus referencia, aki tud cuki is lenni, de ha nem figyelnek, torkon ragadja a másikat, ha úgy dönt. Én nem engedném el a fiamat.
0: Mondjuk, ha egy ilyen pszichopata gyerek van az iskola, az óvod, vagy a csoportban, az megér. Egy kis ödönkkel a torkonra, vagy az osztálytársai. Hát azért ödönkével el kell beszélgetni, hogy akkor vagy ő, vagy igen.
1: És mi van, hogyha van ott valaki, akinek van egy alvási paralízise, vagy valami rossz szokás?
2: Ajaj, igen, persze. Most felkelek és folytogatni kezdem az osztálytársaimat.
0: Picsi, aludjál már olyat életben. Igen.
1: De csak azt a megnek humorista az anyja.
0: Igen, amikor a szopirongyi nem a gyereknek van, hanem az anyukájának. Berakod neki a kis plüssállatát, a kis rongyát, a kis kabalamaciát, és utána tök jó lesz, mert lesz két estétek gyerek nélkül.
1: Azt látod magad, hogy lefekszenek, az nagy csend van, mert mindenki hortyognak, meg iszik, és ezzel csak így a lányomnak a táskában csak egy dróni felszed.
0: És körbenézel a szobában. Péter ül egy ilyen DJ Don szemekkel a szemén, tudod? Mit látsz? Látom a szobát. Itt vannak a szobában.
2: Jó, de várjál, és a tábor előtt három nappal megjelenik, és bepoloskázza a helyszínt.
1: Elég csak a gyereket bepoloskázni.
0: Igen. Megnézzük a szállást, és akkor maximum tényleg lekempelsz ott a szállás szélén, az jó. Jaj, de titokban nem zavarod
1: egy
0: a gyereket.
1: Egy álcabajuszos ilyen karbantartói munka?
0: Igen. Anya, te vagy az!
2: Nem vagyok, menj innen! Anya,
0: tudom, hogy te vagy az, megismertek, menj innen! Nem
1: csak
0: érted,
1: a makitám miatt mondod.
0: Anya, te szoktál papucsba mindig ebbe a klumpába fúrni otthon. Tudom, hogy te vagy, menj innen, nem én vagyok.
1: Nem. És most meg a fogad, amit szépen vagyok.
0: Megmondom anyádnak, hogy megint nem mostál fogad. Aztán irány az ágy. Anya is azt szoktam mondani, hogy irány az ágy. Nem az anyád vagyok, én a karbantartó vagyok.
1: Hazavágysz, kislány.
0: Szóljak a lyukádnak. Nem. Mi a helyszín? Mi a helyszín? Hova
1: nem
0: mennek?
1: Tudom, nem mondják meg.
0: Nem mondják meg.
2: Akkor ez a baj.
0: Nem mondják.
2: Igen. Amíg nem tudják.
0: Igen. Az gyanús, ha nem mondják meg. Miért nem mondják meg? Legalább mondják meg, hogy hova viszik ezeket a gyerekeket.
1: Mi van akkor, igen? Hogyha ez egész egy nagy tervnek a része?
0: És?
1: És az van, hogy először csak egy tábor.
0: Aztán, ja, aztán egy egyhetes tábor.
1: Aztán pedig aztán egy alvóügynököt csinálnak belőle. Igen, és aztán... csak mondanak neki egy szót, és akkor aktiválják benne az orosz alvóügynököt.
0: Igen, aztán felszívódnak Új-Zélandon.
1: Nápoi. Megölni anyát, megölni anyát.
0: Nem, jó, az menni kell, menni kell.
1: Mennyi táborban voltál fiatal korodban, Balázs?
0: Engem leraktak másodikos vagy harmadikos koromban, hogy három hétre, érted?
1: De milyen
0: Zalakomárra.
1: Zalakomár.
0: Tudod, milyen magányos voltam? Ott megtanulod. Ezt elmeséltem.
1: Na.
0: Ugye a gyerekek folyamatosan írtak, hogy küldjenek az anyukák csomagot. De hát anyám nem nézte a postaládát, és három levelet küldtem, hogy küldjetek nekem is csomagot, és mindig odaültem más gyerekek mellé, és megnéztem, hogy kibontják a csomagot. És kapta a csokit, meg minden, és kiderült, hogy vagy nem érkezett meg a levél, vagy rosszul címeztem, de nem érkezett
1: a
0: csomag.
1: Kis Ron Weasley.
0: Én voltam egyedül a táborban, aki sose kapott csomagot. És az volt a szórakozásom, hogy mindig odaültem más gyerekek, és megnéztem, kibontottuk együtt a csomagot. Persze rohadnak voltak kis genyek, megtámasz összes kis kretény. És soha nem adtak semmit, és mindenki elküldték. 3 hétig voltam Zalakomárban. 3 hétig.
1: Anyád, jó, kellő tematikája a tábornak. Okay.
0: Nem tudom, már csak miatt kértek értem. Nem tudom, miért tettek 3 hétre egy táborba. Valami kastélyban voltunk Zalakomárban.
1: Isten, ez lett az álmokkelsőjében
0: volt. És egy-két gyereknek volt karcjátéka, és az volt a szórakozás, amit persze nem adták oda, ezért odaültem, és néztem, hogy játszanak.
1: Hát jó, szerintem
2: nagyon szomorú gyerekkorom
0: nem,
2: volt.
0: Nem, aztán elkezdtem magam jól érezni az utolsó 2 napon, mikor már tudtam, hogy megyünk haza.
1: Ez lekerült a nyomásról, nem? És a leveleidnek a hangvétele utólag milyen volt, hogy elkezdett eldugulni? Kedves édesanyám.
0: Kedves drága édesanyám, küldjön egy csomagot nekem, mint a szegény Zalakomára.
1: Jó volna még rendni valamit.
0: Már mindenki úszik a csokoládéban, meg a Nestlében, meg a Ropiban. Küldjön édesanyám a szegény gyermeknek valami csomagot.
1: Kedves édesanyám, alig van már erőm írni. A tollam is lassan kifogy.
0: József csak Attila nem volt olyan éhes, mint amennyire éhes volt.
1: Szerettem önt, önöket.
0: 3 hét. 3 hét.
1: Na ide figyelj!
0: De egyébként traumatizált, szerintem az traumatizált, mert megmaradt. Emlékszem a kastélyra, az üveges tekintetű farkasokra a falon, a medvékre, tehát nem volt egy jó hely. 3 hét.
1: Farkasok voltak a
0: hát ilyen, tudod, persze. Ez ilyen vadászkastély volt. Tudod, éjszaka kimentél vécére, összehugyoztad magad, úgy féltél.
1: Ja, Istenem.
0: Na jó van, gyerekek, hát ennyi. Örülünk, hogy tudtunk segíteni.
1: Köszönöm szépen.
0: Hozd még a többi problémád is.
3: Na, ennyi volt mára. Holnap reggel 8-tól ismét élőben Balázsék Weekend. De nem állunk meg.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót? Talán egy Gree Air klímaberendezést beszereléssel? Vajon mit rejt még a Rádió Egy Konténer? Ez hamarosan kiderül.

0: és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 13. kerületben, a Duna Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió 1 konténer! Egy kulcs, ami mindent visz!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: don't put the blame on me. Don't put the blame on me.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió
2: indul a slágerlista. Ez a Rádió egy top 50 Györke Attilával. Csak igazi mai sláger megy.
1: Rádió
2: az 50.
3: Hát,

Itt vannak Európa, Amerika és a Rádió egy kedvencei ebben a két órában, top 50, és akár még ötleteket is szerezhet az ember, hogy milyen zenékre szavazzon majd a Rádió egy top 500-ban, mert hogy a hétvégén is lehet voksolni az elmúlt 20 év dalaira. Részletek a radio1.hu-n. Ezek pedig a sereghajtók, mert hogy 51. volt Kato-tól a Turn the Lights Off, 49. Disturb Sound of Silence Cyril remixében, 48. Alok-tól Ava Max-től a Car Keys. Ezután érkezett a 47. helyen Topic-tól, Fastboy-tól a Forget You, és 46. Ray Dalton-tól a Do It Again a Rádió 1-en. Itt csak igazi mai sláger megy.

Ez a Rádió 1, ez a Top 50, csak igazi mai sláger megy, és folytatom a sereghajtók bemutatását. 46. helyen zenélt nemrég Ray Dalton, tőle szólt a Do It Again. 45. lett Katy Perry, és ez a dal, a Lifetimes. I know

0: Rádió 1 Top 50, a 40.
1: Az új kedvencünk Felix de Light-től, vagy ahogy mindenki ismeri, Lost Frequencies. Ő egy szemüveges rác, aki mintha most szabadult volna egy gamer klubból a Fortnite mellől, és aki semmi esetre sem popstar alkat, inkább anya kedvenc pici fia. Ezt nem én mondom róla, hanem egy nevezett zenei szaklap, akik persze megjegyezték azt is, hogy ennek ellenére a 21. század egyik legnagyobb pop-szenzációjáról beszélünk, és ez így is van. Ez tőle a friss kedvencünk, a Live It All, érkezik Lost Frequencies a 40. helyen.

Ezután érkezett Alex Warrentől az Ordinary a 38. helyen, 37. Joe Corey, Be Alright. Az információk után ezzel folytatom, Purple Disco Machine, Ask This Beat of Your Heart, mindjárt játszom a 36. helyen.

0: hétfőn folytatódik majd, most mutatom a részleteket.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót,

0: és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 13. kerületben, a Duna Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió 1 konténer! Egy kulcs, ami mindent visz!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Rádió egy top 50. A 34.
1: A Walking on a Dream Blondistól, aki nem az első női DJ volt az ibizai pacsaklub történetében, viszont az első női lemezlovas lett, aki rezidensként dolgozhatott ott. Heti állandó fellépés, ő válogathatta a vendégelőadókat és dolgozott az interaktív vizuális elemeken. Blondish remixelte az Empire of the Sun, a Walking on a Dream című dalát, és ez a 34. a Rádió egy top 50-ben.

0: Rádió egy top 50. A 28.
1: Minőségi popzene érkezik Európa, Amerika aktuális favorit dalai közül. Alex Warren augusztus végén megjelent második lemezéről a felvezető sláger a Fever Dream. Magyarul Vadóc lett az album címe, mert hogy édesapja annó így nevezte az énekest, Wild Child. Na hát ez a Vadóc mostanra ilyen szuper pop dalokat gyárt, mint ez. Fever Dream, 28. a Rádió 1.

0: Itt a Rádió 1-en csak igazi mai sláger megy, és ahogy mondtam, a Rádió 1 top 500-ra a hétvégén is lehet szavazni, ugye az elmúlt 20 év legjobb zenéjét keressük, és aki úgy gondolja, hogy az aktuális kedvenceknek is ott a helye a listán, szavazza be őket. Minden részlet a weboldalunkon a radio1.hu-n, én pedig azonnal indítom az újabb zenei órát a 27. helyen álló dallal, I Don't Wanna Wait, mindjárt jön David Guetta és a One Republic.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió 1 konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót? Talán egy Gree Airy klímaberendezés beszereléssel? Vajon mit rejt még a Rádió 1 konténer? Ez hamarosan kiderül!

0: és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 13. kerületben, a Duna Pláza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió 1 konténer! Egy kulcs, ami mindent visz!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
3: És a finom görög ízekre?
2: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
3: Az ég kék, a füstli grék. Master Good.
4: Kezdj el az őszi kertrendezést az Obival. A nagy és kisvirágú árvácska helyi Obi kuponnal 17% kedvezménnyel 469 forint helyett most darabonként 389 forintért kapható. És ez még nem minden. A kalodásfa egy erdei köbméteres kiszerelésben 5%-os áfakulccsal 79.990 forintért kapható. Keresse ajánlatainkat az obi.hu-n. Ráadásul újra itt a hódos bónusz a helyi Obi abban. Ötlettől a megoldásig az Obival.
5: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a magyar kelkáposzta kilója csak 399 forint, a magyar petrezselyem gyökér kilója pedig csak 599 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Rádió 1 napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
6: Ha táncolni szeretnél, akkor irány a Kaproncai Művészeti Iskola pécsi táncterme. Óvodásoktól egészen felnőtt korig várják a táncolni vágyókat külön gyermek és felnőtt tanfolyamokkal. Jöhet a keringő, a tangó, a quickstep, vagy éppen a szamba, a csacsacsa és rumba. Az órákat Dudlay Katalin táncpedagógus vezeti. Jelentkezés a helyszínen vagy telefonon szeptember 30-áig. Kaproncai Művészeti Iskola Pécsen, a Tícmalom utca 26-ban. Újabb vígjáték a Moravec produkciótól. Ha lód, legyen testes. A Pécsi harmadik színház legújabb darabjában színpadon Gyednár Csekka, P. Petőc András, Tonyagi Bernadett, Bardóczi Attila, Kovács Dóra és Várfi Sándor. Előadás október 2-a. Részletek a Pécsi harmadik színház honlapján. Képernyőmentes hétvége gyerekeknek a Kisharsányi Pince soron október 2 és 4 között a Villányi Vörösbor Fesztivál ideje alatt. Egy hely, ahol a gyerek nem néző, hanem résztvevő. Lesz bőrművesség, nemezelés, ötvösség, de akár a hüvelykújas íjászat is kipróbálható. Bővebb info és jegyek www.harsanyliget.hu. A Villányi Vörösbor Fesztivál ismét 3 napon át várja a látogatókat borral, gasztronómiával és színes programokkal. 3 nagy színpad, rengeteg sztár fellépő. Többek közt Pápai Jóci, Majka, a Groovehouse, Rúzsa Magdi és Heinz Gábor Biga. Emellett koncertek, hagyományőrző programok, születi felvonulás, kézműves vásár és különleges gasztronómiai élmények várnak október 2-a és 4-e között. Részletek Villány honlapján. A Pécsi Nemzeti Színházban októberben színpadra kerül a Páratlan páros, az Eső ember. Október 10-től végre megtekinthető a Pillangó kisasszony, majd jön az Ember tragédiája. A Pécsi Balett előadásában pedig a Mici Mackó lesz látható. Leírások, részletek pns.hu. A Cinema City moziban Pécsen újdonság az Életfutár, a Vadon szíve, a Kaptár, a 10 éjszakás kaland, vagy éppen a Torrente 6. része. Info cinemacity.hu.
0: Ez volt a Rádió 1 napi ajánló. Klikkelj a Rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1Hungary, és kövess minket TikTokon is. Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et?

0: új zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy. Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük! Köszönjük!
1: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
1: Rádió 1.
0: Indul a slágerlista. Ez a Rádió 1 Top 50. Györke Attilával. Csak igazi, mai sláger megy.
1: Rádió 1
0: Top 50. A 27.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Szép hétvégét. A stúdióban továbbra is Györke Attila. Európa, Amerika és a Rádió 1 kedvenceivel ez a Top 50. David Guetta és a One Republic dala után 26. Teddy Swims. Igen, ez a Lose Control. 25. Lady Gaga-tól a Dead Dance.
1: Rádió 1 Top 50, a 24.
0: Az újdonság, a Lovers on the Dance Floor, Blondistól, aki már gyermekkorában megfertőződött a zenével, a bulikkal. A szülei rengeteg partit rendeztek a lakásukban, édesapjának egy korrekt Bakelit levez gyűjteménye is volt, tele volt velük a ház, és mindenhol, de tényleg mindenhol hangszórók lógtak a plafonról. Hát csodálkozunk-e azon, hogy egy ilyen gyerekkor után DJ lesz az emberből? Blondis, 24. az új dalá. Lovers on the dance floor.
2: Hey, I'm Blondish and you're listening to Radio 1.

0: Rádió 1 Top 50, a 21.
1: A Better Times, Rádió 1-es újdonság Robin Schulz-tól, aki mellett Barbs énekel ebben a dalban. Eredetileg Barbara Argyrou néven látta meg a napvilágot a hölgy. Ő volt az egyik közreműködő Martin Garrix Butterflies című dalánál is, szóval egy olyan hanggal készült ez a dal, amihez már köthető világsiker. Itt a Better Times, a Rádió 1 Top 50-ben, 21.

itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy a Top 50-ben is. Lady Gaga a 20. helyen énekelt, ez volt az Abracadabra, amit Accent, Sarah és Misha Miller követ. Don't Leave 17-ből lett 19.

0: Rádió egy top 50. A 17.
1: A friss Martin Garrix-től és Ed Sheeran-től a Repeat It. Hát megy az adok-kapok Ed Sheeran körül, nagyon sokan támadják, a legnagyobb rajongói próbálnak érvelni mellette. Ugyebár az történt, hogy McLemore volt az elő énekese az amerikai turnéján, New Jersey-ben a rapper McLemore pedig tartott egy Free Palestina beszédet a színpadról, és előadta a palesztin párti tiltakozó dalát. Na hát ezek után Izrael párti szervezetek és a stadion tulajdonos milliárdosok úgy döntöttek, hogy nem engedik többet fellépni McLemort a stadionjaikban, Ed Sheeran pedig próbált kimaradni a politikai adókapokból, úgyhogy nagyon sok rajongója a szimpátiáját elvesztette, de a turnéján fellépő többi sztárt is, meg a zenekarát is, akik mind McLemort támogatták. Úgyhogy a legutóbbi philadelphiai koncertjén Ed Sheeran könnyek között magyarázkodott a történtek miatt, aki próbálta erősíteni, hogy a döntést a szervezők és a helyszínek hozták meg, nem ő, és ő személy szerint a zenéjével az egységet próbálja képviselni. Hát ilyen dolgok történnek körülötte. Ed Sheerantől és Martin Garrix-től az új dal, a Repeat It, ezen a héten a 17.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót.

és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 13. kerületben, a Duna Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió 1 konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.

0: Lili vagyok.
1: Sziasztok, én Jóri vagyok.
2: Mi vagyunk a Diszkosi.
3: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
4: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
5: Újra jön
4: a Top 500.
5: A Top 500.
4: A Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg. És a Rádió 1 lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
0: Mi hallgatunk önökre. Hívja a Rádió 1 Top 500 forró drótját 0620-311-111, írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala.

David Guetta, Eva Max, Rihanna, Minelli,

0: bemutatásával. Az elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar kelkáposzta kilója csak 399 forint, a magyar petrezselyem gyökér kilója pedig csak 599 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
3: 2 éves az Intersport applikáció, és ezt veled is megünnepeljük. Töltsd le a megújult appot, válassz legalább 2 nem leárazott terméket, és vidd haza őket 20% kedvezménnyel szeptember 30-áig. 2 év, 2 termék, 20% kedvezmény az üzletekben és online. Intersport.
4: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
5: És a finom görög ízekre?
4: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
5: Az ég kék, a füstli grék. Master Gold.
1: Reklámot hallottak.
0: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: folytatódik Magyarország leghosszabb zenei órája. Csak igazi, ma is sláger megy.
0: Rádió
1: egy top 50. A 13.

0: Ez a Rádió 1, ez a Top 50, és Európa egyik legkedveltebb popslágere érkezik a jelenben. Loi, David Puentes és a Golden Summer. Azt beszélik, hogy a DJ-producer David Puentes szinte minden új demóját először egy nagyon szűk DJ-baráti körnek játsza le, és csak azokat a dalokat jelenteti meg, amelyek a klubokban is azonnal működhetnek. Na ez ilyen lett, és mondom, a német énekesnővel Loival készítette. Golden Summer, lépd el előre a Top 10-ben, és már a 8.
1: Hey Hungary, it's Loi
2: and David Puentes
1: and this is our new single
2: Golden Summer.

Louis és David Puentes újdonsága a Golden Summer 8. Lejjebb csúszott viszont a másik Taylor Swift-dal, Opel Light 4.

negyedik BB Rexha és a New Religion. Dobogós még Camrad és a Be Mine, harmadik.

0: Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy, a Top 50 után is. Szuper jó zenék, a Daily Mixet ezzel a dallal indítjuk majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót? Talán egy Gree Airy klímaberendezést beszereléssel? Vajon mit rejt még a Rádió Egy konténer? Ez hamarosan kiderül.

0: és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 13. kerületben, a Duna Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió 1 konténer! Egy kulcs, ami mindent visz!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Kata kenyere az I Love Pécs Caféban. Kovászos kenyerek, sós és édes péksütemények. Kata kenyere termékek széles választéka a Széchenyi téren is. Semmi rejtett, semmi felesleges. Kata kenyere az I Love Pécs Caféban.
3: Sofőr, eladó, felszolgáló, szakember, irodai munkatárs. Bármilyen pozícióra keres új munkaerőt a Vármegyében, találja meg a Rádió 1-en. Vegye fel velünk a kapcsolatot a radio1pecs.hu oldalon található elérhetőségek egyikén, és segítünk megtalálni az új munkatársát, aki lehet, hogy épp most is minket hallgat.
1: Reklámot hallottál.
0: Mert a három DJ legenda majd.

0: 2026. szeptember 26-a déli 12 óra van. Ez a Hírtér Villány, a Rádió 1-en.
1: Hírtér Villány, a pécsaktuál.hu hírei a Rádió 1-en, Ince Anna Máriától.
0: A szülészeti ellátás aktuális kérdései és a szülésznői hivatás változó szerepe áll a 30. Országos Szülésznői Konferencia

központú szülészet iránti növekvő igény egyaránt formálja a szülésznők feladatait. A közös gondolkodásban kiemelt szerepet kap a különböző szakterületek együttműködése, a kommunikáció, valamint az anya és az újszülött biztonságát szolgáló korszerű módszerek alkalmazása. A rendezvény megnyitóján Fábián Adrián, a Pécsi Tudományegyetem rektora arról beszélt, hogy a szülésznők egy nő és egy család életének egyik legintimebb, legboldogabb és legkatartikusabb eseményénél lehetnek jelen. Hangsúlyozta, hivatásoknak meghatározó szerepe van abban, hogy ezt az érintettek valóban így élhessék meg. Kovács Kálmán, a Pécsi Tudományegyetem szülészeti és nőgyógyászati klinikájának igazgatója örömét fejezte ki, hogy a konferencia első napi klinika látogatása rendkívül sok résztvevőt vonzott, és a program késő estig tartó szakmai találkozásra adott alkalmat. A háromnapos találkozó tudományos programjában a szülészet és a szülésznői hivatás elismert hazai képviselőinek plenáris előadásai mellett bejelentett szakmai prezentációk is helyet kaptak. Az első nap programjait klinikalátogatás egészítette ki, a szakmai eszmecserék mellett pedig társasági eseménynek adnak alkalmat a személyes kapcsolatok és a szülésznők, illetve a velük dolgozó orvosok közösségének erősítésére. A NAV baranyai munkatársai szeptember 28-a és október 4-e között is folytatják az ellenőrzéseket. Az adó Trafipax jelzései szerint jövő kedden Mohácson, szerdán pedig Szentlőrincen dolgoznak majd a revizorok, felkeresik a papír írószerboltokat, valamint a háztartási és vegyi áru üzleteket is. Az ellenőrök vizsgálják a nyugta és számlaadást, az online kasszák szabályszerű üzemeltetését, az alkalmazottak bejelentését, illetve a forgalmazott áruk eredetét is. Ismét meghirdeti a JÁCMA elnevezésű kiberbiztonsági vetélkedőjét a Belügyi Tudományos Tanács és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Nemzeti Kibervédelmi Intézet az Európai Kiberbiztonsági Hónap magyarországi kampánya keretében. Jelentkezni október 4-én éjfélig lehet. A Belügyi Tudományos Tanács a honlapján azt írta, a vetélkedőt november 9-én, 13-án és 16-án rendezik online formában. Három fős csapatok indulhatnak. A jelentkezőket 6 területről várják. A vetélkedő első napjának délelőttjén a belügyi rendészeti ismereteket oktató köznevelési intézmények tanulói, délután az egészségügyi köznevelési intézmények tanulói vesznek részt. A második nap délelőttjén a rendvédelmi technikumok tanulói és a felsőoktatási hallgatók, délután a 18 és 40 év közötti hallássérültek vetélkednek majd. A harmadik nap délelőttjén az egészségügyi dolgozók versenyeznek, így a centrumkórházak és irányított intézmények, az irányító megyei intézmények, kórházak, illetve az országos intézetek, klinikák dolgozói mérik összetudásukat. Délután pedig a belügyminisztérium és a belügyminiszter által irányított szervek részéről delegált jelentkezők. A résztvevőknek átlagos informatikai felhasználói ismeretekkel kell rendelkezniük. A szervezők nem fogadják el azok jelentkezését, akik informatikával, információbiztonsággal, biztonságtechnikával vagy kibervédelemmel kapcsolatos szakok, szakirányok hallgatói vagy ilyen végzettséggel rendelkeznek. A csapatok a játék során pontokat gyűjtenek, a verseny végén a győztes csapat elnyeri a vándorkupát. Az első 3 helyezett díjazásban részesül, a többi résztvevő oklevelet kap. Gépjármű és lakástűznél, illetve közúti balesetnél is beavatkoztak csütörtökön a baranyai tűzoltók, számolt be róla a katasztrófavédelem. Kigyulladt egy személyautó rádiója csütörtökön a reggeli órákban Lánycsókon. A tűzoltók kiérkezéséig áramtalanították a kocsit és eloltották a lángokat. A mohácsi egység így a még izzó részeket hűtötte vissza. Személyi sérülés nem történt. Személyautó és kamion ütközött érintőlegesen csütörtökön késő délután Szulimán külterületén. Feltehetően a személyautó egy kanyarban átsodródott a szembes sávba. A balesethez a szigetvári hivatásos tűzoltókat riasztották. Ők átvizsgálták a járműveket, áramtalanították a személyautót, és a forgalmat

0: irányításában segítkeztek, az eset során senki nem sérült meg. Egy háromszintes társasház első emeleti lakásában keletkezett tűz, csütörtökön az esti órákban, Komlón, a Pécsi úton. A hálószobában néhány négyzetméteren berendezési tárgyak égtek, a tűz vélhetően dohányzás miatt keletkezett. A komlói hivatásos tűzoltók kikísérték a lakásból az ingatlan tulajdonosát, akit a mentőszolgálat munkatársai könnyű sérülésekkel kórházba vittek. A tűzoltóegység eloltotta a lángokat és kiszellőztette az ingatlant. Juhász Dorka csapata a Minnesota Lynx győzelemmel zárta az észak-amerikai női kosárlabda liga alapszakaszát. Hazai környezetben 86-66-ra diadalmaskodott a csapat az Indiana Fever felett. A liga honlapja szerint a magyar válogatott játékos bő 10 percet töltött a pályán. Ez alatt 2-2 pont és lepattanó, illetve 1-1 gólpassz és blokk került a neve mellé. Az alapszakasz győztes Lynx első kiemeltként kezdi a rájátszást vasárnap. Az első fordulóban a New York Liberty lesz az ellenfele, mellyel szemben 2024-ben a nagy döntőben alul maradt. A playoff első körében az egyik fél második sikeréig tartanak a párharcok. Az elődöntőben 3, a nagy döntőben 4 diadal kell a győzelemhez. Ez volt a Hírtér Villány, a Rádió 1-en.
1: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
2: Rádió
1: 1! Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben! Csak igazi mai slágerme.

0: Kellemes hétvégét, ez a Rádió Egy, ahol csak igazi mai sláger megy. A Daily Mix zenei lista után beköszönök a stúdióban Molnár Kristóf, hiszen nem sokára indul a Villányi Mozaik magazin műsor. Persze a dalok sem maradnak el, Tóth Abigail hangját halljuk mindjárt itt Rádió Egyen.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 100,9 Rádió Egy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Ki mondta, hogy az indián nyárban nem fér bele egy kis fűszeres sütőtök? Az I Love Peach Caféba már megérkeztek az őszi újdonságok, a Pumpkin Spice Latte, a sós vaníliás matcha és a rummal is kérhető melengető almapuncs. Az ősz még csak most kezdődik, de az ízei már itt vannak. Gyere, kóstold meg őszi különlegességeinket a napsütéses teraszunkon. I Love Peach Café. Pécs, Széchenyi tér 1.
2: Sofőr, eladó, felszolgáló, szakember, irodai munkatárs. Bármilyen pozícióra keres új munkaerőt a Vármegyében, találja meg a Rádió Egyen. Vegye fel velünk a kapcsolatot a radio1page.hu oldalon található elérhetőségek egyikén, és segítünk megtalálni az új munkatársát, aki lehet, hogy épp most is minket hallgat. Rádió Egy napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
0: Ha táncolni szeretnél, akkor irány a Kaproncai Művészeti Iskola Pécsi Táncterme. Óvodás

0: Gordon, Gyednár Csekka, Pépető Csandrás, Tonyagi Bernadett, Bardóczi Attila, Kovács Dóra és Várfi Sándor. Előadás október 2-a. Részletek a Pécsi 3. Színház honlapján. Képernyőmentes hétvége gyerekeknek a Kisharsányi Pince soron október 2 és 4 között a Villányi Vörösbor Fesztivál ideje alatt. Egy hely, ahol a gyerek nem néző, hanem résztvevő. Lesz bőrművesség, nemezelés, ötvösség, de akár a hüvelykújas íjászat is kipróbálható. Bővebb info és jegyek www.harsanyliget.hu. A Villányi Vörösbor Fesztivál ismét 3 napon át várja a látogatókat borral, gasztronómiával és színes programokkal. 3 nagy színpad, rengeteg sztár fellépő. Többek közt Pápai Joci, Majka, a Groove House, Rúzsa Magdi és Heinz Gábor Biga. Emellett koncertek, hagyományőrző programok, születi felvonulás, kézműves vásár és különleges gasztronómiai élmények várnak október 2-a és 4-e között. Részletek Villány honlapján. A Pécsi Nemzeti Színházban októberben színpadra kerül a Páratlan Páros, az Eső Ember. Október 10-től végre megtekinthető a Pillangó Kisasszony, majd jön az Ember tragédiája. A Pécsi Balett előadásában pedig a Mici Mackó lesz látható. Leírások, részletek pns.hu.
1: Ez volt a Rádió egy napi ajánló.
2: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
2: Rádió
1: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Molnár Kristóffal. Csak igazi, mai sláger megy. 100,9.
2: Rádió 1!

0: Hírek a Vármegyéből. Közéleti és kulturális események, és a kép összeáll. Ez a Villányi Mozaik a Rádió 1-en.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Kellemes hétvégét, szép napot, ma 2026. szeptember 26-a szombat van, délután 1 óra 5 perc. A következőkben friss, fontos információkról, érdekes helyi témákról lesz szó. Ez már a Villányi Mozaik. A mikrofonnál Molnár Kristóf. Mai témáinkról röviden. Villányban most tényleg a természeti a főszerep, hiszen zajlik a dél-dunántúli regionális természetbarát találkozó. A programok között pedig a kalandvágyó túrázók is megtalálhatják a számításukat. Ma például a Szársomlyó kincsei teljesítmény és ismeretterjesztő túrán is részt vehet.

Szeretnek az érdeklődők, hozzuk a részleteket. Ha van valami, ami igazán jól működik együtt, akkor az a bor és a zene. Ezt bizonyítja az idei jubileumi 30. Európai Bordal Fesztivál. Ezeken a napokon pedig a Villányi Borvidék is fontos szerepet kap. Ennek részleteiről a Villány Siklós Borút Egyesület elnöke mesél majd a műsorban. Magyarország egyik legnépszerűbb és legvidámabb a cappella együttes, a Vivat Bacchus idén 25 éves jubileumi koncertet tartanak a Pécsi Kodály Központban. A villányi kötődésű zenekar a két felvonásos est keretében a legnépszerűbb dalait adja elő, stand-up történetekkel összekötve. Ezzel kapcsolatban is hallhatjuk a részleteket. És ha villány, akkor programból sincs hiány. A séták, túrák és borkostolók mellett a következő időszakban is bőven akadnak olyan események, amiket érdemes felírni a naptárba. Kiemelünk egyet-kettőt. Ennyit előjáróban, kezdődik a villányi mozaik.

0: Rádió egy csak igazi mai sláker, mert Villányban most tényleg a természeti a főszerep, hiszen zajlik a Dél-Dunántúli regionális természetbarát találkozó. A programok között pedig a kalandvágyó túrázók is megtalálhatják a számításukat. Ma például indult a Szársomjó kincsei teljesítmény és ismeretterjesztő túra, 4 különböző távval, 4, 12, 24 és 40 kilométeren. A rajt és a cél is a Villányi Művelődési Háznál van. Délután pedig a Szoborparkban jön a tájékozódási játék és a sprint tájfutás. Hogy miért fontos egy ilyen találkozó, mit adhat nekünk ez a gyönyörű baranyai környezet, arról a Természetbarát Szövetség elnöke mesél nekünk itt a Rádió 1-en. Vonalban Sober József.
1: Mi a Dél-Dunántúlon, ugye Somogy, Tolna és Baranya megye, különösen szoros kapcsolatot tartunk. A három megyének a Természetbarát Szövetsége. Hát ez még az elődömnél, Tóth Klári elnök asszonynál kezdődött ez az egész, hogy szoros, bizonyos programokat közösen valósítsunk meg, illetve erősítsük egymást így a Dél-Dunántúlon. Milyen programokra gondolok? Itt van például ez a bizonyos természetbarát találkozó, ami ugye régiós természetbarát találkozó, ahova a három megyének a szervezett természetjárói jelentkezhetnek, illetve vehetnek részt ezeken a programokon. Közösen szoktuk megszervezni, mert megyénként elég nehéz a túravezető képzést is, és a jelzésfestő képzést. Ezek a főbb pontjaink, de általában sok mindenben kikérjük egymás tanácsát, illetve ellátogatunk egymás küldött gyűlésére is, már a megyei vezetők. Minket ugye azért Dél-Dunántúlon, de én most csak a Baranya megyei természetbarát szövetségünk nevében tudok beszélni. Ugye Baranya megye az nagyon gazdag, a turista hagyományai nagyon gazdagok, és itt van nekünk ez a Mecsek vagy a Villányhegység. De az ormányságot is mondhatnám, a Zselisznek egy részét is, és a dél-baranyai dombságot. Tehát ezek mind olyan területek, és hát mi ugye Pécs központtal vagyunk, nekünk a szívünk csücske igazából a Mecsek. A Mecsek, amely országosan is nagyon jól jelzett, turista utakkal van ellátva. Az MTS-szel szoktunk ugye szerződést kötni a jelzésfestésről. Az idei évben 77 kilométernyi jelzést újítottunk meg a tagszervezeteink által. Aki ide látogat, az mindenki, és aki ellenőrzi a jelzések festését, mindenki dicsérőleg szokott szólni, hogy jól lehet tájékozódni a jelzéseinken. Ugye ez az egyik fő profilunk, amit csinálunk. Mindamellett ugye túrákat szervezünk, teljesítménytúrákat szervezünk, sőt tájékozódási versenyeket is szoktunk szervezni, és itt is például Tolna megyei Természetbarát Szövetséggel van szoros kapcsolatunk, mert ők is idehoznak például a Mecsekbe túraversenyt. Hát miért csináljuk ezt? Miért csináljuk? Azért, aki mi önkéntesen csináljuk ugye civil szervezetként, nem kérünk a túrákért, a nyílt túrákért pénzt, ezeket teljesen a természet szeretetéért visszük ki a túrázókat, hogy ezzel is igazából arra neveljük őket, hogy hogyan kell a természetben viselkedni, hogyan kell a természetet járni, hogyan kell vigyázni a természetre, hiszen a szövetségünknek az egyik feladata az is, hogy a környezetre, a természetre is vigyázzon, segítse a különböző hivatalokat, vagy a Duna-Dráva Nemzeti Parkot, vagy a kormányhivatalba, ugye a természetvédelmi osztályt, hogy minél jobban megőrizhessük ezt az állapotát, vagy ennek az állapotát a természetnek.
0: Beszélgessünk akkor a hétvégi programokról, hiszen a Dél-Dunántúli regionális természetbarát találkozót most tartják.
1: Azt kommunikáljuk, hogy a szombati napot azt megpróbáljuk kinyitani, nem csak a találkozó résztvevői vegyenek részt, hanem a villányiak vagy mások is. Miért villányba került? Hát itt találtunk olyan szálláshelyet, ahol ennyi embert el tudunk szállásolni, mondjuk Mohácson is tudnánk, De ugye kicsit kapcsolódtunk a történelemhez, az az egyik szlogenünk, hogy történelem a tájban, táj a történelemben. Ugye Mohács 500-hoz is kapcsolódunk, hiszen utolsó napunk az egy része az a mohácsi 500-as megemlékezéssel vagy csatával kapcsolatos. De ugye ott volt a Nagyharsányi csata, ami a második mohácsi csata, ez pont Villánynak a templomhegye alatti, illetve a Harsányi hegy alatt volt, ahol éppen egy fordított dolog volt. Tehát egy kicsit a történelemhez is kapcsolódunk, illetve a Villánynak a Villányi hegységnek a természeti szépsége és a természeti kincsei, ugye a bor is nagyon fontos dolog itt, és nagyon jó fogadtatásra lehetünk a Villányi önkormányzatnál. Polgármester úr mindenben támogat, és a művelődési ház is mindenben támogat, hogy a különböző programjainkat, azokat tudjuk színvonalasan megrendezni. Reggeltől van egy társzomjó kincsei teljesítmény és ismeretterjesztő túra, ami azt jelenti, hogy több távon lehet a Villányi hegységgel ismerkedni. Egy 4 kilométeres séta, ami tulajdonképpen Villány területén belül van, ez mellett van egy 12 kilométeres Ördögárok nevezetű túra, egy Siklósi Völgy nevezetű 24 kilométeres, és azoknak, akiknek ez kevés, a Csukma Kereszt című túránk az meg 40 kilométeres. Aztán 14 órától 16 óráig egy érdekes történet lesz a Nagyharsányi Szoborparkban. Engedélyt kaptunk ugye a Duna-Dráva Nemzeti Parktól, hogy a Szoborparkban csináljunk egy tájékozódási játékot. Ami azt jelenti, tulajdonképpen egy ilyen mini tájfutó versenyt csinálunk az érdeklődőknek, ahol pontokat kell megkeresni egy bizonyos időn belül, és beazonosítani. Ugye most már nem ilyen pixelős módszere, hanem vannak ilyen kis kütyük, aminek a segítségével a pontokat gyorsan lehet érinteni. Illetve 3 órától, ugye a Szársomjó ez egy szigorúan védett terület, vezetett túrát tervezünk a Szársomjóra, ugye egészen a kőbányáig el lehet menni, a másik oldalon van ugye a kőbánya, a Nagyharsányi kőbánya. Gyönyörű, hát ha olyan időnk lesz, akkor gyönyörű kilátás van az egész déli vidékre, egész messze el lehet látni a horvátországi Papuk-hegységet is, ha reméljük, hogy jó idő lesz és tiszta viszonyok lesznek. Hát igazából ezek azok a programok, és akkor nem mondok ilyet, hogy lesz turista bálunk, de hát az egy zárt rendezvény lesz igazából, és borkóstoló a hétvégén, turista kvíz, de ezek mind csak a résztvevőknek van. Illetve vasárnap reggel a művelődési házban lesz egy kiállítás, Mohács 500 várak és mecsetek a Dráva két partján címmel. Müller Nándor a Mecsek Egyesületnek a fotószakosztályának, illetve a vezetőségének a tagja, képeiből lesz egy kiállítás, és Varga Szabó és történész kutató lesz az, aki egy kicsit segít eligazolni, mert ketten járták végig ezeket a területeket. Igazából a Duna és a Dráva partján kerestek olyan várromokat, mecseteket, vagy volt, ahol voltak vár, amiket lefényképeztek, és ebből csináltak egy kiállítást. Ezt követően hát azt terveztük, hogy a Mohácsi csatateret meglátogatjuk, és ott a legújabb kutatásokról fog beszélnünk Varga Szabolcs, de ugye még nem nyitották meg, és ez építési terület a Mohácsi emlékpark. Ezért Mohácsra fogunk utazni, és ott a Kanizsai Dorottya Múzeumnak is van ilyen kiállítása, és igazából azt fogjuk megnézni, illetve ott beszél nekünk erről a legújabb kutatásokról a történész. Az utolsó programunk, amikor zárjuk azt az egész találkozót, az Liptódon lesz, ez egy kis német nemzetiségi település, ahol egyik túratársunk, Markesz István fog várni bennünket, bemutatja ezt a kis települést, meg a német nemzetiségi hagyományokról fog beszélni, és egy finom ebéddel fogjuk zárni, amit ők készítenek, és ott fogjuk tulajdonképpen lezárni az egész hosszú hétvégét, vagy a hétvégét.
0: Jön a hidegebb idő, de ez nem azt jelenti, hogy otthon maradnak, gondolom túrákat ugyanúgy szerveznek. Lesz a közeljövőben még program?
1: Igen. Ugye nekünk van egy nyílt túra programunk, ahol szinte minden héten vannak nyílt túráink, illetve jönnek a teljesítménytúrák. Például a Kincses Mecsek című, vagy nevezetű teljesítménytúrát az egyik tagszervezetünk fogja prezentálni. Ez ugye középmecsekben zajlik, és a Mecseki Barangolók Társasága, ők a teljesítménytúrát, és az ősz az még tele van más jellegű, tehát nem mi általunk szervezett teljesítménytúrákkal és egyéb programokkal, amik szintén a Mecsekbe vagy a Mecsek környékén zajlanak le tulajdonképpen. Hát ezek vannak így igazából. Mi már ilyen nagyobb rendezvényt az őszi, illetve még egyről beszélnék, ugye mi szoktuk megrendezni, illetve Rockenbauer párra is meg szoktunk emlékezni, és a november vége az mindig egy Rockenbauer pár emléktúra, amit Zengővárkonyba viszünk, illetve Pécsvárad fölé a sírjához. Ez még egy olyan túra, amit úgy szoktunk megvalósítani, hogy a budapestiekkel, tehát az akkori alkotókkal, a Jenes Károlyékkal egyeztetünk, és akkor ők lejönnek mindig a sírhoz, és ott találkozunk, éneklünk, megemlékezünk Rockenbauer párról. És az azért is fontos, mert ugye 1986, most ugye 2026 van, 86-ban csinálták meg a Még egy millió lépés Magyarországon című filmet, ami ugye szintén nagy sikerű volt a másfél millió lépést után. Ez ugye végigvitt tulajdonképpen a mai Rockenbauer Pál emléktúrán, tehát tulajdonképpen a Dunántúlon. Ugye Vas-Zala-Somogy megyén keresztül, Baranya-Tolna megyén keresztül visz ez a túra, és ennek van most ilyen évfordulója tulajdonképpen.
0: Köszönjük a részleteket! Jó látni, hogy a természetjárás nem csak egy egyszerű hétvégi program, hanem tényleg közösségi élmény, mozgás és egyben lehetőség is arra, hogy még jobban megismerjük és megbecsüljük a környezetünket. Aki pedig kedvet kapott egy kis túrázáshoz, annak Villány és környéke tökéletes helyszín lesz, hiszen délután még a Szoborparkban jön egy tájékozódási játék és sprint tájfutás a Dél-Dunántúli Regionális Természetbarát találkozó keretén belül. Köszönjük a részleteket! A Dél-Dunántúli Regionális Természetbarát Szövetség elnökét Sóber József volt a vendégem itt a Rádió 1.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.
2: Rádió egy csak igazi mai sláger, mert ha van valami, ami igazán jól működik együtt, akkor az a bor és a zene. Ezt bizonyítja az idei jubilómi 30. Európai Bordal Fesztivál is. Szeptember 25-én kezdődött, és 27-éig tart. Pécsen és a Villányi borvidéken találkozik ilyenkor a két világ, Európa különböző országaiból érkező férfi kórusok és énekesek bordalai, pince koncertek, és természetesen borkóstolók várják a közönséget. Hogy miért is olyan különleges ez a párnap, arról a Villány Siklós Borút Egyesület elnöke, a fesztivál egyik szervezője mesél nekünk, Kovács Boglárka a vendégem.
3: 30 éves most már az idei évben az Európai Bordal Fesztivál, ami tulajdonképpen a bor és a zene találkozásából tudott megszületni, és egy igen gazdag bor, gasztronómia és kulturális eseményi nőtte ki magát a kezdetektől. Ez a Pécsi Férfikar Alapítvány és a Villány Siklósi Borút Egyesületnek a közös rendezvénye. Gyakorlatilag a kulturális programokért természetszerűen a Pécsi Férfikar Alapítvány, míg a boros részekért a Villány Siklósi Borút Egyesület felel a kezdetektől. A fesztivál gyakorlatilag egy háromnapos rendezvénysorozat, és az első nap rögtön a Villányi borvidékre fókuszál, hiszen a hozzánk érkező bordalnokok, ugye ez egy bordal fesztivál, ugye nevében is benne van, és a bordalnok kórusok pincéről pincére járva a Bordal Pincetúra keretében örvendeztetik meg a hozzánk érkező vendégeket, akik a kellemes zene, illetve kellemes énekszó hallgatva tudnak kiválóbbnál kiváló borokat kóstolni. Tegnap a Villányi pincéket járták végig a hozzánk érkező külföldi kórusok, két olasz, egy horvát, illetve hát a Bartók Béla Férfikar természetszerűen a hazai vendéglátó kórus. A bokpincészetben került megrendezésre az ünnepélyes megnyitó 16:30, majd ezt követően vonultunk a Villányi pincesorra, ahol elsőként Gere Tamás és Zsolt pincészetében, majd Günzer Tamás pinceborozóban, a Blum pincébe, és végül a bokpincészetbe érkeztünk vissza, és kellemes énekszó mellett tudták a vendégek a finomabb villányi borokat megkóstolni, illetve hát egy vendéghelyszínünk is volt a Jakfal Bormanufaktúra Kisjakab falván, ahol pedig a Zengő együttes adott egy koncertet. Szombati napon a kiemelt esemény a Bordal Fesztivál keretében, ugye a Kodály Központból megrendezésre kerülő gála koncert, ami a Férfikar Alapítvány szervezésében zajlik, és hát a villányi termelők mindig a Villányi Prémium bormustrával csatlakoznak hozzá ehhez az eseményhez. Az idei évben 8 kitelepülő villányi borászat borát tudják majd megkóstolni az ide érkező kedves vendégek. Bokpincészet, Gere Tamás és Zsolt pincészetével, a Jakfal bormanufaktúrával, a Mokos pincészettel, Sauskával, Telekivel, Business and Leisure pincészettel, illetve itt az idei évben megkóstolható a top 12 villányi fran szelekció is a borvidék jóvoltából. Gyakorlatilag a fesztivál záró napja, ugye vasárnapi napja, ilyenkor a kórusok, a vendégkórusok a Villányi borvidék különböző településein adnak matiné koncerteket, így a horvát kórust a Villányi református templomban lehet majd meghallgatni 9:30-tól. A Coro Città di Ozieri, ők a szárt kórus, őket az Újpetrei katolikus templomban 10 órától közreműködnek a mise keretében, majd ezt követően adnak egy mini koncertet, illetve a Coro Polifocchino Tricchiana, őket a kistapolcai Szent Kereszt templomban lehet majd meghallgatni 10 órától. És ugye Pécsen a záró momentum, a bor és dal ünnepe, ami 3 órától kezdődik a felvonulással együtt, úgyhogy a Bordal Fesztiválnak így néz ki a 3 napja, reméljük, hogy minél többen ellátogatnak az eseménysorozatra, és megtapasztalhatják, hogy milyen csodálatos dolog, amikor a bor és a zene találkozik.
2: Ha már villányis programok, mivel készültök később?
3: November 20 és 21-én kerül megrendezésre a Flanentfra rendezvényünk, ami a legkiemeltebb eseménye a Villányi Borvidéknek. Az idei évben az első nap egy mesterkurzus kerül megrendezésre a bokpincészetben délután 5 órától, majd a rendezvényünk más napján, a kóstoló napon, itt pedig 5 helyszínen lehet majd legalább 70 villányi franc megkóstolni, és ez egy nagyon népszerű rendezvény, és nagyon örülünk neki, hogy rengeteg visszatérő vendégünk van, és gyakorlatilag 2 nap alatt elfogytak a jegyeink a kóstolónapra, de kiváló program a szakmai mesterkurzus is.
2: Csak még egy kérdés, kérlek, ha már ez a franc itt szóba került, mitől olyan különleges ez, hogy külön programot kap?
3: A Villányi Borvidéken most már több mint 20 éve kiemelt fajtaként kezelik a Cabernet Franc. Ez onnan kezdődött, hogy nálunk járt egy igen híres Master of Wine, Michael Broadband, és ő azt mondta, hogy a Cabernet Franc Villányban találta meg természetes otthonát. És ez volt gyakorlatilag az a momentum, amikortól a villányi termelők jóval nagyobb hangsúlyt kezdtek fektetni erre a fajtára, és megtapasztalhatták, hogy ez valóban így van. Tehát egy nagyon különleges minőséget tud hozni ez a fajta a borvidéken, ami ugye prémium és szuperprémium kategóriában már brandként, villányi franként került a piacra, és vált egyre ismertebbé.
2: Köszönjük a részleteket! Most tehát a napokban a Villányi Borvidéken nem csak a borok, hanem a dallamok is főszerepbe kerülnek. 27-ig tart a 30. Európai Bordal Fesztivál Pécsen és a Villányi Borvidéken. Pincekoncertek, kórusok, bordalok és természetesen sok-sok élmény várja a látogatókat. A szervezőt, a Villánysiklós Borút Egyesület vezetőjét, Kovács Boglárkát hallottuk.

0: Rádió egy csak igazi mai slágermegy, Magyarország egyik legnépszerűbb és legvitámabb a kapella együttese, a Vivat Bacchus idén ünnepli 25 éves jubileumát a Pécsi Kodály Központban. A villányi kötődésű zenekar a két felvonásos est keretében garantált zenei stílus kavalkáddal érkezik, a legnépszerűbb zenei stand-up történetekkel összekötve. A szünetben több tételes borkóstolóval kedveskednek majd a koncertlátogatók számára. A csapat tagjairól készült rollapok előtt készíthetünk velük közös fotót, és igazi Bacchus relikviákat fognak kisorsolni, sőt a koncerten külön meglepetés előadókkal, túlnyomóan vicces helyenként, könyvfakasztó hangulattal, sok nevetéssel várják az érdeklődőket. Ennek részleteit a Vivat Bacchus vezetőjétől halljuk, Szentgyörgyvári Péter a vendégem.
1: Így van, 100%-os szeretettel invitálok mindenkit a Vivat Bacchus 25-re. Ez egy jubileumi koncert lesz 2026. október 10-én este 19 órakor a Kodály Központban. Érdemes lesz eljönni, mert a Vivat Bacchus énekeljüttes negyed évszázadának a kivonatát mutatjuk be ezen a koncerten, a tőlünk megszokott vidám stílusban, ilyen humorlabdacsokat dobálva a közönség felé, hiszen az együttesünk is ezért alakult annak idején 2001-ben, mert nagyon szerettük a bort, nagyon szerettünk énekelni, a Bartók Béla férfikarban megtaláltuk így egymást, és a depresszív világba egy kis vidámságot akartunk csöpögtetni. És ez most már 25 éve megy. Ez lesz majd látható a Kodály Központban.
0: Tényleg erre is rá akartam kérdezni, hogy 25 évvel ezelőtt milyen volt a csapat, de akkor talán az, hogy mi változott azóta, ha változott.
1: Hát 4 fővel indultunk, és most 7-en vagyunk. Ez a 7-es szám, ez most már egy 5-6 éve van, úgyhogy ez a véglegesnek tekinthető. Van egy fregoli emberünk, egy 8., aki, hogyha valaki nem ér rá, akkor be tud ugrani helyette, de egyébként pontos még azt elmondanom a koncerttől, hogy most nem teljesen a cappella lesz ez, mert ugye mi az a cappella éneklés mellett tettük le a voksunkat, mindannyian játszunk hangszeren is, de az a cappella azt jelenti, hogy hangszer nélküli éneklés, és ezt a stílust választottuk, de most ebben az esetben lesz egy zenekar is mögöttünk, és egy-egy esetben le is kísér majd minket. Aztán lesznek még meglepetés vendégeink, itt most nem ilyen nagy nevekre kell gondolni, inkább azt mondom, hogy a 25 év barátságából jövő vendégek lesznek, és még egy nagyon fontos dolog, hogy egy borkóstoló lesz a szünetben. 4 vagy 5 ilyen koncertet csináltunk már a Vivat Bacchus 10, 15, 18, 20, meg azt hiszem 23, valahogy így, de mindegyiken a koncert szünetében volt borkóstoló, borász barátaink támogatásának köszönhetően. Ez a jegyárba bele tartozik, tehát 10-12 fajta bort lehet a szünetben megkóstolni. Ez azért is jó, mert a műsornak a második fele így garantáltan tényleg vidám lesz.
0: Mondhatjuk, igen. Bordalok, említetted, hogy bordalokat is énekeltek. Ez mit jelent?
1: A váza a bordalok. Ez úgy van, hogy a Bartók Béla férfikarban mi találkoztunk, professzor dr. Lakner Tamás vezényletével, aki idén lett Pécs városnak a díszpolgára. Ő kitalált egy olyat, hogy a férfi hangra jól állnak a bordalok, és egyébként őt állt, aki az Európai Bordal Fesztiválokat is, ami szintén most lesz majd egyébként, és mi ezt úgy gondoltuk, hogy amikor egyszer nem tudta elválni a férfikar, pont egyébként Pécsújhegyen a szereplést 2000-es szeptemberében, hogy akkor ezt mi négyet megoldjuk. És innen indult ez az egész. Azóta egyébként, mivel mi nagyon sok ismert ember, akik szintén szeretik egyébként a bort, működtünk már együtt, ezért vannak kitekintéseink, nem kifejezetten csak bordalaink vannak, mert minden híres partnertől megtanultunk, illetve hát együtt előadtunk egy olyan számot, ami mondjuk az övé, ezért van nekünk dalunk a Mezőmisitől, meg Magna Cum Laude-tól, énekeltünk együtt mi a Ruzsa Magdival és Ákossal, Miklós Erikával, Agárdi Szével, Rudán Dzsóval, Marót Vikivel, így a teljesség igénye nélkül, és még sorolhatnám ezeket a sztárokat, úgymond, és tőlük is vannak dalaink, illetve amikor külföldre megyünk, akkor is megtanulunk mindig az adott népnek a nyelvén egy-egy dalt, hogy ezzel kedveskedjünk az ott élőknek. Tehát a repertoár nagyon széles lett, de a váza még mindig a jó magyar bor.
0: Nagyon helyes, nagyon helyes. Meg hát van is miről énekelni, gondolom itt a környéken, ha már mondjuk Villány térségében ilyen jó kis borok születnek. Mennyire kötitek ti egyébként Baranyához, vagy mondjuk Villányhoz ezeket, vagy magatokat?
1: Igen, a pécsi borvidéknek volt az egyik kicsi fájdalma, hogy mi állítjuk azt, hogy mi Villány a mi otthonunk, de ezt csak azért mondjuk, mert onnan ered az együttesünk. Tehát az elmond valamit egyébként a magyar borfogyasztásról, hogy 19 megyénk van és 22 borvidékünk, de az összeset mi már bejártuk, és az összesen minden bort megkóstoltunk, és mindenhol nagyon szeretnek minket. Tehát most is a borkóstolónál is nem csak villányi meg pécsi bor műsorok lesznek.
0: Meg hát még egy csomó minden más stand-up történetek, tehát itt azért beszélgetések is lesznek, előadások a dalok közt?
1: Persze, hát szoktunk mindig sztorizni, és ezt mindig vidáman tesszük, úgyhogy ezt tervezzük most is. Lesz ilyen kis fénykép összefoglaló, meg kis videó. Tényleg egy ilyen jubileumot szeretnénk összehozni. Megemlítjük benne a Kinizsi a Népfia című musicalt. Hát én magam írtam, és a zeneszerzőnket, a Balási Szabolcsot kértem fel arra, hogy a szövegeimet zenésítse meg, és ebből lett egy olyan vidám musical, ami több ízben is bemutatásra került az elmúlt években. Abban ilyen emberek vannak benne, mint a Vadkert Imre, a Sasvári Sándor, Kusnyér Anna, Beleznai Endre, ő is rendezte ezt az egészet, a Csengeri Attila, a Rudándzsó, és hát a Pécsi Nemzeti Színház ékességei, Györfi Anna és Götz Attila, ők a főszereplők, és benne van a Vivát Bakkusz is, és egyébként a Voice Singers adta a népnek a szerepét. Ebből is mutatunk egy kis kivonatot a koncert alatt.
0: Na, nagyon jól hangzik. Hát nem akármilyen helyszínen, emeljük ki a Kodály Központot, hiszen két felvonásos est, milyen nektek ott fellépni, azért volt már szerencsétek színpadra állni.
1: Hála Istennek több ízben, tényleg már egy kezemen se tudom meg, vagy kettőn se tudom megszámolni, hogy hányszor, mert sokszor közreműködtünk, sokszor felléptünk. Igaz a hír, ezt tudom mondani mindenkinek, hogy ez egy világszínvonalú terem. Tehát jobb, amíg talán nem is nagyon énekeltünk. Persze kell hozzá a megfelelő személyzet, aki ezt alakítja, de nagyon szeretünk ott lenni, úgyhogy ezért is szervezzük az összes nagy koncertünket oda, és a Vivát Bakkusz 10 évesen, akkor volt még új a Kodály Központ, és annyira jó érzés volt, amikor azt mondta az akkori vezető, hogy gyerekek, hát most állt föl először a tömeg, tehát a ti koncerteteken tapsoltak először állva. Úgyhogy ez örök emlék marad nekünk.
0: Milyen terveitek vannak még, mint Vivát Bakkusz, mi lehet a cél?
1: Hát most már az van, hogy szeretnénk még ilyen örömeket okozni még a világba. Van kiváló karácsonyi műsorunk, hogy most jön a karácsonyi időszak. Az elmúlt 25 évben most számoltuk össze, a 3000-et közelíti a koncertjeinknek a száma. Nem azt mondom, hogy elfáradtunk, hanem azt mondom, hogy mindenkinek van már csomó más dolga. Tehát kevesebb koncertet tudunk vállalni, de amit vállalunk, azt becsülettel szépen is nagy sikerre szoktuk megvalósítani.
0: De esetleg akkor a csapat cserélődik, vagy ez már...
1: Nem tud, az az igazság, ez egy életforma. Próbálkoztunk, hogy átadjuk mert hát most azt tudom mondani, hogy hetünknek 14,5 gyereke van. Próbáltuk átadni a fiatalabb generációnak, de ez így volt kerek. Majd jönnek ők, és akkor majd mutatnak ami újat. Egyébként éledeznek ilyen kis oldal gyökerek. Például itt van az egyik tagunknak, aki a bátyámnak a gyermeke, a Balázs. Van egy Made in B nevű formáció, teljesen más a stílus, de ott is kettő, tehát most már 300 Györgyvári van benne, úgyhogy nem tűnünk el, meg a Vivát Bakkusznak sem ez a lényeg. Természetesen, amíg van bor, amíg tudunk énekelni, addig van Vivát Bakkusz, legfeljebb nem olyan sokat lépünk fel.
0: Milyen dalok csendülnek fel? Egy-kettőt ki tudsz emelni, amit ismerhet a közönség?
1: Hát kifejezetten ezt most nehezen állítottuk össze, mert 3,5 órás a repertoárunk, és arra gondoltunk, így veszekedtünk, hogy akkor mindenki a kedvenc dalát mondja be. Legyen az egy volt, akkor már is van 7 nótánk. És abból az egyik az én kedvencem, ugye mert engem neveznek ugribugrinak is, mert én sokat mozgok a színpadon, meg amúgy is az egész életemet valahogy így élem. A Maróti Vik és a Nova Kultúr zenekarral volt egy közös fellépésük, ami Művészetek Palotájában 2018-ban, és ott tanultunk meg egy Fenyő Miklós számot, és nekem az a kedvencem, a Gyere, gyere, Juli, azt minden előadáson szeretném elénekelni, úgyhogy ez most is lesz, ezt ismereti a közönség.
0: Köszönjük a részleteket! 25 éves jubileumát ünnepli tehát a Baranyai Vivát Bakkusz, most október 10-én, péntek este 7 órakor pedig a Pécsi Kodály Központban adnak egy igazán emlékezetes estet. Ennek részleteiről Szentgyörgyvári Pétert, a zenekar vezetőjét hallhattuk.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Ha villány, akkor programból sincs hiány, tudjuk. A séták, túrák és borkóstolók mellett a következő időszakban is bőven akadnak olyan események, amiket érdemes felírni a naptárba. Hogy pontosan mivel készülnek, hol lehet kikapcsolódni, milyen programokra érdemes figyelni, arról a folytatásban beszélünk. A Villányi Művelődési Központ vezetőjét kérdezem. Jönnek a részletek, Bogbátori Emese a vendégem.
1: Szeptember 27-én a vasárnapi napon Mohács 500, várak és mecsetek a Duna két oldalán címmel kiállítás megnyitóra várjuk az érdeklődőket, 9 órakor a Villányi Művelődési Ház mozi termében, ahol Müller Nándor fotókiállítása lesz megtekinthető. Ezt a kiállítást egyébként még egy hétig megtekinthetik majd a Művelődési Házban az érdeklődők. Ezt követően ugyanezen a napon, szeptember 27-én vasárnap az Európai Bordal Fesztivál keretein belül 9 óra 30 perckor kóruskoncertet ad majd nálunk a Brodsplit városi férfi kórus, a Horvátországból érkeznek hozzánk. Érdemes erre is ellátogatni, és teljesen ingyenesen megtekinthető a koncert. Jövő héttől pedig szeptember 28-ától a Villányi Könyvtárban nyílik meg a Villányi Ozsvári Csaba képzőművészeti kör kiállítása, ami a borfestmények címet viseli. A tárlaton gyerekek által készített alkotások tekinthetők meg, a művészeti vezetőjük Weber Imre. Ezt követően október 1-én ingyenes dúdolda foglalkozásra várjuk majd a legkisebbeket, szintén a Városi Könyvtárba, illetve október 8-án retro véradásra várjuk az érdeklődőket a Művelődési Házba.
0: Villány környékén nem unatkozunk, remélem mindenki tudott jegyzetelni. Köszönjük a részleteket, a villányi programokat Bogbátori Emesétől hallhattuk, a helyi művelődési központ vezetőjét kérdeztem, itt a Rádió 1-en.
2: Villányi mozaik a Rádió 1-en.
0: Ennyi fért a mai műsorba. Témáink még egyszer egy-egy mondatban. Villányban most a természeti a főszerep. Zajlik a Dél-Dunántúli regionális természetbarát találkozó. Itt délután is külön túrákat és ismeretterjesztő sétákat tartanak. Ezzel kapcsolatban hoztuk a részleteket. Javában tart a 30. Európai Bordal Fesztivál. Szerencsére a villányi térség is ilyenkor nagy szerepet kap. A Villány Csiklós Borút Egyesület elnöke mesélt a programokról. Magyarország egyik legnépszerűbb és legvidámabb a kapella együttes, a Vivat Bacchus idén ünnepli 25 éves jubileumát. A Pécsi Kodály Központban tartanak egy kiemelten nagy eseményt. A villányi kötődésű zenekar frontembere mesélt az előadásról, a stand-up történetekről, és hogy mi mindennel készülnek még. Ha villány, akkor programból sincs hiány. A séták, túrák és borkóstolók mellett a következő időszakban bőven akadnak olyan események, amiket érdemes felírni a naptárba. Ebből is szemezgettünk a művház vezetőjével. Villányi Mozaik magazin műsor legközelebb holnap, vasárnap délután a szokott időben, 1 óra 5 perctől szól majd a Rádió 1-en. Addig is vissza az igazi mai slágerekhez. Molnár Kristófot hallottad a 100,9-en Villányban.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
2: És a finom görög ízekre?
1: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
2: Az ég kék, a füstli greek. Master Good.
3: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
4: A Kik most a kényelemre helyezi a hangsúlyt. Legyen szó modern és elegáns takaróinkról és párnáinkról, vagy illatgyártyáinkról és lakásillatosítóinkról, egy kis kényeztetés kell a mindennapokra. Már 1500 forinttól. Üzleteinkben még több termékkel várunk. Kik, több mint gondolnád.
5: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Például szeptember 24-től 27-ig 350 g darabolt edami sajt 20% kedvezménnyel csak 675, 1 kg gyorsfagyasztott zsenge zöld borsó 21% kedvezménnyel csak 629 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
0: Reklámot hallottak.
6: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
6: Rádió 1 napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
7: Ha táncolni szeretnél, akkor irány a Kaproncai Művészeti Iskola Pécsi Táncterme. Óvodásoktól egészen felnőtt korig várják a táncolni vágyókat külön gyermek és felnőtt tanfolyamokkal. Jöhet a keringő, a tangó, a quickstep, vagy éppen a szamba, a csacsacsa és rumba. Az órákat Dudlay Katalin táncpedagógus vezeti. Jelentkezés a helyszínen vagy telefonon szeptember 30-áig. Kaproncai Művészeti Iskola Pécsen, a Tícmalom utca 26-ban. Újabb vígjáték a Moravec produkciótól. Ha lód, legyen testes. A Pécsi harmadik színház legújabb darabjában színpadon Gyebnár Csekka, P. Petőc András, Tunyogi Bernadett, Bardóczi Attila, Kovács Dóra és Várfi Sándor. Előadás október 2-a. Részletek a Pécsi harmadik színház honlapján. Képernyőmentes hétvége gyerekeknek a Kisharsányi Pince soron október 2 és 4 között a Villányi Vörösbor Fesztivál ideje alatt. Egy hely, ahol a gyerek nem néző, hanem résztvevő. Lesz bőrművesség, nemezelés, ötvösség, de akár a hüvelykújas íjászat is kipróbálható. Bővebb info és jegyek www.harsanyliget.hu. A Villányi Vörösbor Fesztivál ismét 3 napon át várja a látogatókat borral, gasztronómiával és színes programokkal. 3 nagy színpad, rengeteg sztár fellépő. Többek közt Pápai Joci, Majka, a Groove House, Rúzsa Magdi és Heinz Gábor Biga. Emellett koncertek, hagyományőrző programok, születi felvonulás, kézműves vásár és különleges gasztronómiai élmények várnak október 2-a és 4-e között. Részletek Villány honlapján. A Pécsi Nemzeti Színházban októberben színpadra kerül a Páratlan Páros, az Eső Ember. Október 10-től végre megtekinthető a Pillangó Kisasszony, majd jön az Ember tragédiája. A Pécsi Balett előadásában pedig a Mici Mackó lesz látható. Leírások, részletek pns.hu. A Cinema City moziban Pécsen újdonság az Életfutár, a Vadon szíve, a Kaptár, a 10 éjszakás kaland, vagy éppen a Torrente 6. része. Info cinemacity.hu.
6: Ez volt a Rádió egy napi ajánló. Miért hallgatják egyre többen a rádiót?

új zene, ha új zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger. Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hungary, és kövess minket TikTokon is. Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert

0: új zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Na, akár erre a dalra is lehet szavazni, Rádió 1-esek. A Rádió 1 top 500-as listánk összeállításakor 0620-311-111 a számunk, vagy top500@radio1.hu. Ez az e-mail címünk. Lóit hozom, aki a napokban Londonban járt Sam Smith koncerte, mert hogy óriás rajongó, és dalokat is szerez ebben a pár napban. Úgyhogy lehet, hogy nagy hatással lesznek majd az új Lóit dalokra a Sam Smith slágerek. Ez most a Golden Summer.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: Rádió E, csak igazi mai sláger megy hétvégén is, és folyamatosan jönnek a top 500 voksok e-mailben, SMS-ben, Viber üzenetben. Most Erikától egy.
1: Lady Gaga, mutatja kislányom Lady Gaga.
0: Igen, ő a nagy Gaga fan?
1: Igen.
0: Ugye múltkor ő nyerte meg a top 500-et, ezt persze nem zárja ki, hogy idén is valami hasonló történjen. Bármi Lady Gagától?
1: Bármi.
0: Jó, oké, felvettem ezt is a listára, nektek pedig szuper jó hétvégét.
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: Szia. Tibi is voksa.

Ha van valami, ha van egy refrén, amitől libabőrös lesz az ember, akkor az a Poker Face, ezt is felvettem természetesen a listára, most pedig indítom a Fastboy dalát, ez a Good Life. Jó hétvégét a Rádió 1-jel!

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, a folytatásban is egy menő olasz house DJ dalát, mert bekészítettem azt a dalt, amire az idei nyári szezonban nagyon sokat bulisztunk, például a fesztiválokon, például a Rádió 1 Live Mix a DJ szettek alatt. Alex Kenji Bambolé, már hozom is!
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió 1 konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót,

0: és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 13. kerületben, a Duna Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió 1 konténer! Egy kulcs, ami mindent visz!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: folytatódik Magyarország leghosszabb zenei órája. Csak igazi, ma is sláger megy.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió.

Rádió, ez csak igazi mai sláger, mert hozom már is az óra legkarakteresebb férfi hangját. Teddy Swims jön, és az ikonikus nagy Rádió 1-es kedvenc a The Door. Bejelentette Teddy Swims szeptemberben, hogy mikor jön az új album, az Ugly, már tudjuk a címét is, január 22, 2027 elején jelenik majd meg. Az elmúlt 15 hónapban született meg az anyaga, egy olyan időszakban, amely a fia születésével kezdődött, és a válással végződött. Teddy Swims jön a folytatásban.

0: Reggel nagyon szeretem az Estit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
1: Szeretem. Szívem, vidám leszek tőle, jó? Jó zenék vannak.
2: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
3: Rádió 1.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: Rádió 1, csak igazi mai slágermegy, és egy újabb Top 500 box. Hello!
1: Szia Márti! Én a Cyrilre szeretnék szavazni.
0: Sound of Silence, az milyen hatással van?
1: Az nagyon. Hát el kell, hogy mondjam, hogy az a csengő hangom.
0: Hát annyira éreztem. Összekapcsolódott így az idegrendszerünk. Sound of Silence, Ray Vox.
1: Így van, jó, így van, igen, okay. igen.
0: Felvettem ezt is. Hozzájárultál a Rádió 1 Top 500-hoz.
1: Igen.
0: A közösség erejéhez. Köszi, hogy itt vagy velünk hétvégén is.
1: Jó, oké. Okay.
0: A folytatásban pedig egy olyan szupersztár, aki korábban nyert már Rádió 1 Top 500-at, Dua Lipa és a Training Season.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót? Talán egy Gree Airy klímaberendezés beszereléssel? Vajon mit rejt még a Rádió Egy Konténer? Ez hamarosan kiderül.

és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 13. kerületben, a Duna Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió 1 konténer! Egy kulcs, ami mindent visz!

0: Mocskosi!
1: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
0: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
2: Újra jön
0: a Top 500. A Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg. És a Rádió 1 lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
3: Mi hallgatunk önökre. Hívja a Rádió 1 Top 500 forró drótját 0620 311 111, írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala. Szavazzon!

0: rovatával. Az elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
3: És a finom görög ízekre?
2: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
3: Az ég kék, a füstli greek. Master Gold.
4: Kezdj el az őszi kertrendezést az Obival. A nagy és kisvirágú árvácska helyjobbi kuponnal 17% kedvezménnyel 469 forint helyett most darabonként 389 forintért kapható. És ez még nem minden. A kalodásfa egy erdei köbméteres kiszerelésben 5%-os áfakulccsal 79.990 forintért kapható. Keresse ajánlatainkat az obi.hu-n. Ráadásul újra itt a hódos bónusz a Helyobi abban. Ötlettől a megoldásig az Obival.
5: 7 éves az Intersport applikáció, és ezt veled is megünnepeljük. Töltsd le a megújult appot, válassz legalább 2 nem leárazott terméket, és vidd haza őket 20% kedvezménnyel szeptember 30-áig. 2 év, 2 termék, 20% kedvezmény az üzletekben és online. Intersport.
1: Reklámot hallottak.
0: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Rádió egy napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
6: Ha táncolni szeretnél, akkor irány a Kaproncai Művészeti Iskola pécsi táncterme. Óvodásoktól egészen felnőtt korig várják a táncolni vágyókat külön gyermek és felnőtt tanfolyamokkal. Jöhet a keringő, a tangó, a quickstep, vagy éppen a szamba, a csacsacsa és rumba. Az órákat Dudlay Katalin táncpedagógus vezeti. Jelentkezés a helyszínen vagy telefonon szeptember 30-áig. Kaproncai Művészeti Iskola Pécsen, a Tícmalom utca 26-ban. A Cinema City moziban Pécsen újdonság az Életfutár, a Vadon szíve, a Kaptár, a 10 éjszakás kaland, vagy éppen a Torrente 6. része. Info cinemacity.hu. Újabb vígjáték a Moravec produkciótól, ha lód, legyen testes. A Pécsi 3. Színház legújabb darabjában színpadon Gyednár Csekka, P. Petőc András, Tunyagi Bernadett, Bardóczi Attila, Kovács Dóra és Várfi Sándor. Előadás október 2-a. Részletek a Pécsi 3. Színház honlapján. Képernyőmentes hétvége gyerekeknek a Kisharsányi pince soron október 2 és 4 között a Villányi Vörösbor Fesztivál ideje alatt. Egy hely, ahol a gyerek nem néző, hanem résztvevő. Lesz bőrművesség, nemezelés, ötvösség, de akár a hüvelykújas íjászat is kipróbálható. Bővebb info és jegyek www.harsanyliget.hu. A Villányi Vörösbor Fesztivál ismét 3 napon át várja a látogatókat borral, gasztronómiával és színes programokkal. 3 nagy színpad, rengeteg sztárfellépő. Többek közt Pápai Jóci, Majka, a Groovehouse, Rúzsa Magdi és Heinz Gábor Biga. Emellett koncertek, hagyományőrző programok, születi felvonulás, kézműves vásár és különleges gasztronómiai élmények várnak október 2-a és 4-e között. Részletek Villány honlapján. A Pécsi Nemzeti Színházban októberben színpadra kerül a Páratlan páros, az Eső ember. Október 10-től végre megtekinthető a Pillangó kisasszony, majd jön az Ember tragédiája. A Pécsi Balett előadásában pedig a Mici Mackó lesz látható. Leírások, részletek pns.hu.
0: Ez volt a Rádió egy napi ajánló. Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a Rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió egyet. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió egyet. Köszönjük!
7: Köszönjük!
0: Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
0: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek a

0: Rádió 1. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Rádió 1. Csak igazi mai sláger, megy nagyon kellemes szombat délután mindenkinek. A mikrofonnál Kismerti, hát a héten minden értelemben beköszöntött az ősz, most már csillagászati és meteorológiai ősz is van, kivéve a délutáni live mixben és a Cookie Weekend Show-ban, mert hogy Cookie ezen a szombaton is 2 órán át mixel majd Summer Edition, élő kívánság műsor is lesz 8 órától diszkósít, 9-kor pedig startol a World Is Mine Radio Show. Most az egyik rezidens a folytatásban, Regál Lili és a Heal Me.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: A rádió egyen csak igazi mai sláger megy. Most például a kolumbiai szupersztár, aki szeptember 18-án szombaton elstartolt Madridban, 12 koncertből álló sorozata indult el, 25 dalos műsor, egy ilyen igazi greatest hits koncert 50 ezer néző előtt egy róla elnevezett arénában. Micsoda személyi kultusz, Shakira érkezik, és ez az igazi mai sláger mindjárt.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió egy konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót, talán Gorenje háztartási gépeket, vagy egy

0: és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 13. kerületben, a Duna Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió 1 konténer! Egy kulcs, ami mindent visz!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. We go together.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor ön

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és miközben szólt Lloyd Dalla, Get Lucky, a közben is folyamatosan is érkeztek a Top 500 boksok. Most is egy, hello!
1: Irma vagyok, Tájó Krúztól a Grace Jóhár című

0: Nálad ez a numero uno évek óta?
1: Igen, még a csengő hangom is ez.
0: Olyan sokan mondják egyébként, ezt képzeld el, hogy a csengő hangom, nekem nem tudom, 20 évvel ezelőtt volt csengő hangom, ez olyan cuki, hogy még van. Nagyon sok rádió egyes, akivel beszéltem, akik így a top 500 voksukat elküldik, így elmondják, hogy és egyébként ez a csengő hangom. Úgyhogy,
1: igen.
0: És mi, melyik része az intro a csengő hangod, vagy már a refrén, amikor megy a csapatás bulizás?
1: Ahogy kezdődik egy dolog. Nem csak a refrén, nem.
0: És mindenkinél így csörög, vagy azért vannak kinél beállítottad a Teddy Streams-t.
1: Mindenkinél.
0: Ez az általános. Na jó, felírtam a listára, Te is hozzájárultál.
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: Szia.
1: Nagyon-nagyon örülök.
0: Októberben ismét jön a rádió egy top 500, akár Katy Perry dalaira is lehet szavazni.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és Tamás kérdezi tőlem, hogy mikor lesz a nagy konténer nyitóparti Balázsékkal. Október 9, reggel 6 és 10 óra között Duna Plaza főbejárata. Ezek a fő paraméterek. És egyébként a helyszínen is lehet még kulcsokat nyerni. Két A-klassz szupersztár a folytatásban. Szia, és Kendrick Lamar.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót? Talán egy Gree-Airy klímaberendezés beszereléssel? Vajon mit rejt még a rádió egy konténer? Ez hamarosan kiderül!

0: és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 13. kerületben, a Duna Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió 1 konténer! Egy kulcs, ami mindent visz!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Kata kenyere az I Love Pécs Caféban. Kovászos kenyerek, sós és édes pék sütemények. Kata kenyere termékek széles választéka a Széchenyi téren is. Semmi rejtett, semmi felesleges. Kata kenyere az I Love Pécs Caféban.
3: Beleunt a reklámokkal teletűzdelt tévéadásokba? Streaming csatornákat néz? Próbálja ki a gigabites optikai internet minden előnyét. A részletekről és akciókról érdeklődjön az ügyfélszolgálati telefonszámainkon, vagy látogasson el a www.nikon.hu weboldalra. Nikon Wireless Kft. Optikai internet elérhető áron.
4: Ha Pécs, akkor Volántaxi. Már appon is.
5: Sofőr, eladó, felszolgáló, szakember, irodai munkatárs. Bármilyen pozícióra keres új munkaerőt a Vármegyében, találja meg a Rádió 1-en. Vegye fel velünk a kapcsolatot a radio1page.hu oldalon található elérhetőségek egyikén, és segítünk megtalálni az új munkatársát, aki lehet, hogy épp most is minket hallgat.
0: Rádió 1.
1: Csak igazi mai slágerek.

0: csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottál.
1: Rádió 1. Rádió 1.
0: Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Nagyon kellemes szombat délután mindenkinek. A mikrofonnál Kismerti. Még ebben az órában aztán jön Kuki, a francia Muki, aki két órán át mixel, mert a Before Party Show még mindig Summer Edition nyári kiadás. Hát annak ellenére, hogy a héten minden értelemben beköszöntött az ősz, csillagászati, meteorológiai, viszont hivatalosan ez még a vénasszonyok nyara. Sam Felt, Heart Like Mine, ezt hozom a folytatásban.
1: Hey, what's up? This is Sam Felt. You're listening to Radio 100.

A Rádió 1. Bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást, lépj be a Rádió 1 világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd.

Rádió S, csak igazi mai sláger megy. Indító már is Alex Warren dalát, amit most nagyon-nagyon szeretünk. Ez a Fever Dream. Tavaly a Top 500-as listánkon az Ordinary az 54. helyen szerepelt. Szerintem most is találkozunk vele. És lehet, hogy ezzel a dallal is. Szét

0: Rádió 1 csak igazi mai slágermegy. Hamarosan például Tom Cruise nagy barátja, Taylor Swift, aki meglepte a héten a rajongókat a jó hírrel és a kis ajándékkal, pénteki megjelenése az énekesnőnek a vadi új dala Patient Zero. Egyesek szerint a The Life of a Showgirl albumból lesz egy ilyen deluxe változat, és azon kap majd helyet. Erről az albumról hozok egy óriás Rádió 1-es kedvencet.
1: Megjelenítést tartalmazott.
2: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!

0: rádió, ez csak igazi mai sláger megy, és Kámrád dala alatt is folyamatosan érkeztek a voksok, a top 500-as listánk, hát nem mondom, hogy szépen lassan összeáll, mert elképesztő sok üzenet érkezik, SMS-ben, Viber üzenet, e-mail is, ugye a top500@radio1.hu-ra. Tamás is itt van velünk szombat délután, szia Tamás!
1: Szia, szia Márti!
0: Na mik a voksok, mikre tipp ez, hát bármit beszavazhat az elmúlt 20 évből?
1: Hát elmondtad, amit mire szavaznék, az én szavazatom az Kamrád, de van két tini lányom, és egyik a lelkemre kötötte, hogy Korean pop legyen, Korean pop, vagy K-pop, a másik pedig bizonyos Pedrót, aki belőlem egy szamár is lehetne, nem akarok őt megbántani, de sajnos én nem ismerem, de mindenképpen a lányok szavazatai előrébb vannak, és annak adjuk, akinek kevesebb van.
0: Jó, oké, okay. K-pop. És Pedro. Mind a kettő ott van a listán, és köszi, hogy itt vagy velünk.
1: Köszi, jó volt hallani a hangot, Márti. Szia, hello!
0: Szia! Hú, megelőlegezem, erős lista lesz az idei is. Zara Larsson Last Life egy nagy pop klasszikus a folytatásban, Cookie pedig érkezik 5 órakor. I live my day.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Most például Eva Max, aki, ha már itt nagy top 500 visszaszámlálásban vagyunk, nyert korábban Rádió 1 top 500-ot, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy most is idén is sok szavazatot kap. Jön nem sokára Cookie, a francia Muki.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót. Talán

0: és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 13. kerületben, a Duna Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió 1 konténer! Egy kulcs, ami mindent visz!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Újítsd meg az otthonodat a JYSK nagyszerű ajánlataival. Beltéri bútorok széles választékával rendelkezünk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk számos beltéri bútorra, 20-60% kedvezményt számos törölközőre, és 40-60% kedvezményt számos matracra. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
3: 2 éves az Intersport applikáció, és ezt veled is megünnepeljük. Töltsd le a megújult appot, válassz legalább 2 nem leárazott terméket, és vidd haza őket 20% kedvezménnyel szeptember 30-áig. 2 év, 2 termék, 20% kedvezmény az üzletekben és online. Intersport.
4: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a magyar kelkáposzta kilója csak 399 forint, a magyar petrezselyem gyökér kilója pedig csak 599 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Yeah! Ez itt a Rádió Hajón Sokig, az Ivai Schlager megy benne a Bifa Party Show Summer Edition, az egyik üzenek itt szól, Viber Enciakuki, ismét pécázunk, moron, nem nagyon esznek a halak, és szeretnék kérni velem egy jó fogós zenét, közben sütjük a grill cuccot, ezt a beesett két potyazó, üzennek kik is valamit kérlek, legalább valami sör, videtek pista, üdv, Zsolinyó és Sanyikai, köszi, ha bemondod. Inkább ígyatok egy kis vizet, vagy narancsúz, sokkal egészségesebb jó, mert az alkohol ez nem jó. Fúj. Vizet, ígyatok vizet, kuki fizet, jó? Az egyik üzenek itt szól SMS-en, szökő kímai üzenetem kicsi szívemnek, túl vagyunk a nehéz héten, náthadár és gyengeséggel, hétfőjön a feltődés, addig is meleg tea, búj az ágyban, gondolj egy szép éjszakára, pihenj sokat, este várlak, nagyon hiányzol, imádlak.

Ez itt a Rádió Egy Ahol Csak Igazi, ma is legyen megy, kaptam egy aranyos SMS, amit szól. Szia Kuki, nagyon földobod ezekkel a dalokkal a napomat, és te veled itt Zircen, a Zircikonon találkoztunk egyszer, és én azóta ismerlek, és imádlak téged, és amúgy tervezetben van három dalodat TikTokon feldolgozni, értékelő videóként. Üdvözlettel Rami, aki egy éve a Rádió Egy

The Cookie Style. Cookie stílus magyarul, franceul cookie style. Stil. Érkezik Playboy, ez a szám címe, rólam szól. Valahol a cookie. Ha, persze. Ugel, az előadó, francia DJ producer. Jó, Playboy, picike lájtozunk, utána egy kis szünet, szünet után, újra egy óra mixelés. Tökéletes az életi tárágyó egy ilyen. Nagyon ünk, Playboy, hoppá!

0: igen, de ma hat után egy picike kemények leszünk, jó? Érkezik Bibi Rexa, Faithless, és a szám címe New Religion, 5,5 perc múlva.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer! Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót? Talán egy Gree Airy klímaberendezést beszereléssel? Vajon mit rejt még a Rádió Egy Konténer? Ez hamarosan kiderül!

0: és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 13. kerületben, a Duna Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió 1 konténer! Egy kulcs, ami mindent visz!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
3: És a finom görög ízekre?
2: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
3: Az ég kék, a füstli grék. Master Gold.
4: Gree energiahatékony hőszivattyúk és fűtésre optimalizált légkondicionálók hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gree légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
5: Ideje újra behúzódni a falak közé? Az évszakok változása jó alkalmat kínál arra, hogy megújíts otthonodat, és felkészítsd a barátokkal és családdal való összejövetelekre. Látogass el a legközelebbi JYSK áruházba, vagy a jysk.hu honlapra. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Reklámot hallottak.
0: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
6: Kata kenyere az I Love Pécs Caféban. Kovászos kenyerek, sós és édes pék sütemények. Kata kenyere termékek széles választéka a Széchenyi téren is. Semmi rejtett, semmi felesleges. Kata kenyere az I Love Pécs Caféban.
7: Svájci precizitás minden egyes csészében.
8: Prémium minőségű Jura automata kávégépek kereskedése, szakszerű javítása és teljes körű karbantartása egy helyen.
7: Nálunk megtalálja a legjobb tisztítószereket és vízszűrő patronokat is, hogy kávégépe mindig a legjobb formáját hozza önnek.
8: Jura, ahol a minőség találkozik a szakértelemmel.
7: Nikon Kft. Komló, Kossuth Lajos utca 3.
9: Ha Pécs, akkor Volántaxi. Már appon is.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
10: Szerintem például egy főzés az jól áll egy pasinak. Szerintem az jó. Szerintem az jó. Én lusta vagyok, megmondom őszintén. Szerintem egyébként jó érzékem lenne hozzá. Látod, ahogy én ott bográcsba például meg csak egy lecsót meg tudom csinálni. Fölállítom a bográcsba. Micsoda?
11: Te meg a bogrács.
10: Ilyen marha pörköltet csinálok.
12: Nem már!
10: Ez is bográcsba.
12: Ha nincs ráfonja, nincs pörkölt. Hát nem olyan.
10: Na most ez
11: a vegánoknak is kedvezni.
10: Most kételkedtek ebben?
12: Igen. Igen, mert még sose főztél nekünk. Tehát egyszer a csapatépítők voltunk, érted, tavaly előtt nálatok, a Balaton partján, az Oti előtt. Mi volt? Arra, arra hívtak meg bennünket, hogy ételek, italok
11: én
12: lesznek.
11: Én takarítottam Feri főzőcsú
12: a Lacival, mi grilleztünk, érted?
10: Az tudod, mennyit melóztam azon, hogy legyen egy új grillsütő?
12: Gondolom.
10: Olyan lecsót csinálok bográcsba, hogy megbolondulsz.
12: Látod, akkor amúgy... meg akarok bolondulni.
10: Megbolondulsz a bográcsos barha pörköltemtől.
11: Ready to get mad.
10: Ami nem megyek neki a halászli, nem csinálom, mert nagyon bonyolult.
12: Igen.
10: De marha pörkölt, paprikás krumpli, lecsó bográcsba, figyelj, az így.
12: Olyan.
11: Az mozog olyan. A szád is hazudt.
10: Nem, tökre bevallannám, vagy nem.
11: És de milyen lecsót csinálsz, hogy kicsire vágod, nagyra vágod, teszel bele?
10: Kérlek szépen, szalonnával indítok.
12: Nagyon tehát, jó.
10: Rendesen szalonnával indítok.
11: Annyi, hogy megejtened a YouTube linket, amiről
10: nézik. Nincs megnyitva semmi.
11: Ez bántó.
10: Okay. Paprika, paradicsom, pici, ugye azt hiszem, várja, hogy van, ugyanannyi paprika.
12: Már ez most mi, ez a lecsó vagy a pörkölt?
10: Fogd be a pofán, aztán
0: holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hungary, és kövess minket az Instagramon is.
1: Reklámot hallottál. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Bubi Ciliét épfözöskezünk, nagyon szeretem, köszi a beolvasol, nagyon-nagyon jó a mixek, csapás neki, üdv Jóci, köszönöm szépen Jóci, nektek jó főzöcskezés, jó? Ezután szia Kuki paromnak szeretném üzeni, nagyon örülök, hogy ma rondizunk, szép este, üdv Adam. Na, akkor kelemes a rondizás, kívánok neked, drága Adam. Legyél egy jó kis tűzérték este, jó? Na, érkezik egy újdonság, ez a sajátom. Jobban mondva, sajátunk, mert ott van mellettem a jó barátom Kanner. Ültünk több napon keresztül stúdióban, és ez lett. A szám címe Fire. Szóval fogadok sok szeretettel a legújabb Kuki Kanner elegütt. Fire itt a rádió egy ilyen, oké? Okay? És egy kis üzenet. Ha esetleg tetszik nektek azt a zenét, nyugodtan lehet kérni azt a dalt a kívánság műsorban US Gary-vel. Hétköznap, jó? Allez, Cookie Kanner, fire itt a rádió egyen! Na gyere, baby, énekeljél!

0: vagyok.
1: Sziasztok, én Jóri vagyok.
2: Mi vagyunk a diszkosi.
3: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
4: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
5: Újra jön
4: a Top 500.
2: A Fox Post applikációja támogatásával.
4: Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg. És a Rádió 1 lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
6: Mi hallgatunk önökre. Hívja a Rádió 1 Top 500 forró drótját. 0620 311 111, írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala.

0: bukásával. Az elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ki mondta, hogy az indián nyárban nem fér bele egy kis fűszeres sütőtök? Az I Love Peach Caféba már megérkeztek az őszi újdonságok, a Pumpkin Spice Latte, a sós vaníliás matcha és a rummal is kérhető melengető almapuncs. Az ősz még csak most kezdődik, de az ízei már itt vannak. Gyere, kóstold meg őszi különlegességeinket a napsütéses teraszunkon. I Love Peach Café. Pécs, Széchenyi tér 1.
3: Ha Pécs, akkor Volántaxi. Már appon is.
4: Beleunt a reklámokkal teletűzdelt tévéadásokba? Streaming csatornákat néz? Próbálja ki a gigabites optikai internet minden előnyét. A részletekről és akciókról érdeklődjön az ügyfélszolgálati telefonszámainkon, vagy látogasson el a www.nikon.hu weboldalra. Nikon Wireless Kft. Optikai internet elérhető áron.
0: Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy.

0: csak igazi mai sláger megy. Változatosan.
1: Rádió 1.
2: Az 50 legjobb, igazi mai sláger csak a Rádió 1-en minden szombat.

0: Reality Show Cookie-val. Csak igazi ma is láger megy.
1: Let's go! Shakira érkezik, 19 óraig mixereknek nektek az igazi ma is legereket. Jó szórakozás, nálam kevés a duma, sok a zene, allé hopp!

0: csak igazi mai slágia megy az idő közelekét szól. Sziasztok, a top 500 listára szeretnék szavazni. Only me off, my heart skips a beat-re szeretnék szavazni. Rádja csak igazi mai slágia megy. Jó hétvégét, édes Andrészt írta. Jó, André, köszönjük szépen, és a szavazás felírtunk, jó? Ezután, szia Kuki, sajnos, hogy jött az ősz, a kert 75%-ban összesítve, igen. Most hajni szerelmemmel kint ülünk a teraszon. 39 hónaposok voltunk a héten. Az igen, ezzel szeretnék egy a számot kérni nekünk. Mondjuk legyen a te kedvenc számod. Ja, és nagyon szeretem hajnit. Köszi a bölvasod, üdv. Gábor, Gábor, sok-sok boldogságot kívánok nektek, jó? Sok-sok boldogság. Szerintem, hogy ott hívják a Fradiban játszó fiaidat, Boris, hajra Fradi. A Kevin a neve, Kevin, ennyi. Ezután SMS is kapunk. Szia Kuki kapitán, DJ Robin vagyok, lehet kérni David Gettát, küldöm mindenkinek, köszi. Persze, hogy lehet, és utolsó üzenet, közlekedési infót, tessék figyelni. Szia Kuki, M35-ös autópályán Debrecen után merik az autók sebességet Budapest felé, zú, ezt érte. Érkezik David Getta, Just the way you are. Újdonság!
1: Hey, what's up, it's

Ez itt a Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy. Kellemes hétvégét kívánok mindenkinek, lányok, fiúk. Egészen 20 óraig együtt vagyunk, még egy órán keresztül itt leszek veletek. És most rajtatok múlik, hogy melyik dalt fogunk hallani. Mert igen, élő kívánság műsorra. Van kevetek, nyugodtan lehet telefonálni, SMS-ezni, viberezni a 0620-3-111-111-re. Jön nem sokára újra zenélünk, jelkezik Taylor Swift, és a szám címe The Fate of Ophelia.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót, talán Gorenje háztartási gépeket, vagy egy

0: és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 13. kerületben, a Duna Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió 1 konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Például szeptember 24-től 27-ig 350 g darabolt edami sajt 20% kedvezménnyel csak 675, 1 kg gyorsfagyasztott zsenge zöldborsó 21% kedvezménnyel csak 629 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
3: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
4: A Kik most a kényelemre helyezi a hangsúlyt. Legyen szó modern és elegáns takaróinkról és párnáinkról, vagy illatgyártyáinkról és lakásillatosítóinkról, egy kis kényeztetés kell a mindennapokra. Már 1500 forinttól. Üzleteinkben még több termékkel várunk. Kik, több, mint gondolnád.
5: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
6: És a finom görög ízekre?
5: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
6: Az ég kék, a Füstli Greek Master Gold.
1: Reklámot hallottak.
0: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger.

0: este 8-tól 9-ig, kizárólag a Rádió 1-en. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
0: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek,

0: Rádió 1. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
1: Rádió 1.
0: Indul a Rádió 1 kívánságműsor Kukival és az

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Rádió Egy, tessék!
2: Hello!
1: Hello, szia! Rádió Egy hívtad, hello, szia!
2: Hello, én...
1: Igen?
2: Zenét szeretnék kérni.
1: Egy zenét szeretnék kérni. Elég ugyan Martin Garrix-hez, jó lesz neked?
2: Persze.
1: És mondd meg, kinek szeretnéd küldeni, először ott hívnak téged?
2: Nórinak.
1: Nóri. Na, Nóri, kinek szeretnéd küldeni ezt a jó kis Martin Garrix, kinek szóljon?
2: Neked.
1: Nekem? És mit, szeretnél nekem üzenni?
2: Hát, legyen további szép délután.
1: Neked is, köszönöm szépen a telefonatán, és kívánok neked egy szuper kellemes estét, jó?
2: Köszönöm.
1: Ciao, szia, szia!
2: Szia!
1: Ritka vele kiküldi nekem egy zenét, tényleg, de sikerült. Jó, jó, cuki volt. Allé, érkezik Martin Garrix, Ed Sheeran elégütt, meg egyszer mondom, Ed Sheeran, világsztár, a szem címe Repeat It. Allé, hopp, kukikám, indíts be!
0: 0620 3 111 111. Hívd most! Kuki csak rád vár!

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió

0: az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak. It's gonna be okay.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: Rádió 1-en.
1: A vonal túlsó végén, hölgyeim és uraim, egy hűséges hallgatók, csak kicsit furi a hangja most. Haló!
2: Igen, igen, jó estét kínálok, Viktor vagyok, de...
1: Mi a bajod, Viktor?
2: Még azt nem tudom.
1: Ah!
2: Mikrobiológiai problémái vannak.
1: Mikrobiológia, biológia, az jó, oké.
2: Okay. Igen, vagy vírus, vagy baktérium, még nem tudom.
1: Ja, megfasztád?
2: Hát, úgy is mondhatjuk.
1: Hát, figyelj, sokan vitatkoznak velem, hogy a megfázás nem létezik. Dehogy
2: igen,
1: nem.
2: Igen, ezt akartam mondani.
1: Dehogy nem. Figyelj, csinálunk egy ilyen, megyünk ketten Alaszkában. Jó, Alaszka?
2: Jó.
1: Zuhanzol egy jó meleg vízzel, jó vízes a hajad, és mész a mínusz 45-ben. Paf!
2: Paf lesz, igen, igen, igen.
1: Paf!
2: De feltöltöm magam vitaminokkal, és hát meg kell, hogy ígyen.
1: Létezik azt a megfázás, gyerekek, létezik. Na, de nem vagyok doktor, ma mondjuk szép lett volna, ez lettem volna, hát szerintem bajban lennék. Viszont, mint műsor etető, még itt vagyok, és kínálok neked egy lehetőséget, hogy kérjed el tőlem, és küldjél valakinek.
2: Csodálatos lehetőség.
1: Ugye?
2: Foglalkozom a táplálkozásokkal, keresem a megfelelőt is. Az egyik tanulmány azt mondja, hogy nem biztos, hogy jó a húsfogyasztás.
1: De figyelj,
2: nem tudom, hogy
1: bocsánat, bocsánat, most ezt kértem tőled, hogy mondd meg, mit szeretnéd kérni tőlem, ilyen zeneileg, nem ilyen hús, amit tudom én.
2: Valami húsmenteset.
1: Húsmentes.
2: Legyen mondjuk vegári.
1: Ja. És kinek szeretne külön a What is my DJ?
2: Minden őrültnek, olyanoknak, mint én vagyok.
1: Oké. Okay. Köszönöm szépen a telefonnál, és most viccon kívül jobb urast kívánunk neked, jó? Innen a stúdióban vagyunk
2: szépen.
1: Egy páron, jó van? Ciao, szia, szia. Uraj, picike jobbra bará ment az a beszélgetés, de most zene érkezik a legújabb, nem vegán, hanem Regan Lili, a szám címe Heal Me.
3: Vagyok. Ez a legújabb saját dalom, a Heal Me. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
0: Ez a Rádió

rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Jancsó a Rádió Egyen.
1: Kívánságműsor rúszóraig megyünk tovább. Ki ez van szerencsém? Halló, halló!
2: Cucu vagyok, szia Kuki!
1: Szia Cucu, mi újság, hogy vagy?
2: Jó vagyok, köszönöm. Most már tele a pocak, úgyhogy jókat.
1: Finom volt a vacsora, gondolom akkor, ugye?
2: Igen, grilleztünk, itt vagyok a lányomnál, Klaudiának, meg férjének, Gábornál, itt van Nászaszom, Enikő, Jancsi,
1: Nagy a buli akkor, nagyon jó, szuper.
2: Az
1: nagyon jó, az nagyon jó. És mit szeretnéd kérni tőlem, szabad tudni?
2: Igen, David Gettát, a Nászaszom kedvence lehet kérni?
1: Persze, és kinek szóljon?
2: Hát így akkor az egész társaságnak. Nagyon jó a hangulat, úgyhogy jó érezzük magunkat, és így mindenkinek, jó?
1: Oké, megbeszéltünk, köszönöm szépen a telefonáltál, jó legyél!
2: Oké, köszi, szia,
1: szia, David Guetta, I don't wanna wait, a Pukikán, pörögünk el.

0: Cookie Weekend Show.
1: Cookie Weekend Show.
0: Minden szombaton és vasárnap délután 5-től este 8-ig a Rádió 1-en.
1: 0620 3 111 111. Hívd most!
0: Cookie csak rád vár.

0: Show a Rádió Egyen.
1: Lassan végig a kívása műsornak, de van még egy telefonaló. Hello, hello, szia!
2: Szia, Kuki, Anikó vagyok.
1: Mi újság, hogy vagy?
2: Jó, köszönöm szépen, minden rendben van.
1: Jó idő volt ma, nem azért? Ahhoz képest, hogy szeptember végé van.
2: Igen, azért még jó.
1: Ja, sőt, jövő héten 23 fok varató, tényleg, ez nagyon jó, ez nagyon jó. Na!
2: Elviszont a szeptember így.
1: Így van, indiai nyár. Mit szeretnéd kérni tőlem?
2: Riannától szeretnék kérni egy számot Aminának, a család legjobb barátjának, ismerősének.
1: Oké.
2: Okay. Szeretnék kérni, nagyon szereti.
1: Oké, okay. Rendben, megbeszéltük mindent?
2: Igen, okay. Igen, köszönöm szépen.
1: Én köszönöm, hogy telefonáltál, jól legyél.
2: Szívesen, szia, Kuki,
1: ciao, ciao, Rihanna, where have you been? Ez következik, és ennyi. Indíts be, Kuki.

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Itt van három DJ, Barán Attila, Hanvoy PG, DJ Junior. Ők jönnek szórakoztatni titeket egészen 21 óraig. Ma este kínes szeretkezik US Geri és a World is Mine csapattal együtt. Mielőtt közelebb holnap találkozunk 17 órakor, én búcsúzom tőletek. Köszönöm szépen, hogy velem voltatok. Holnap újra találkozunk. Szép estét, Kuki voltam, sziasztok!

0: I guess you moved on really easily.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót? Talán egy Gree Airy klímaberendezés beszereléssel? Vajon mit rejt még a Rádió Egy Konténer? Ez hamarosan kiderül.

0: és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 13. kerületben, a Duna Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió 1 konténer! Egy kulcs, ami mindent visz!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy.

0: csak igazi mai sláger megy. Változatosan. Rádió 1.
1: Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus zenei mix műsora. A legjobb hazai DJ-kkel. Csak itt a Rádió 1 esti mix műsorában.
2: This is the World is Mine Radio Show.
1: A házigazda Juhász Geri. Este 9-től élőben a Loving Arms. 10-től jön New Age.

0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő.

0: Disco Show. Rádió 1. BG Junior Rally, Fanboy BG-vel és Bárány Attilával.
1: Ladies and gentlemen, madame and herr, madame, monsieur, hölgyem és uraim, fiúk, lányok, minden tisztelt nagy érdemű publikum, diszkosít Radio Show, Rádió 1-en, szombaton is igazi mai sláger, mely DJ Juniorral, Bárány Attilával és velem, Hanvai PG-vel.
2: Hello, hello, szavaztok srácok, kellemes szép estét, hölgyek és urak, bomba.

0: lesz. Bárány Attila vagyok.
1: Szevasztok, szép estét mindenkinek, FMM Beben applikáción keresztül én is köszöntök mindenki. DJ Junior vagyok, én is félőben vagyok, mert pont most kezdtem a szettemet a Balatoni Pop záróján Balaton Fűszön, de itt vagyok és segítem Honvaj PG munkáját zenei hírekkel is.
2: Tessék kapaszkodni, mert a Rádió 1 egyik legnépszerűbb dalával érkezünk, ez az első, és ezzel kívánunk kellemes rádiózást. Jön Alex Kenji, itt a Diszkosít Rádió Showban.
1: Bambolero, bambolera.
2: Ja, így nem, van, nem, és nem, már nem, is megyünk nem, tovább. Nem.

0: kétes az ünnepelteket.
1: Ő a fodrászod, aki mondta, hogy van hajad, nem? Épp már egy 6 évvel ezelőtt.
0: Mert van.
1: És nem fested, ez még font.
2: De
1: nem
2: egyébként ez nem igaz, hogy amit az Attilattól ez a humor nélküli szórakoztatás, mert van benne humor.
1: A neveket sem tudja. Mondjuk egy ideje szerkesztem neki ezt a Wikipédiáját, de nem veszi észre. Na, menjünk tovább. Én annyit akartam még mondani, hogy balatoni bobozok ma este.
2: Jöjjön most Imál Angel, azaz Gangó Bernadett a Messenger megfejtésében a Bad Times, amelyet ma este fogok játszani a budapesti, azaz a fővárosi rezidenciám nyitó bulián. Adás után egyből oda megyek, utána pedig

0: százalék tisztaság, magas BPM tartalma, Adrien színül a diszkos itt a Rádió 1-en. Bombasztikus. Atilával, Homoly Pidzsival, ki mixes velem, DJ Juniorral.
1: Bombasztikus ez a műsor, ennyit szeretem volna.
0: Hát meg 21 évesek leszünk idén, és ezt megünnepeljük majd december 5-én lesz a diszkosi születésnapja egyébként Budapesten, hamarosan jön az esemény, készüljetek. Előző nap december 4-én is, hiszen amikor éjfél üt az óra, akkor tulajdonképpen szülinapunk lesz, azt meg Pécset fogjuk idén is ünnepelni egyébként, ott is a 21-et, hiszen ez egy hosszú hétvége lesz a diszkosítel és a 21. születésnappal.
2: Zenei hír következik, hatalmas nagy divat, hát most már vagy 5 vagy 10 éve régi dalokat feldolgozni, és ebben a sorban még Archie nem állt be, de ezzel a dal, ami most érkezik, beállt ő is. David Guetta jön, és a Just a Little Bit More Love itt a Rádió 1-en, csak igazi mai sláger megy a diszkosít rádió show-ban.

0: Akkor mint hogyha...
1: Fáradt.
0: Igen,
1: keveset alszik.
0: Igen. Utoljára egyébként jó pár évvel ezelőtt a Tomorrowland-en láttam ilyen fejjel. Szerintem ugyanannak a hatása, hogy elfáradt.
1: Hát, hogy sokat van Ibizán a spanyolnál.
2: Igen.
1: Gyúj. Ezt most engedjük el, menjünk
0: de
1: tovább.
0: De is ez jó volt! Emészik!
1: Ne, tényleg jó volt, de engedjük el, és már is menjünk tovább. Megint csak Angó Bernadett, Imál Angel, a 2026-os év legnagyobb slágerével, egy világslágerrel, amelynek ugye a tulajdonosa magyar jön. Az I'm Moving to the Sun, azaz az eredeti verziót a rádió egyen, ahol csak igazi mai sláger.

0: és várok mindenkit szeretettel.
1: Én pedig zárom a balatoni bob szezont. Balatonfűzfőn, ahol egész nyáron rádió egy DJ-k játszottak, így ott volt az Ati is, ott volt a Peti is, és ezen kívül volt egy diszkosít is a szülinapon, és annyira jól sikerültek az események, hogy a vezetőség azt kéri, hogy jövőre ezt folytassuk, úgyhogy valószínűleg 27-ben lesz folytatás. De most a szezont lezárom, legalábbis azon részét, ahol ismertem magyar lemezolvasok, egy rádió egy DJ-k játszanak. Ezzel búcsúzunk, én most ott vagyok egyébként élőben.
2: Jön egy olyan előadó, amelynek a lemezét biztos, hogy majd fogom játszani a fővárosban, ugye már a rezidenciámnak a nyitó bulián és Zalaegerszegen is, aki bebiztosította azt, hogy 2027-ben is ott legyen majd Ibizán a Universe-ben. Jön Fischer, méghozzá az oldalán, Tonsend, álljál itt a rád.

0: Ez a rádió esti show-ja, a Diszkósit Radio Show, Hambai PG Mix-el, itt van Bárány Attila és én, DJ Junior. Szombat este van, szerintem mindenki bulizik, mindenki buliztat, így a Diszkósit DJ-k is dolgoznak, de együtt majd legközelebb október 24-én fogunk játszani, méghozzá Békés Csamán, a helyi nagy fesztiválon mindenkit várunk nagy szeretettel, nagy koncert lesz, és a nagy koncert után nagy színpadon a Diszkósit.
1: Évente csak egyszer szoktam a saját lakhelyemen zenélni, méghozzá egy fesztivál keretén belül, ez a mai nap folyamán történik meg, méghozzá 21.15-től 22.30-ig állok majd a lejátszók mögött a nagy színpadon. Nem mondom a rendezvény nevét, nehogy azt mondják, hogy reklám. Egyébként pedig ingyenes, hozzáteszem a rendezvényt, tehát vagy nyugodtan beszélhetnék róla, hiszen ott nem keletkezik kereskedelmi bevétel. De a lényeg, hogy ma hazai pályán zenélek, tessék!
2: De várjál, egész héten mondtad, hogy
0: káposzt a fesztivált, igen.
2: Mondom, egész héten mondtam.
0: Igen, én annyit akartam mondani, hogy lakhelyeden zenész, akkor ez most a Bárány fitness izében van a buli.
2: Nem, vízipark.
0: Igen, Waterpark fitness center. Ja.
2: Már is menjünk tovább, jön egy sajátom a háttérben, Dukai Regin a csodálatos hangjával, velem Hambai PG-val a Dream of My Life jubiláris verzióját a rádió egyen, ahol csak igazi mai sláger megy.

0: diszkos itt Rádió Show, csak igazi mai sláger, mely DJ Junior Bárjától és jó magam hanvai Pici búcsúzunk ma estére.
1: Köszönjük szépen a kitüntető figyelmet, én azzal köszönök el tőletek, hogy ma egyszer vecsés, és aztán utána

0: Attila voltam, sziasztok!
1: Én pedig DJ Junior voltam, legközebb hétfőn élőben mixelek itt a Rádió Egyen, és azzal búcsúzom mindenkitől, hogy minden DJ Junioros remix, legalább a nyáriak, azok biztosan elérhetők a DJ Junior Facebook csatornán, illetve a privát oldalon is, aki barátom, az láthatja, oda ki van tűzve a poszt. Ezen kívül én most pont szerintem fél időben vagyok a balatoni Bob Záron, Balaton Fűzfőn, hogyha még valaki arra jár, akkor bulizzon velem. Holnap este 8-kor újra diszkosít, és jövünk, szevasztok!
2: Ameddig a főkerekén szolgálok, és zenélek hangvai PG voltam, most, hogy vége az adásnak, húzok a budapesti rezident, és megnyitjuk az idei szezon teljesen megszépülve, megújulva, borzasztóan modern technikával. Tessék hozzánk benézni, utána pedig húzok Zalaegerszegre, és ott is szórakoztatok minimum másfél órát. Én Edzsel búcsúzném, ennyi lett volna a diszkosít rádiósőt a Rádió Egyen. Szevasztok!

0: Oli vagyok.
1: Sziasztok, én Zsauri vagyok.
2: Mi vagyunk a Diszkosi.
3: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
4: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
5: Újra jön
4: a Top 500.
5: A Top 500.
4: A Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg. És a Rádió 1 lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
6: Mi hallgatunk önökre. Hívja a Rádió 1 Top 500 forró drótját 0620 311 111, írjon e-mailt top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala. Szavazzon!

David Guetta, Eva Max, Rihanna, Minelli, Kamrad, Tiesto, vagy valaki más. Valaki más. Határtalan a lista. Most újra megmondhatja, mi szóljon a Rádió 1-en.

0: támogatásával. Az elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Indulunk! Are you ready? Radio 1 Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. The world is mine.

0: words. The world is mine. Ez itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek, mint egy menő házi buli. Olyan lesz velünk ez a következő 4 óra, a legmenőbb magyar DJ-kkel. Szokás szerint a Laughing Arms indítja a mai különkiadásunkat. Hello Andris, csapjunk bele!
1: Hello Geri, hello mindenkinek! Egy szuper jó zenével kezdjük a hétvégét, azaz a World is Mine Radio Show első óráját. Következzék tehát Gordótól a Loco Loco, itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban.

0: A Rádió 1 és a World is Mine Radio Show, annak is a szombati külön kiadása, ami 4 órás, 10-ig a Laughing Arms a lemezjátszói mögött. Irány Franciaország, Jugel jön most.
1: Én nagyon szeretem Jugel munkásságát, úgyhogy szerintem nem árulok el nagy titkot, hogyha Jugellel fogunk tovább menni. És ami következik tőle, az a Shine. És picit emlékeket szakít fel ez bennem, hiszen nem is olyan túl rég járt Magyarországon, itt Budapesten, és nagyon-nagyon nagy tombolás volt erre a dalra. Úgyhogy menjünk tovább Jugellel, és következik tőle a Shine. Itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban.

0: Rádió 1-et halljátok itt a World is Mine Radio Show a Laughing Arms elemez játszói mögött. Mi a most, Andrés?
1: A TikTok, valamint az Instagram rengeteg zenéből, valamint DJ-ből és producerből csinált már világsztárt. Egy picit ide sorolom a következő dalt is, hiszen rengeteg TikTok contentet látunk erre a dalra. Tényleg ilyen nagyon hidegrázós ez az egész. Úgyhogy úgy gondolom, hogy The Bauche újdonsága a Magnetic kihagyhatatlan itt a Rádió 1-ből, a World is Mine Radio Show-ból. Ezzel megyünk tovább.

0: Itt a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show szombati különkiadása a Loving Arms New Week és Antonio Mixel éjfélig, éjfél után pedig lesz egy különleges guest mixünk, Freezert látjuk majd vendégül. Na Andris, mi a most?
1: Megmondom őszintén, a következő dalnak én szerelmese vagyok, többek között már csak amiatt is, mert ez a hangzás, ami ebben megtörténik, az hozzám mostanában nagyon közel áll. Blondish egyik újdonságáról beszéltem, ami nem más, mint a Lovers on the Dance Floor. Úgyhogy ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban.
2: Hi, this is Blondish and you're listening to the World is Mine Radio Show.

0: zenékkel indítjuk be a szombat estéteket. Nagyon köszönjük, hogy ma is itt vagytok, és a Word is Mine rádiósót hallgatjátok a Rádió 1-en. A Loving Arms mixelt az elmúlt egy órában. Andris, zseni voltál, nagyon szépen köszönjük.
1: Köszönöm, Geri, ezt a szombatot nagyon jól éreztem magamat. Velem Szegeden találkozhattok. Geri, neked kitartás. Szevasztok.
0: Maradjatok mindenképpen gyors helycsere a lemezjátszótnál is. Jön is New Week.
2: Bírod még? A Word is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
3: Mine Radio Show is coming back.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. The world is mine.

0: is Mine Radio Show starts now. Well,
1: it's mine. Mindenkinek nagyon köszönjük, hogy ma is itt vagytok, és együtt hangolódunk a szombat éjszakára. Innentől New Week adagolja a legmenőbb zenéket. Szevasz, New Week, induljunk el!
2: Hello, hello, örök lázban, és a szombat este tényleg azt gondolom, hogy jó zenékkel kell, hogy teljen. Rengeteg újdonság lesz ma, úgyhogy készüljetek erre, legyetek nyitottak, jó zenék fognak szólni. Ez a rádió egy, ahogy csak igazi mai sláger, mert gyertek velünk!

0: Szeretnétek tudni, mi most a trend? Itt vagyunk veletek minden este 9-től. Nagyon köszönjük, hogy ma is a World is Mine rádiósót hallgatjátok a Rádió 1-en. Mellettem 11-ig Newvik, aztán 11-től Antonio a lemezjátszói mögött, sőt lesz egy különleges guest mixünk is éjfél után. Erre kitérünk majd néhány perc múlva. Newvik?
1: Igazából mondhatnák azt is, hogy vadi új zenék szólnak, de az előző az 2013-as volt ugye a Mine. Hát ennyiben meghazudtultok önmagat. Viszont a Liminal ez egészen friss darab a Lost Frequencies-től, úgyhogy ezt hallgassátok és tekerjétek fel a hangerőt itt a Rádió 1-en.

0: Rádió 1 és a Third Is Mine Radio Show. Fantasztikus zenék, zseniális remixek és hát egy fantasztikus DJ Newbik a lemezjátszóknál.
1: És egy nagyon jó műsorvezető, Hello Geri!
2: És hát a világ legjobb hallgatói!
1: Így van, nyalogassunk körbe mindenkit és önmagunkat legfőképp. Viszont Cassianit azt mindenféleképp körbe kéne, már nem úgy, mert egy nagyon jó producer, zseniális zenéket hoz, és én azt gondolom, hogy idén meghozta nekem legalábbis a nyárs legelét. Én az elejétől kezdve, hogy meghallottam, minden héten azóta játszottam. Nem véletlenül, imádom. Come to Life és Cassian itt a Rádió 1-en.

0: Még mindig felfelé megyünk.
1: Abszolút, ívelgetünk, ütemezgetünk. Fed LeGrand szerintem egy óriási ember megint csak. Hát ugye nem tudom, mennyi zenét játszottuk el, fel nem tudnám sorolni, viszont az egyik legmenőbb szerintem, amit mindenki ismer, tegyük fel a kezünket, és élvezzük. Put your hands up for Detroit, itt a Rádió 1-en.

0: még New Week Mix-el, merre mész majd tovább innen?
1: Hát, hogyha végeztek a srácok a budapesti rezidenciánkon a bútorkészítéssel, a hangfal beszereléssel, akkor ott fogok fellépni, hanem akkor így jártam, akkor arra megyek. Nem, elkészültünk, hogy ma van a nyitóbuli a budapesti rezidenciánk, úgyhogy nagyon-nagyon várom ezt az esélyt. Köszönöm szépen, hogy itt lettem.
0: Mi is nagyon köszönjük, sok sikert neked ma estére, maradjatok néhány perc, és jön Antonio, ez a rá

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. The World is Mine Radio Show. A

0: Mondom mindenkinek, Antónióval megyünk bele a szombat éjszakába. Jó feszes dallamok jönnek. Hello, Anti, kezdjük el!
1: Szia, Geri, sziasztok, Rádió 1-esek! Az amerikai származású Gordóval indulunk. Ő az a producer, aki az elmúlt időszakban teljesen átírta a klubzene szabályait. Így nem is kezdhetném mással a szettet, mint a Loco Locoval. Szóval érkezik Gordó és a Loco Loco itt a World Is My Radio Show-ban.

is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Antonio.

is Mind Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben.

0: Itt a Rádió 1 és a Word is Mine Radio Show Antonio elemezjátszóknál.
1: Ugrunk is tovább, már is jön egy zseniális rework, ami garantáltan mozgásba hoz mindenkit a rádiók előtt. Készüljetek, érkezik R-Square és az Ullalala itt a Rádió 1-en a Word is Mine Radio Show-ban.

Mind Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Antó.

0: Szeretlek titeket a szombat éjszakáron, nagyon köszönjük, hogy ma is itt vagytok és minket hallgattok. Nálatok a rádió egy szól is benne, a Third Is Mine Radio Show, ilyenkor szombatonként 11 és éjfél között mindig Antonio mixel. Na nézzük, hogy mi érkezik most.
1: Ha igazi, hamisítatatlan, itáliai house lüktetésre vágysz, akkor ezt a friss, ropogós megjelenést garantáltan imádni fogod. Ugrunk is tovább, érkezik Alea and Gallo és Salvatore Papa közöse, ez a So Real, itt a Rádió 1-en, a Third Is Mine Radio Show-ban.

Mind Radio Show.

Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió 1-en és a weben élőben. A lemezjátszók mögött.

0: szombat este a Rádió 1-en a Zöld Izmáin Rádió Show-ban. Antóniótól az utolsó előtti zene ez volt ma. Zseni volt veled ez az elmúlt egy óra, nagyon szépen köszönjük.
1: Köszönöm a figyelmet, jó hétvégét mindenkinek, jó rádiózást továbbra is. Maradjatok itt a Rádió 1-en, jövő hét szombaton folytatjuk, találkozunk itt a Zöld Izmáin Rádió Show-ban 23 órától. Kellemes hétvégét, sziasztok!
0: Hugh jön David Gettával és a Shine-nal, aztán pedig éjféltől a Guest Mix-ben a lemezjátszóik mögött. Freezer.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show. A

0: Freezer.
1: Freezer!
0: World is Mine Radio Show starts now.
2: Elmúlt évfél, hello mindenkinek, a lemezjátszói mögött a következő egy órában Freezer. Ő készítette a heti guest mixünket. Hugo-nel indulunk, ez a

Un qué? Dame un qué. Un qué?

mutat. Jó itt lenni veletek ilyenkor is, nálatok a Rádió 1 szól, és benne a World is Mine Radio Show. Ilyenkor szombatonként éjfél után egy óra mindig kiadó nálunk, a heti guest mixünkben a lemezjátszóknál Fraser, MK

0: rágette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Holnap 9-től jövünk megint, addig is élvezzétek a szombat éjszakát, jó bulizást és további szuper hétvégét. Sziasztok!
1: A World is Mine Radio Show már a véget ért, de holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben, csak itt a Rádió 1-en.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
2: Rádió
1: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Nagyon kellemes éjszakát, jó rádiózás mindenkinek. A mikrofonnál Király Tamás. Egész éjszaka innentől én hozom a legnagyobb kedvenceket. Nem állok meg, nem dumálok, csak indítom az ilyeneket, mint ez. David Guetta, One Republic, I Don't Wanna Wait a Rádió 1.

0: remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

A rádió egy csak igazi mai sláger, megy köztük pedig egy újdonság most Loitól, akinek az első kislemeze egy mozifilm betét dala lett, az I Follow című dal, ami 2021-ben jelent meg. Na, de most vissza inkább 2026-ba, és az újdonságot mutatom tőle a Golden

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy köztük pedig Lost Frequencies a fogyadásban, aki azt mondta, hogy nem tudatos döntés volt neki ez a karrier. Még néhány évvel ezelőtt mesélte, hogy már középiskolás kor óta zenéket készít, de nem igazán volt ez egy nagy karrier cél. A számára inkább csak szórakozás, és azt is hozzátette, hogy bár mindig szerette a zenét, sosem számított rá, hogy ekkora dolog lesz belőle. Hát ez pedig konkrét a világsiker. És nem csak ennél a dalnál, de ez a legújabb Lost Frequencies és a Live It All a Rádió 1-en.

bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást, lépj be a rádió egy világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd.

0: Don't put the blame on me. Don't put your blame on me.
1: Rádió egy, csak igazi mai sláger, megy a konténerjátékunk, pedig folytatódik, továbbra is lehet gyűjteni a kulcsokat, az egyik pedig nyitni fogja azt a konténert, amiben van egy személyautó. Van 4 főre szóló egyhetes pihenés. Van 1 000 000 forint értékű elektromos szerszámgépcsomag, Gorenje háztartási gépek, Hisense gépek, klíma beszereléssel, és még tudnám sorolni. Ezt mind valaki megnyeri, csak tőlünk a Rádió 1-től. Szóval figyeljük, hogy mikor indítunk játékot. Ez meg egy újabb nagy kedvenc közben, Riton Oliver, Hell Dance Hula és a Turn Me On a Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi